0: Péter volt külügyminiszter személyesen intézkedett, hogy Áder János volt köztársasági elnök lánya, Áder Orsolya diplomata útlevelet kapjon, írja a 24.hu. A külügyminisztérium megerősítette, hogy az egykori államfő festőművész lánya kétszer is kapott ilyen okmányt. Először apja elnöksége idején, majd 2023 márciusában, amelyet a kormányváltás után vontak vissza. A portál szerint Áder Orsolya legalább 4 alkalommal kapott állami támogatást kiállításaira, összesen mintegy 4,5 millió forint értékben. Kiállítóként részt vett a floridai Daytona Beach-en rendezett Hungarian Summit-on, amelyet részben magyar állami forrásokból finanszíroztak. Egy kínai tárlatának megvalósítását pedig a Nemzeti Kulturális Alap támogatta. Ősszel is lesz bringáz a munkába kihívás. A Magyar Kerékpáros Klub szervezésében és az Aktív Magyarország támogatásával megvalósuló szerdai eseményen a kerékpározókat országszerte reggelivel és uzsonnával várják több kijelölt ponton. Az eseményről Kádár Melinda, a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársa beszélt a Sláger FM-nek.
1: Ősszel ez az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó, ilyenkor nagyon sok önkormányzat, civil szervezet, vállalat, munkahelyek csatlakoznak, és ez alkalommal 158 helyszínen tudnak velünk együtt reggelizni mindazok, akik kerékpárral mennek munkába, vagy a munkából haza. A térképet a weboldalunkon megtalálják, a Kerékpáros Klub központi helyszíne pedig a Városligetben lesz. Bringes reggeli programok jellemzően 6 órakor kezdődnek, a mi helyszínünkön például 7 órától lehet már reggelizni, de változó, az uzsonnák jellemzően délután 4 órától kezdődnek. Reméljük, hogy nagyon sokan csatlakoznak majd szeptember 16-án ehhez a programhoz.
0: Az őszi kihíváshoz a Bringáz a munkába applikációban pontokat is gyűjthetnek az érdeklődők. Szombaton újra a budapesti Hősök tere ad otthont a Magyar Kosárlabdázás napjának. Egésznapos programokkal, mérkőzésekkel, versenyekkel, bemutatókkal és különleges vendégekkel várják a kosárlabda szerelmeseit. A pályákon a versenyzőké, a lelátókon és a helyszín több pontján pedig a szurkolóké és a családoké lesz a főszerep. A nap a szabadtéri kosárlabda szezon egyik fontos állomása is. A Hősök terén rendezik meg a Suzuki Streetball Hungary soron következő fordulóját és az országos döntőt. Az ingyenesen látogatható esemény a világ legjobb akrobatikus kosárlabdázóit is láthatják az érdeklődők. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Sláger Kult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunkkal, ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a Vértel körzet, mindig mondom, pezsgő. Kulturális életének a legjavával, kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak, igen, ismét elhoztam a Vértel körzet kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális, hát meg a zenei életünkre is. És ki más lenne hatással, ha nem egy zongoraművész, zeneszerző, karmester, Szűcsaport köszöntöm nagy szeretettel.
2: Köszönöm szépen.
1: Magázódnunk vagy tegeződnünk, ezt még nem beszéltük meg.
2: Szerintem megengedhetjük. Köszönöm a tegeződést.
1: Köszönöm a kedvességedet.
2: Én köszönöm.
1: Mert még nem találkoztunk sem az életben, sem az étterben, most ez egyszerre megtörténik, de milyen jó, hogy itt vagy, és milyen jó, hogy tudunk egy vasárnapi programról beszélgetni, mert szeptember 20-án vasárnap a Művészetek Palotájában, a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben jön a Lázadás, Szabadság, Szerelem, Vajda 100.
2: Igen.
1: Hol tart most a felkészülési folyamat?
2: Nagyon érdekes ez a helyzet, mert ugye én a zenekarnak a karmestere, a Budafoki Doknányi zenekar, a közreműködő zenekarnak a karmestere leszek ezen a koncerten, és ugye nekünk effektíve a játszani való, az mondjuk, hogyha klasszikus repertoárt nézzük, az nem feltétlenül a legnehezebbek közé tartozik. Tehát itt a felkészülésnek egy egészen másfajta stációjában jár mindig a zenekar. A szervezés az mindig sokkal előrébb szokott járni, mert az egyébként sokszor olyan logisztikai helyzeteket vagy problémákat szokott találni, amit néha nehezebb megoldani. Olyan értelemben, hogy mondjam, ez könnyebb, hogy ugye a zenék azok már elég régóta meg vannak írva, ugye filmzenéket fogunk játszani. Tehát Andrzej Wajda, többnyire Andrzej Wajda filmeknek a zenéit fogjuk játszani, és hát ugye ezek a zenék meg vannak írva, nekünk meg kell őket tanulni, és el kell játszani őket.
1: Hadd kérdezek vissza, mert itt ebben a műsorban mindig próbáljuk a hátteret meg a kulisszákat bemutatni, és most akár zongoraművészként, akár karmesterként, de zeneszerzőként is kérdezhetlek, hogy mondtad, hogy ezek nem feltétlenül a legnehezebbek közé tartoznak, és tényleg ezt a pályatársaitól én rendszerint kérdezem, hogy hát főleg erről a területről, hogy mi számít nehéznek?
2: Hát nyilván ez egy nagyon sok mindentől lehet valami nehéz. Tehát attól is lehet valami nehéz, hogyha például nekünk úgy kell egy zenét játszani, mondjuk az pontosan illeszkedjen egy filmhez. Lehet, hogy maga a játszani való technikai értelemben nem nehéz, de mondjuk arra figyelni, hogy mondjuk ez a filmhez passzoljon, az már egy sokkal összetettebb, komplexebb feladat. Nyilván, hogyha mondjuk a játszani való technikai virtuózitása, komplexitása tud nehézséget okozni, de általában az ilyen típusú zenéknek nem feltétlenül ez szokott a legjellemzőbb tulajdonsága lenni. Ugye itt azért nem elsősorban koncerttermi darabokról van szó, zenéket fognak majd hallani, amit alapvetően gyakran hallhatnak koncertszínpadokon is, lesz olyan is egyébként, mert van átfedés a kettő között, de ugye azért alapvetően a filmvászonra megálmodott zenéknek egy sajátosság, hogy nem feltétlenül a technikai bravúra.
1: Abszolút értem. És bocsánat a kérdésért, de akármikor jön karmester ide a stúdióban, mindenkitől megkérdezem, pálcával vagy pálca nélkül?
2: A zenéje válogatja, is.
1: Tehát most nálad lesz?
2: Most nálam lesz, igen.
1: De ez a zenészek instruálása szempontjából tulajdonképpen lényegtelen?
2: Hát ezt így nem mondanám, hogy lényegtelen, általában azt szokták mondani, hogy a pálca az a meghosszabbított kar.
1: Igen, tehát hogy kar vagy?

0: vagy pálca.
1: Igen, igen, hát hogyha minél, tehát minél nagyobb a zenekar, annál több értelme van a pálcának.
0: Ah, értem.
1: Mert azért, hogyha mondjuk 10-15-20 méter távolságra ül valaki, akkor az, hogy valaki, egy karmester így finoman megmozgatja a kezét, az lehet, hogy a karmester szempontjából, meg az első sorból, mármint a zenekar első sorából az egy jól látható és érthető gesztus, de mondjuk lehet, hogy hátul az ütősök azt már nehezen érzékelik, hogy hol van az ütéspont, amire mozdulni kell. Úgyhogy általában minél nagyobb a zenekar, annál inkább indokolt a pálca használata nálam, de van, akinél nem, tehát hogy ez megint karmestere válogatja, hogy ki hogy áll ehhez a kérdéshez.
0: No, hát márványember, vasember, az ígéret földje, hogy csak a legismertebbeket említsem. Kié a, hát most megint a felelősség szó jutott eszembe, először is nézzük a setlistet, vagy a, nem, bocsánat, nálatok nem setlistnek hívják, hanem
1: nevezhetjük így.
0: A tehát programnak,
1: igen,
0: ugye?
1: Tehát igen,
0: a
1: műsor program.
0: A műsort az ki?
1: Hát ez érdekes, mert egyébként szerkeszti. A Lengyel Intézet keresett meg bennünket ezzel, méghozzá azért, mert ugye Lengyelországban már volt egy ilyen és ehhez hasonló koncert, és azzal kerestek meg minket, hogy ők is szeretnének tisztelegni Andrzej Vajdának, illetve hát többnyire Wojciech Kilár zenéiről beszélünk, igen. De mi szerettük volna, hogyha egy olyan programot állítunk össze, ami nem csak az ő műveikből áll. Elsősorban azért, mert azért Magyarországon egy picit más a viszonyulás ezekhez a filmekhez, tehát azért két lengyel nemzeti hősről beszélünk, hogyha úgy nézzük, mert a leghíresebb lengyel alkotók egyike. De Magyarországon nyilván nem mond olyan sokat sok embernek ez a két név, mint mondjuk Lengyelországban. Nyilván ez fordított helyzetben is, mert rengeteg olyan magyar előadó van, akiket mi istenként tisztelünk, és ha egy szomszédos országba kellene elvinni az ő műveit, akkor valószínűleg azért kevesebben tudnák, hogy kiről vagy kikről van szó. Úgyhogy mi szeret volna elsősorban olyan zenékkel és olyan filmekkel szintén megtölteni ezt a műsort, amely lengyel érdekeltségű, tehát ugyanúgy Lengyelországot valamilyen szempontból érinti, de egy kicsit a népszerűbb filmeknek a kategóriájából válogattunk.
0: MÜPA, hangverseny terem. Ugye, és most a szakembert kérdezem, hogy speciálisan szól? Másképp szólott a muzsika?
1: Igen. Ez határozottan. Nem, én nem vagyok akusztikai szakember.
0: De te is hallod, hogy valami
1: természetesen
0: más.
1: Sőt, ugye a MÜPA-nak az a különlegessége és az a csodája, hogy attól függően, hogy milyen méretű vagy jellegű együttes lép fel a színpadon, ahhoz képest tudják változtatni az akusztikát. Aha. Tehát nagyon különleges a színpadon.
0: Ezért kérdeztem, hogy tehát akkor nem úgy van ez, hogyha MÜPA-ban van koncert, tehát kvázi most, akkor nektek másképp kell próbálni?
1: Igazából abból a szempontból kell egy picit másképp próbálni, hogy figyelembe kell venni, hogy nagyon nagy térről beszélünk. Tehát egyébként normális körülmények között egy ekkora akusztikai tér nagyon nehezen lehetne bejátszható, de tekintettel arra, hogy a MÜPA kifejezetten azért készült, hogy egy nagy koncert, tehát európai és világméretben is nagy méretűnek számító koncertterem legyen, úgy építették meg, és úgy alkották meg a különböző az akusztikát létrehozó, vagy jól terelő elemeket is, hogy képesek legyünk szimfonikus zenekarral egy ekkora teret bejátszani. Mi nyilván arra appellálunk, hogy egy akkora méretű zenekarral menjünk, ez különösen a vonósok létszáma szempontjából releváns, akkora létszámú zenekarral menjünk, hogy jól bejátszható legyen ez a tér.
0: Próbák azok ott lesznek Budafokon egyébként?
1: Hát nálunk igen, a saját próbatermünkben szoktak lenni ezek a próbák természetesen.
0: Azért kérdezek ilyeneket, mert nem látunk bele minden nap egy ilyen zenekar működésében, meg hát ugye karmesterek sem vagyunk, hogy a kulisszatikokra vagyok kíváncsi, hogy te például otthon karmesterként tudsz próbálni zenekar nélkül?
1: Persze, természetesen. Hát nekem a legfontosabb támaszom az a kotta. Mert a kotta azért a dolgok 95%-át elmondja, amit el kell játszani. Nyilván minden zenének van mögöttes tartalma, amit már csak a megszólaló vagy a gondolati síkon létrejövő zene képes megmutatni, de azért a kotta az egy nagy támasz. És az, hogy én hogyan instruálom a zenekart, a kottába írt instrukciók azok nagyban segítenek.
0: Csak hogy értsük, karmester nélkül is el tudná játszani a zenekar a művet? Csak nem úgy.
1: Vannak olyan művek, amelyek nyilvánvalóan eljátszhatóak karmester nélkül, de sokkal bonyolultabb és hosszadalmasabb folyamat lenne. Tehát azért gondoljunk bele abban, hogy ha mondjuk most a MIPA-ba játszunk, akkor 70 ember kimegy a színpadra, és annak a 70 embernek egyszerre el kell kezdenie egy tempóban egy darabot. Tehát a karmesternek, én tudom, hogy ez egy általános vita szokott lenni, hogy most tulajdonképpen mit csinál a karmester, a zenekar sokszor tök jól eljátsz a karmester nélkül is, igen, csak mondjuk az egy olyan próba folyamatnak a végén szokott így lenni, ahol rengeteg időt rászánnak arra, hogy az egyes emberek szinte fejből eljátsza bizonyos dolgokat, 65 koncerten túl már lehet, hogy karmester nélkül is bizonyos dolgokat el tudnak játszani, de hozzáteszem, így sem minden darabot. Tehát a karmesternek azért nagyon komoly szerepe van, és itt szintén a minél nagyobb zenekar szempontjából egyre inkább van szerepe annak, hogy egy karmester hogyan is mit csinál.
0: Na, itt most milyen műsorra lehet számítani egyébként időben?
1: Mennyi? Hosszúságban? Hát
0: az, igen.
1: Ez egy egyrészes koncert lesz. Hát az egyrészes koncert az ilyen 1 óra 10, 1 óra 20 perces hosszúságú koncertről beszélünk, és hát nyilvánvalóan az Andrzej Wajda filmek különleges 6 évtizedét öleli fel. Nagyon más, különböző típusú filmekről beszélünk, a történelmi filmektől, a különböző katonai jellegű filmekig, a Lengyelországot dicsőítő és kritizáló filmektől kezdve, és hát nyilván vannak rendkívül népszerű filmek is, amelyek nem is Andrzej Wajda nevéhez fűződnek, mert mondjuk inkább a hollywoodi filmtermékeknek az eredménye, de ugyanúgy a lengyel nemzethez köthetőek.
0: Lehet, hogy megint furcsát kérdezek, de tényleg az őszinte érdeklődés hajt, hogy más közönség megy egy MIPA-ba, és más az összes többi rendezvényterembe?
1: Ez attól függ, hogy mi a program. Tehát én nem koncertterem alapján nézném elsősorban a közönség összetételét, hanem program alapján, igen. Ez egy nehéz dolog, mert sokszor ugye vannak olyan koncerttermek, amelyek egyébként kicsit tájidegen dolgot rendeznek, és akkor a koncertterem környékén megjelennek olyan emberek, akik egyébként nem szoktak megjelenni, de a program miatt ők is megjelennek.
0: De ez most egy kommerszebbnek számít egyébként?
1: Hát attól függ, hát azért szerintem, hogyha filmes szempontból nézzük, akkor Andrzej Wajda azért nem kommersz, de hogyha zenei szempontból nézzük, akkor igen, hát nem tudom, mert ugye a filmzene az mindig is egy különleges műfaj volt, mert ugye a filmzenét azt, mert ugye, hát hogy mondjam, tehát a filmzene az nem műfaj, tehát a filmzene az funkció.
0: Értem.
1: És ebből fakadóan ugye az az érdekessége a filmzenének, hogy a filmzene bármilyen lehet, hiszen alapvetően az a szerepe, vagy a funkciója, hogy ugye egy képi világot, egy vizuális képet felerősítsen, ráerősítsen, vagy akár meg is változtasson.
0: Hatásosabbá,
1: tehát alátámaszol, sok szerepe lehet a filmzenének. Tudom, hogy van ez a kifejezés, ez a filmzenés típusú zene, amire azt mondjuk, hogy hát ez olyan zene, mint egy filmzene, de ez nem egy helytálló kifejezés, mert igazából a filmzenének elsősorban funkciója van, és nem műfaja.
0: Te egyébként most akkor még mindig karmesteri titulusodban kérdezlek, érzed, amikor értő a közönség?
1: Persze.
0: És az gyakran megtörténik?
1: Hát én azt gondolom, hogy a...
0: És mennyire kell egyáltalán értőnek lenni?
1: Ez is programfüggő. Tehát egyébként a Budafoki Doknányi Zenekarnak rendszeresen vannak olyan koncertjei, amit kifejezetten azzal a szándékkal szervez és rendez, hogy edukatív alapanyagot adjon a közönségnek. Tehát olyan embereket várunk a koncertterembe, akik mondjuk nem Stravinsky, Bartók, Mozart és Beethoven művein nőttek fel, lehet, hogy most kezdenek megismerkedni ezzel a világgal, és az is a célunk, és ez nem is egy titkolt célunk, hogy azzal, hogy tulajdonképpen egy kicsit a szélesebb értelemben vett közönségnek is szeretnénk játszani a filmzenékkel, kicsit bevonzuk őket a koncertterembe, és kedvet hozzunk ahhoz, hogy aztán más típusú zenéket is hallgathassanak, mert egyébként ez nagyon gyakori, hogy amikor valaki szimfonikus zenekart hall élőben, az nagyon nagy hatással van rá, mert ez egy egészen más élmény.
0: Na, de ez is egy élmény lesz.
1: Ebben most teljesen biztos vagyok.
0: Szeptember 20-án, vasárnap a Művészetek Palotájában. Ott van előtted a teljes műsor?
1: Igen.
0: Lehet spoilerezni?
1: Hát szabad? Én azt gondolom, hogy elsősorban olyan típusú filmekre gondoljanak, nem kell, nem, tehát itt nem kell feltétlenül, hogy most mindegyik Andrzej Wajda filmet uh-huh. felsoroljuk, de itt olyan filmek is lesznek, mint például a Schindler listája, aha. a Zongorista, ezek amelyek kifejezetten népszerű filmek, de amiket korábban itt említette, az Ígéret földje, a Vasember, ami nem a, nyilván nem a Marvel
0: igen,
1: filmek,
0: igen.
1: Vasember, a Mi nemzedékünk, Remény embere, Kámos illata, szóval nagyon-nagyon híres Andrzej Wajda filmek lesznek.
0: És ezt hogy képzeljük, hogy van műsorvezető házigazdája, és aki majd konferál a dalok között?
1: Ez szerintem, ez most egy olyan technikai kérdés, amire rákérdeztem, hogy nem biztos, hogy tudok válaszolni.
0: Jó, okay. Mert hogy te melyik fajta karmester vagy, aki beszél is a közönséghez?
1: Igen, én az a fajta karmester vagyok, de én olyan dolgokról szeretek általában beszélni, amit nagyon jól ismerek. Uh-huh. Most nálam a helyzet azért érdekes, mert az Andrzej Wajda filmek engem eddig elkerültek, de nekem pont fordítva történik most meg, mert én a zenén keresztül uh-huh. ismerem meg a filmet, és ez azért is jó, mert egyébként nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy a közönség, amikor más filmzene koncertjeinket csináljuk, a Cinefonik, amely uh-huh. évente rendszeresen megjelenő filmzene koncertünk, nagyon sokszor találkozunk olyannal, hogy valaki azért nézi meg végül a filmet, mert a zenéjét hallotta.
0: Ez nálam is így lesz, ezt csak mondom, hogy majd utána fedezem fel a főhőst, meg az alkotásokat. Mikor voltál zongoraművészként színpadon?
1: Múlt héten.
0: Nyilván nem ugyanaz a kettő, a karmesteri meg a zongoraművészi, de van olyan, amit jobban szeretsz?
1: Ezek időszakos helyzetek, tehát hogy nálam általában az szokott lenni, hogy mindig vannak olyan időszakok, amikor valamelyikre jobban fókuszálok. Most egy olyan időszakom van, hogy a karmesteri és a zongoraművészi az gyakorlatilag teljesen párhuzamos módon aha. működik egymás mellett, mert rengeteg nagy zongora koncerten vagyok túl, és még lesz egy csomó, ahol zongora versenyeket fogok játszani. Ebből fakadóan nyilvánvalóan most nagy felkészülésben vagyok egy csomó ilyen koncertre. Ugye én amellett, hogy a Budafoki Dokmányi Zenekart szoktam vezényelni, én magának a zenekarnak a hangszerelője és a zongoristája
0: is vagyok. Azt tudom.
1: Tehát, hogyha más karmester vezényli a zenekart, akkor ugye rendszeresen én ott ülök a zenekarban a zenekar zongoristájaként, de emellett szólistaként is rendszeresen játszom.
0: Hát azt már meg sem mertem kérdezni, hogy ez okoz-e bármit, vagy inkább nagyobb bizalmat ad a zenekaron belül?
1: Én azt gondolom, hogy...
0: valaki van ott, aki közülük jön?
1: Nem tudom, ezt az egyes emberek hogyan reagálják le ezeket a helyzeteket. Nyilvánvalóan nekem nagy előnyöm van abból, uh-huh. hogy én mind a két oldalát ismerem. Uh-huh. Tehát ismerem azt is, amikor valakinek a kezére kell játszani, és ismerem azt is, amikor az én kezemre játszanak az emberek. Nyilvánvalóan egyébként a legtöbb karmester, csak ezt nem szeretik bevallani, a legtöbb karmester a legtöbbet a zenekari zenészektől tudja tanulni. Ugye nagyon sokszor előfordul az, hogy ugye az ember elmegy egy karmesterhez, hogy megnézze, meghallgassa, hogy hogyan vezényel, meg mondjon neki három jó szót, tanácsot, akár más karmesterektől intézményi környezetben megtanul vezényelni, de a legtöbbet mégiscsak azoktól az emberektől fogja tudni megtanulni, akiknek effektíve a kezére kell játszani. Hát,
0: teljesen jogos. A zeneszerzői lábad, vagy alkotói oldalad, az mikor tud kiteljesedni? Mikor alkotsz egyáltalán?
1: Hát mivel ugye a zenekarnak a hangszerelője vagyok, ezért ez is egy, hogy mondjam, munkaköri leírásom. Tehát rendszeresen hangszerelek a zenekarnak különböző formációira. Ugye én a Budafoki Dokmányi Zenekaron belül a saját kamaraműhelyünk, a BDZ kamaraműhelynek vagyok a művészeti vezetője. Ez egy nagyon sajátos hangszerösszeállítás, amelyre rendszeresen kell hangszerelni, de például a filmzene koncertekre, most nem erre az Andrzej Wajda koncertre, de a filmzene koncertjeinkre egyébként rendszeresen kell, hogy hangszereljek, mert hogy olyan filmeknek a zenét játsszuk, amelyek egyébként kottában nem léteznek.
0: Azt értem, de hogy azért más, amikor
1: a zeneszerzés, alkotsz. Igen, a zeneszerzés az most egy érdekes helyzetben van, mert most talán most egy picit takaréklángon fut, pontosan, talán pont azért, mert a zongorista és a karmesteri életem most egy kicsit erőteljesebben pörög, de például tavaly sokkal erőteljesebb volt a zeneszerzői, nem tavaly pont a Generális című Néma filmhez komponáltam új zenét, amelyet pont a Budafoki Doknányi zenekarral élőben játszottunk, szintén a MIPA-ban. Az egy nagyon erőteljes és izgalmas munka volt. Tavaly ötös bemutatóm volt, szóval nagyon olyan időszakom volt a 2025-ös évben, amikor kifejezetten a zeneszerzés nagyon, nagyon nagy prioritással ment, de idén ez most talán egy picit kisebb jelentőség.
0: Le kell ülnöd mindig a zongorához?
1: Soha nem ülök le a zongorához.
0: Komolyan?
1: Soha. Csak összezavar. Tehát, hogyha általában azt szoktam mondani, hogy általában akkor kell leülnöm a zongorához, hogyha semmi nincs a fejemben, és kell játszanom valamit, hogy legyen benne.
0: Na de megvan a dallam, és akkor ezt feldúdolod?
1: Nem, én már azért elektronikusan dolgozom, tehát van notációs szoftver, amely alapvetően a kottázásra képes, sőt, ugye a notációs szoftverek hát döntő többsége most már a realizációra is képes, tehát vissza is képes játszani azt, amit az ember ír, tehát azért lényegesen megkönnyebbedett a zeneszerzőknek
0: a sorsa.
1: Na
0: jó, ezt, hogy elmondod, hát honnan tudnák?
1: Igen. Hát most van nyilván, amikor Beethoven süketen komponálta a 9. szimfóniáját egy papírra, ahhoz képest lényegesen könnyebb.
0: Világos. Na jó, gyere kérlek gyakrabban, hogy akkor tovább fakadhassalak.
1: Bármikor, köszönöm
0: szépen. Sajnos jó társaságban repül az idő, a végén vagyunk. Egy biztos, szeptember 20-án, vasárnap 19:30-kor a Művészetek Palotájában láthat téged és a zenekart is a közönség egy nagyon különleges hát filmzenekoncertem. Úgyhogy gondolom a saját zenekar weboldalán megtalálnak minden pontos.
1: Abszolút
0: pontos
1: mindent a bdz.jegy.hu vagy a bdz.hu-n abszolút megtalálnak mindent.
0: Oké. Hát én azt kívánom, hogy sok csillogó szempár legyen ott a MIPA-ban, akkor a tiétek is csillogni fog, nagy baj.
1: Köszönjük
0: szépen. Nem lesz, úgyhogy csak így tovább, Szűcsaporral beszélgettem, azt a sok energiát, amit az imádott hivatásába beletesz, a figyelmükkel viszonozzák, kedves hallgatóink. Köszönöm még egyszer.
1: Köszönöm szépen.
0: Itt voltál, és a Porttól most elköszönök, kedves hallgatóink, de önöktől még nem, mert folytatódik a műsor, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
2: Ez a Schlagerkult.

0: ez. A Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Szerintem nem nyúlok mellé, azt mondom, hogy régi kedves barátunkat. Visszajáró vendégünket. Köszöntöm nagy szeretettel ismét G. Horváth Lászlót, az Anima Muzicé kamarazenekar ikonikus vezetőjét.
2: Hát az ikonikustól még messze vagyok, de azon dolgozom, hogy ez azzá váljon majd egy...
1: Hihetek, én tényleg annyiszor gondolkodom ezen, hogy tényleg nálatok szerintem nincs aktívabb ezen a területen, aki ennyi bérletsorozattal, ennyi különleges előadással kényeztetni el a fővárosi. Meg hát most ugye mi a fővárosban vagyunk, ezt kell, hogy képviseljem a fővárosi zene értő közönséget, meg rajongókat, ott vagytok mindenhol az országban, sőt még a határokon túl is. Na de hát itt valami elképesztő programkavalkáddal várjátok mindig.
2: Hát az a helyzet, hogy tényleg évről évre bővül a paletta, illetve hát a bérleteink száma is, meg minősége is. Aki szeretettel köszöntelek én is, és a kedves hallgatókat is. És hát ez nem lesz másképp az idei bérlet sorozatunkban, vagy évadunkban sem, hiszen újra tudunk indítani még egy régi álmunkat, egy bérletünket, a Capricciózó bérletet. Tehát, hogyha csak a nagy bérleteket nézzük, akkor a Grandiózó lesz a Zeneakadémián, Animátó Nádor teremben és a BMC-ben most a Capricciózó bérlet, és ezen mellett tovább folytatjuk itt ismerte ezt a sorozatunkat Kőbányai Kulturális Központban a Városok zenéjét, illetve az Erzsébet Ligeti Színházban a Klasszik Liget elnevezési produkciót, ahol ezúttal most a különböző zenetörténeti korszakokat fogjuk górcső alá venni, a klasszikát, a romantikát, barokkot és a 20. századot. Úgyhogy hát az ötletek azok mindig újból jönnek, de a régi ötletek meg valahogy olyan jónak tűnnek, meg bevátnak tűnnek, hogy azt sem szeretjük elhagyni. Tehát, hogy évről évre bővül az a repertoár, amit meg tudunk mutatni egy évadban a budapesti közönség számára.
1: Nagy millió előadásról beszéltünk már itt ebben a műsorban, de valahogy a BMC-re még nem emlékszem veletek kapcsolatban. Jól
2: igen, hát régóta játszunk ott, gyakorlatilag a BMC-nek a megnyílása óta, de saját sorozatot egyszer csináltunk 2021-ben, az egy nagyszerű 20. századi sorozat volt, de 2022-ben ott egy nagyon érdekes év volt, ott a költségvetés az hirtelen a harmadára csökkent, és le kellett mondanunk ennek a sorozatnak a folytatásáról, és azóta sem tudtuk újra ezt megcsinálni, úgyhogy nagyon nagy öröm is számomra, különleges kihívás, hogy egy kifejezetten 20. századi zeneműveknek szentelt sorozatot el tudunk indítani, mert hogyha ugye a klasszikus zene eleve egy periféria, hogy a klasszikus kamarazene az ennek a perifériája, és ahol a 20. század, ami a kortárs megbélyegzése van eleve a fejekben elrejtve, azt próbáljuk meg tényleg a középpontba tenni, akkor azért ez egy bátor vállalkozás. De hát olyan fantasztikus zeneműveket írtak a kamarazenekar a 20. században, amit egyáltalán nem játszanak a mai koncertszínpadokon, hogy ez számomra, hogyha szabad ilyen erőteljes szót használom, az vérlázító, hogy ezeket nem játszunk. Természetesen nagy öröm Mozartot, Haydnt és Beethovent is játszani, de tényleg itt Nino Rotától kezdve, akkor a Piazzónán keresztül a Alberto Ginastera, aki Argentinának a Bartókja, hogyha szabad így fogalmaznom, azok olyan műveket adtak nekünk, hogy ezt nagyon-nagyon kár lenne, hogyha azt így a feledés homályába engednénk, hogy boruljon.
1: Nem, most gondolok vissza a korábbi beszélgetéseinkre, hogy talán ennyire részletesen nem is mentünk bele ebbe a témába, hogy tényleg ennyire nehezített a pálya? A műfaj miatt?
2: Attól függ, hogy honnan nézzük, tehát hogyha ugye a kamara, mint ugye a szoba,
1: igen,
2: egy pici együttesnek a közösség igényét nézzük, akkor mondjuk egy ilyen együttes, egy 16 fős kamarazenekarján 150-200 fős termekben teljesen jól elműködik, és körülbelül az az akusztikája is. De itt még a 19. században elkezdődött egy ilyen növekvési vágy itt a zeneszerzők részéről is. Na, hatalmas koncerttermek épültek meg, és valahogy ugye, amikor a 20. század közepe felé elkezdődött az, hogy mondjuk egy ilyen üzleti tevékenységként is kezdtek gondolni arra, hogy hogyan lehet egy zenekart, ha már kialakult, fenntartani, akkor nagyon sok olyan piaci tényező jött be, ami miatt fontos olyan műsorokat, amik jól beváltak, ismert csengően hangzások, egy Vivaldi 4 évszakot szerintem mindenki ismer, hogyha az van a plakáton, az értelemszerűbben sokkal több embernek mozgatja meg a fantáziáját, mint hogyha azt mondom, hogy Alberto Ginastera-nak a Concerto vonósokra című alkotása, ami egyébként ráadásul egy nagyon mély mondani valójú drámai bű, amelyben azért van egy csomó olyan effekt használat is, ami mondjuk nem szokványos a klasszikus zenei értelemben. Tehát, hogyha így nézzük meg, hogy mondjuk közönség vonzó, közönség barát koncerteket akar az ember létrehozni, akkor igen, ez egy nehéz, ez egy nehezített pálya, nehéz eladni, viszont ezek a művek minőségében is mondani valójában legalább olyan értékesek, mint egy Beethovennek egy vonós négyese. És én ebben nagyon is hiszek, és az a tendencia rajzolódik ki, hogy mondjuk az Anima Muzicának a közönsége, akik már sokszor szoktak a mi koncertünkön jelen lenni, azok egy-egy ilyen 20. századi vagy kortárs darabot úgy meghallgatnak csak a mi kedvünkért, és a harmadik, negyediknél már úgy értőbben, tehát hogy lehet, hogy korábban tényleg a klasszika és maximum a romantika zenetörténeti korszakánál megálltak, de most már nyitottabbak lettek, és a mi közönségünkön is lemérve azt lehet tapasztalni, most lejött az ideje megint, hogy egy ilyen sorozatot csináljunk. A Budapest Music Center ez egy fantasztikus akusztikai tér, és szerintem egy nagyon modern koncertépület, tehát hogy ebben ezek a kortársabb művek, vagy hozzánk időben közelebb álló művek nagyon jól megállják a helyüket. Úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy ezt össze tudtuk állítani. Természetesen azért figyeltem rá, főleg az első két koncert tekintetében, hogy könnyedebb hangvételű művek is legyenek ezzel a koncerten, tehát hogy olyan élménnyel távozzanak az emberek, hogy a szórakoztató zene része is meg lesz ezeknek a koncerteknek.
1: Hát legyen is. Ugye én most hallom tőled, hogy a BMC ezek szerint szintén ilyen különleges akusztikával lett megépítve?
2: Hát lehet, hogy ez csak az én kapcsolatom, tehát hogy a BMC-vel, de egy fantasztikus akusztikája van, egy nehéz akusztika is, mert minthogyha a pucéra játszana az ember, tehát hogy ott minden egyes kis hangot lehet hallani. Aha. Van azért egy kis bársonyos akusztikai feddése, tehát hogy nem az a karc, ami a fül mellett a hegedűből esetleg kijön, az már nem megy át a második, harmadik sorig, de hogy nagyon-nagyon gondosan kell ott játszani, és azoknál a daraboknál, főleg a 20. században kezdődött el, ahol mondjuk egy vonós kamarazenekart nem 4 szólamra írnak, hanem 16 különböző szólamot kap a 16 játékos. Itt különlegesen fontos, hogy ne legyen egy ilyen összemosódón túlzengetett akusztikai tél, mert így nem lehet külön kivenni a szólamoknak az irányát, a vonalát, úgyhogy kifejezetten szerintem a BMC mindamellett, hogy bármi mást is jól lehet ott játszani, 20. század is attól fölfél, az kifejezetten erre alkalmas terem.
1: No, hát és akkor így ugrással már a Zeneakadémián vagyunk.
2: Igen, hát az évadunkat lényegében egy ilyen együttműködéssel nyitjuk, ugyanis 4 koncertből áll a grandiózus sorozatunk a Zeneakadémián, de az első koncert, ami szeptember 28-án lesz, az a Szegedi Szent Gellért Fesztivál egy koncertjének tulajdonképpen az ismétlő koncertje. Ugye a Szegedi Szent Gellért Fesztivált egy dél-koreai karmester, aki Salzburgban professzor állítja össze. Jonku Klee-nak hívják egyébként, ugyan 5 éve van folyamatos együttműködésben az Anima Muzicéval, és itt a vendég szólistánk majd Lila lesz, ez a teljes neve, Lila. Ő egy kínai csellista lány, aki hát lehető minden díjat már besöpört, amit lehetett Európában elérni. Egyébként Bécsben tanult, aztán Krombergben, Németországban, tehát abszolút Európában képezte magát, és hát őt már lehet egy fiatal sztárnak mondani. Na most nem az ismert Haydn cselló versenyt fogjuk lejátszani, hanem a Mozartnak a C-moll cselló versenyének nevezett művet, ami ilyen formában nem létezik, hanem Jonku Klee, a Szent Gellért Fesztiválnak a művészeti vezetője, tulajdonképpen ilyen hangszerelő zeneszerzési feladatokat is szokott csinálni, és 2 Mozart szerenádból, a C-moll szerenádból, meg egy másik szerenádból gyakorlatilag áthangszerelve alkotott egy új darabot, és így Mozartnak is akkor lesz cselló versenye. Nagyon bízunk benne, hogy ez jól működik ez a darab, ez mindig egy nagyon bátor vállalkozás, egy olyan génusznak a darabjaihoz hozzányúlni, mint Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Hát
2: a Jonku Klee pár többiet is csinált, és jól sültek el ezek az átiratok, úgyhogy még nem volt ugyan közös próba, de én már ugye a partitúrát láttam, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy ez egy újabb remek mű lesz, egy ilyen kicsit álkortás remek mű, hiszen Mozart hangjaiból állítottunk össze egy új darabot.
1: Na most akkor ennek a lélek, nem csak a lélektanában, hanem a kulisszatitkaiba avasd be, Laci, minket, hogy ilyenkor a nehézség, mert mondod, hogy nem egyszerű, az kinek a vállán van? Az övén?
2: Hát szerintem az előadó művészi a legtöbb felelősség, mert bármilyen átiratot lehet rosszul is, jól is eljátszani. Tehát, hogyha az ember megpróbálja abból a darabból kihozni a maximumot, akkor esetleg egy nem olyan jól sikerült átirat is, és tud élő élményt adni a közönségnek, hogyha az előadó művészek beleteszik szívüket, lelküket, és megpróbálnak mindent kihozni belőle. Itt ugye az a felelősség, hogy Mozart felé hogyan tudunk megfelelni, hogy ez az átirat, ez elérje azt a nívót, amit Mozart ról gondolunk, ugye ez talán a legnagyobb kérdés, de ilyenkor, amikor egy ennyire ilyen ismert zenei anyagokból összeállított új darabban, akkor két dologra figyel az ember. Egyrészt, hogy ne próbálja meg teljesen az eredeti műveket megpróbálni megszólaltatni, mert ez egy új darab, tehát hogy bele kell tenni a mai világnak a vívmányait is. A másik meg természetszerűen az, hogy legyen értelme, tehát hogy legyen valamitől fontos és különleges az, hogy ez a darab ez most megszületett.
1: Na, még egy eldöntendő téma, vagy kivesézendő téma. Ugye azt mondod, a megfelelés, a szint, na de az kitönti el? Ez a belső mércétek?
2: Hát most már talán igen. Ugye ez egy nagyon hosszú tanulási folyamat, amíg az ember eljut a koncertező művészhez. Tehát mondjuk 5 éves kortól 25 éves korig ez csak tanulás, és akkor onnantól kezdve meg ugye a tapasztalati tanulás. Hát lehet előbb koncertezni, meg 17-től már koncertezik az ember, de azok még nem olyan
1: meg
2: koncertek.
1: Nyilván most én csak kívülről okoskodom, vagy gondolom próbálom.
2: De egy nagyjából, amikor elvégezte a zenakadémiát az ember, akkor lesz művész hivatalosan is, és akkor onnantól kezdve lehet számítani a színpadi jelenlétben olyanra, amiből mondjuk az ő egyéniség is kibondik.
1: De ha már akkor maradjunk itt a Zeneakadémiánál, tehát oda mentek játszani, azt nyilván ott a helyiek, akik ott vannak a Zeneakadémián, azt meózzák, tehát hallgatják?
2: Hát alapvetően igen, tehát én mondjuk a Zeneakadémiai tanulmányaim arra nagyon szívesen emlékszem, hogy szinte minden nap, vagy minden másnap ott lógtunk a diákpáholyban is, hallgattuk a különböző előadó művészeket. Vagy azért, mert ismeretlen zeneszerző, vagy azért, mert ismeretlen művész, vagy azért pont, mert ismertük, tudtuk, hogy mire számítunk, de nagyon sokszor volt az is, hogy egy ilyen fajta térképet akartunk magunkba készíteni, egymás után több szimfonikus zenekart végighallgattunk, kinek milyen előadásmódja van, stb. Szóval szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog.
1: De ott vannak a tieiteken is?
2: Hát te nem szoktam fölfelé nézni, meg nem vagyok teljesen képben, hogy a mostani Zeneakadémián milyen lehetőségek vannak, de azt hiszem, hogy igen, tehát, hogy azért ez egy olyan lehetőség, hogy biztos élnek vele. Az, hogy kifejezetten az Anima Muzici koncertjeit hallgatják-e, vagy nem, azt nem tudom, tehát erről visszajelzést kellene kapni, vagy kérdezni, hogy van, de azért ismerik az Anima munkásságát a Zeneakadémián, arról egész biztos vagyok, hogy valamilyen módon, gondolom, hogy nem a YouTube-on az egyetlen felület,
1: ahol hát nem, mert csak azért kérdezem, hogy ha nem minőségi produkciót vinnétek, akkor nem lenne egy éve ott.
2: Igen,
1: bérlet sorozat.
2: Valószínűleg az van, hogy ez egy külön jó visszajelzés és egy érdem, hogy mi megtarthatjuk a sorozatunkat minden évben.
1: No, akkor ez lesz szeptember 28-án.
2: Igen.
1: Meg mellette még millió egy év.
2: Igen.
1: Melyik, amiről még érdemes ott a környéken beszélni az időpont? Vagy hát felőlem még decemberig is elmehetünk, de amik ilyen kiemelendő.
2: Hát koncert. Rengeteg program van, ilyenkor mindig nagyon nehéz választani az embernek, de hogyha már említettem a Kapricsózó Béletet a BMC-ben, október 30-án lesz annak az első koncertje, és ott próbáltam meg már az említett Alberto Ginastérának a mély drámai műve mellé kifejezetten könnyed darabokat válogatni, és egy ilyen dél-amerikai est lett tulajdonképpen belőle. Azért nem argentin, mert lesz egy kezdőszám, amit egy venezuelai zeneszerző írt. Ez még számunkra is teljesen újdonság, én még csak a kottáját láttam egyszer, de abból úgy néz ki.
1: Az például hol láttad?
2: Hát nagyon sok különböző kapcsolatom van, mind a mellett, hogy most már az interneten is rengeteg ott a
1: de ott láttad a képernyőn, vagy fogtad a kezedbe?
2: Nem, képernyőn láttam, de ezt küldték nekem. Tehát ezt küldték nekem egy kedves ismerősöm, hogy kérdeztem, hogy nem tud-e valami dél-amerikai nyitószámot, rövidet, 5 perceset, ami egy ilyen hangulat megalapozó, és még táncos, de azért minőségi klasszikus zenéről van szó, és akkor ő küldte. Úgyhogy ezután viszont elég ismert Astor Piazzollának darabét fogjuk játszani. Hát egyrésztről a 4 évszak Buenos Airesben szóló hegedű és vonós kamarazenekar, ezt majd én fogom játszani a zenekarra, ezt többször játszottuk már, nagy kedvencünk. Úgyhogy ebből egy nagy gyakorlatunk van.
1: De ezt ugyanúgy gyakorolni kell előtt?
2: Hát hogyne, tehát nagyon, nagyon fontos. És a Csordás Klára énekművésznővel fogunk 4 dalt előadni, ezek viszont teljesen új dolgok, tehát hogy itt van 4 dalból 2, ami kifejezetten mostanra lett számunkra átírva, sőt ezeknek magyar szövege is készült, úgyhogy érteni fogja a közönség, hogy miről szólnak ezek a dallok, amik hát nagyon fontosak. Az egyiknek például a címe Őrült, és itt hát nem csak énekelnie kell majd a művésznőnek, hanem olyan beszédeket mondania, ami
1: erre
2: hát abszolút egy ilyen háttértörténet ki fog rajzolódni ebből, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon izgalmas és nagyon sokszínű koncert lesz, úgyhogy ezt tényleg mindenkinek szíves figyelmébe
1: ajánlom. Egyébként az éneklős koncertek mennyire jellemzők? Látok.
2: Hát talán inkább elsősorban hangszeres művészeket szoktunk hívni vendégszólistának. Az énekesekkel mondhatnám úgy, hogy minden évadban egy énekművésznőt föl tudunk élni, és akkor tudunk együtt játszani. Az egy kicsit más műfaj, az énekeseknél ott a karmesternek a szerepe az szerintem az tud fontos lenni. Úgyhogy talán ezért is nem annyira gyakran szoktunk, másképpen veszik a levegőt, másképpen frazeálnak, de azokkal, akik ilyen kialakult egy ilyen szoros kapcsolat, mint például Csordás Klári, most már tényleg gyakorlatilag bejön két nappal a koncert előtt, mert ő Párizsban él, és akkor ott folytatjuk, ahol legutóbb abba hagytunk.
1: Na hát ez az igazi szövetség.
2: Így van.
1: Vele. És akkor a BMC után, október 30-a után?
2: Hát közben már elindítjuk a Városok zenéje sorozatot októberben a Kőbányai Kulturális Központban, ahol két koncert lesz majd, az egyik Szentpétervár, a másik pedig Prága. Tehát hogy ez a sorozat mindig egy-egy városnak a zeneszerzőit gyűjti össze, ami a városhoz kapcsolódik, és akkor egyfajta ilyen hangulat kialakul. Hát ezt 10-15 évvel ezelőtt vettem észre, ez egy fontos tényező tud lenni, hogy ki milyen városban alkotott leginkább, mert minden egy városnak van egy saját hangulata, mondjuk nem csak az építkezésére gondolva, fekvésére, lakosságára nézve mindenhogy, és bizony valahogy a zeneművekben is van egy ilyen kapcsolódási pont, tehát hogy most csináltuk már Bécst, Párizst és Budapestet ebből, és abszolút egyféle hangulata volt ezeknek a koncerteknek, még akkor is, hogyha ezek világvárosok is lehetnének, nagyon-nagyon-nagyon színesek a zenei műfajok benne, de valahogy mindig kialakul egy ilyen fő műfaj egy ilyen városban, és akkor egy ilyen közös hangulat. Úgyhogy ez nagyon izgalmas lesz, ezt már nagyon-nagyon egyébként várjuk, és december 4-én pedig az animátor sorozatunk is elindul, ott az első vendégkoncertmesterünk majd Anna-Liza Bezirodné lesz, ő egy ilyen észt-orosz, bulgár, mindenfajta nemzetiségű hölgy, fantasztikus a hegedű. Tavaly ismerkedtem meg vele egy kamarafesztiválon Svájcban, és ott hegedű dúóztunk az egyik darabban, az egyik koncerten, és hát ez döbbenetes élmény volt, hogy mennyire egymásra találtunk. Úgyhogy rögtön mondtam neki, hogy valamit majd itthon Magyarországon is kell csinálni, és én nagyon nagy öröm, hogy első kérésre rögtön jött, mondta, hogy bármilyen időpont megoldja, jön, akar velünk játszani a mi együttesünkkel, úgyhogy ezt is már nagyon várjuk. És hát közben egyébként járjuk az országot, és itt a Petőfi Kulturális Program keretében most 20 különböző kis településen fogunk kamara koncerteket adni. Ennek leginkább a szervezési körülményei ezek, hogy minden egyes koncertet jól leszervezni. Ugye tényleg egészen kis településekről van szó, de hát ez is missziunk, hogy megpróbáljuk a lehetőleg eldugottabb helyekre és a magas minőségű klasszikus zenét elvinni.
1: Hú, hát csak kapkodom a fejem, megint annyi. Kavalkád van körülöttetek, de bírjátok még?
2: Egyelőre bírjuk, igen. Most talán a legjobb korban lévő az együttes ilyen szempontból, hogy már nagy tapasztalattal rendelkezünk, de még azért a fiatalos lendület az hajt minket. Úgyhogy szeretnénk ezt az előttünk álló 3-4-5 évet még ilyen módon megnyomni, és akkor lehet, hogy utána el kell egy kicsit engedni majd ebből, az iramból, de amíg bírjuk, addig csináljuk, hogy évi 70-80, akár 100 koncertet is többet adjunk az országban, és hát ezek nem olyan műsorok, hogy akkor egy műsort megismétlünk sokszor, hanem mindig más műsorok, folyamatos felkészülés, párhuzamos felkészülések is vannak, de amíg ilyen lelkes és kitartó a csapat, addig szerintem mindenképpen érdemes. Ha egy koncert is úgy van, hogy fáradtságot érzek benne, vagy lanyhulást, akkor visszaveszünk rögtön belőle.
1: Aha. Na, de ezt még nem érezted.
2: Ezt még nem, hál' Istennek.
1: Animamuzice.hu.
2: Így van, www.animamuzice.hu, és itt jelenleg minden koncertünk az elérhető, ezt is folyamatosan frissíteni kell, ezt az oldalt. Sokszor én vagyok elmaradva egy koncert pontos programjával, és azért nem tudjuk föltölteni, de jelenleg a nagy bérleteink, saját szervezési koncertjeink azok már fölmennek.
1: Oké, meg hát nyilván az összes közösségi oldalon megtalálhatók.
2: Elsősorban a Facebook, azt hiszem, ahol.
1: Én az Instát is ismerem, az is van.
2: Lehet, hogy ott is van. Igen.
1: TikTokon kérem elkezdeni. Kommunikálja a muzsikálást. Az animátó van Zuglóban?
2: Nem az animátó, de Zuglóban, bocs, Nádorterem.
1: Jól mondom, igen, a Nádorteremben. Na hát van minden, kedves hallgatóink, kövessék az Anima Muzice igen kalandos és sokrétű útját. Még annyit a végén, hát egy percünk maradt, hogy ahány hely, annyi féle közönség?
2: Abszolút.
1: Tehát sőt, más Kőbányán, más a BMC-ben, meg más akár a tanádorteremben?
2: Abszolút, sőt, egy helyszínen belül is, műsorfüggően is más közönség van. Szóval azt lehet látni, hogy az animálnak a programjára, akik jönnek, azért előre érdeklődőek is, nagyjából képben vannak, hogy milyen műsorra
1: lehet. Tehát ez nyilván a Zene Akadémiában is így van.
2: Az a Zene Akadémián is, abszolút. Aha. Így van, tehát az is egy visszajelzés számunkra, hogy mennyien vannak, hogy vannak, mennyire lelkesek. Tehát egyáltalán nem az van, hogy az ember mindig ugyanazt a tapsot kapja. Uh-huh. És akkor az ember végig gondolja, hogy akkor minek mi lehet az oka, indoka, és hogyha kell, akkor változtatunk a dolgokon, de fontos nekünk a közönségünk visszajelzése.
1: De arra már nincs időtök, gondolom, hogy másokat megnézzetek, tehát ti jártok más koncertjeire?
2: Amikor tehetem akusztikusan is, de ez nagyon-nagyon kevés, tehát hogy évente 2-3 más együttest tudok meghallgatni, viszont ilyen szempontból a YouTube azért tényleg egy nagy adomány, hogy van, tehát okay, hogy ott egy kicsit más minőségben hallja az ember, meg látja.
1: Te tudsz közönségé válni?
2: Rendes közönségé csak akusztikai térben tudok válni. Tehát, hogyha YouTube-on fölkeresek egy darabot vagy egy együttest, akkor abszolút szakmai füllel nézem, hallgatom, elemzem. Igen, ja, megpróbálom ellesni, ami hasznos, és ami haszontalan, azt pedig lefelejteni.
1: No, nagyon élveztem most is a beszélgetést, mint mindig. Várlak vissza. G. Horváth Lászlóval beszélgettem, kedves hallgatóink, az Anima Muzicé motorjával, minden esével. És hát jó sok melód van, de én kitartást kívánok hozzá, meg sok csillogó szempárt, ahogy mindig mondom.
2: Nagyon akkor szépen köszönjük.
1: Nagy baj nem lesz, a tiétek is csillogni fog. És Lacitól most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
0: Ez a Slágerkult.
3: Tegyük fel, hogy eső lesz, és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. G. Horváth Lászlónak és Szűcs Apornak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megválasztotta az Alkotmánybíróság 5 új tagját az országgyűlés. Több mint 400 mobiponttal bővül a MOLBUPI hálózata. Megnyílt a 44. magyar sajtófotó kiállítás Budapesten. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Megválasztotta az Alkotmánybíróság 5 új tagját az országgyűlés. A képviselő Kronovszki Nórát, Kovács András Györgyöt, Ligeti Miklóst, Orosz Árpád Gábort és Szomora Zsoltot, a Tiszapárt frakciójának jelöltjeit választották meg alkotmánybírónak. Mindannyiukra 137 igen és 6 nem szavazat érkezett. Az országgyűlés azért választott új tagokat a testületbe, mert szeptember 1-én 4 alkotmánybírónak, Polt Péternek, Haszonicsné Ádám Máriának, Juhász Miklósnak és Lomnici Zoltánnak lejár a megbízatása. Miután az alaptörvény júliusban elfogadott 17. módosítása kimondta, hogy az Alkotmánybíróság tagjainak megbízatása a 70. életév betöltésével megszűnik. Elfogadta az országgyűlés a 150 lóerő alatti dízelautók tulajdonosainak járó támogatásról szóló törvényt. A szabályozás szerint a jogosult magánszemélyek szeptemberre, októberre, novemberre és decemberre havi 5000 forintot, vagyis évvégéig összesen 20 000 forint támogatást kapnak az üzemanyagárak emelkedésének kompenzálására. A Fidesz frakció zseppénznek nevezte az 5000 forintos üzemanyag támogatást, és szerintük az autósok háromnegyede nem részesül belőle. Szeptember 15-től több mint 400 mobipont válik elérhetővé a MOLBUPI használók számára is, így a közbringákat még több budapesti helyszínen lehet felvenni és leadni, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A BKK fokozatosan vonja be a közösségi és saját tulajdonú rollerek, kerékpárok tárolására szolgáló mobipontokat a MOLBUPI szolgáltatásba. A mostani fejlesztés ennek a bővítésnek a része. A sűrűbb állomáshálózatnak köszönhetően az eddigi, jellemzően 300-400 méteres távolság helyett számos helyen akár 100-150 méterenként lesz olyan állomás, ahol közbringát lehet felvenni vagy leadni. Idén ősszel még további 400 mobiponttal egészülhet ki a hálózat, 2027 elejére pedig már összesen több mint 1100 helyszínen lehet felvenni és letenni a bringákat a fővárosban. Újabb baromfipestis fertőzést igazolt a Nébih Bács-Kiskunvár megyében, ezúttal egy kerekegyházi csirketelepen, írja az Agroinform. Amint egy 20.400 állatot számláló állományban bágyadság és a szokásosnál nagyobb elhullás jelezte a betegséget. Az országos főállatorvos elrendelte az érintett állomány felszámolását, a telep körül pedig 3 kilométeres védőkörzetet és 10 kilométeres megfigyelési zónát jelölt ki. A járványügyi vizsgálat még tart. Megnyílt a 44. magyar sajtófotó kiállítás Budapesten, a Robert Kapa Kortárs Fotográfiai Központban. A november 8-áig látható tárlaton a tavalyi év legjobb magyar sajtófotóiból válogattak. Bemutatják a MOOSZ nagydíjával és az André Kertész nagydíjjal elismert sorozatokat, a 16 kategória díjazott képeit, valamint a különdíjas munkákat is. A pályázatra idén 258 fotós, 2355 pályaművel, összesen 6196 fotóval jelentkezett. A Kapa Központ tárlata mellett utazókiállítás is készült, amely jelenleg Moson-Magyaróváron látható szeptember 20-áig. A legtöbb helyen ma is sok napsütés várható, esőre nem kell számítani, a szél viszont többször megélénkül. A még hűvös reggel után napközben a legmagasabb hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. Holnap gyenge hidegfront érkezik, erős szél és nyugaton csapadék is előfordulhat. A fővárosban azonban továbbra is lesz napsütés, a hőmérséklet pedig nagyjából 23 fokig csökken.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, szeptember 23-án, szerda este 18 órától a Magyar Zeneházában, igen, ott a Városliget szívében, Czakó Sándor visszaemlékezései következnek egy új epizóddal, méghozzá könyvbemutatóval, mert ott a Popkulturális Könyv Klub könyvtárban mindig rendkívül izgalmas közösség találkozók valósulnak meg. A furcsa név, Czakó Sándort, a 80-as évek népszerű zenekara, a Vágtázó Halott Kémek egyik alapítóját és egykori gitárosát fedi. Anagrammáról van szó, akinek 2018-as, hát szűk 140 oldalas könyve immár az Egyesült Államokban is megjelent. Természetesen angol nyelven, ahogy a magyar kiadói anyagban olvasható volt, vajon képes-e elménk a hétköznapi érzékelésen alapuló racionális leképezés nyújtotta véges dimenziók kitágítására? Nyithat-e új távlatokat a lélek erőforrásainak hatékony kiaknázása, amit agyműködésünk és lelki folyamataink kapcsolatának összehangolásával érhetünk el? Hát ezekre a kérdésekre próbál választ adni a 80-as évek kultikus underground zenekarának egyik alapítója, különleges varázsuk elemzésével és népszerűségük titkának feltárásával. Reklám és marketing tevékenység nélkül érték el sikereiket, rendszeresen több ezer néző előtt léptek fel, itthon és külföldön egyaránt. A titok a zenekar egyedülálló alkotásuk folyamatában rejlik, amellyel különleges lelki azonosulási élményt, illúziót idézett elő. A könyv egyedi értelmezést ad az emberi agy sajátos működési lehetőségeiről, amelyek a katartikus hatás kifejtő alkotási folyamatok során valósulhatnak meg. A könyvbemutató első részében beszélgetésre kerül majd sor a könyv szerzőjével, Czakó Sándorral, de ott lesz a kötet fordítója, valamint a grafikusa is, Barcsi Géza, a beszélgetés pedig Jávorszky Béla moderálja majd szeptember 23-án.
0: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Több gigabájtnyi adatot foglalt le a rendőrség az Országos Onkológiai Intézetben. Régóta várt korszerűsítés valósulhat meg a zuglói vasútállomáson. Országszerte bringás reggelivel várják ma a kerékpárosokat. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Dokumentumokat és több gigabájtnyi adatot foglaltak le a nyomozók az Országos Onkológiai Intézetben tartott házkutatás során. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóirodája több hónapja nyomoz az intézet egyes eszközbeszerzéseinek jogi és gazdasági körülményei miatt, nagyobb vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanújával. A rendőrség szerint minden a büntetőeljárás szempontjából releváns iratot lefoglaltak, és számítógépekről, laptopokról, valamint mobiltelefonokról is adatokat mentettek le. A nyomozók azt vizsgálják, hogyan készítették elő és bonyolították le az eszközbeszerzéseket, illetve jogszerűek voltak-e az ezekhez kapcsolódó döntések és szerződések. A legfontosabb kérdés, hogy a feltételezett szabálytalanságok okoztak-e vagyoni hátrányt az intézetnek. Az eljárás egyelőre ismeretlen tettes ellen folyik, gyanúsítottja nincs az ügynek. Régóta várt korszerűsítés valósulhat meg Zugló vasútállomásnál. A tervek szerint elbontják az utasvárót, szélesítik a peront, akadálymentessé és jobban megközelíthetővé válhat az állomás, miközben a jelenlegi szűkös és elavult utasforgalmi területeket is átalakítják. A zuglói vasútállomás évente több mint 1,5 millió utast szolgál ki, és naponta átlagosan 200-250 személyszállító vonat áll meg ott. A MÁV már kiírta a fejlesztéshez szükséges tervezési tendert, a kivitelezés pedig várhatóan 2028-ban kezdődhet. Ma tartják a Bringázza munkába kihívást. A Magyar Kerékpáros Klub szervezésében és az Aktív Magyarország támogatásával megvalósuló eseményen a kerékpározókat országszerte reggelivel és uzsonnával várják több kijelölt ponton. Budapesten például a Városháza Parkban 7 és 9 óra között. Az eseményről Kádár Melinda, a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársa beszélt a Sláger FM-nek.
3: A Bringázza munkába kampányt a Kerékpáros Klub már sok-sok éve megszervezi, és ősszel ez az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó, ilyenkor nagyon sok önkormányzat, civil szervezet, vállalat, munkahelyek csatlakoznak, és ez alkalommal 158 helyszínen tudnak velünk együtt reggelizni mindazok, akik kerékpárral mennek munkába, vagy a munkából haza. A térképet, amin lehet böngészni a helyszíneket, a weboldalunkon megtalálják, a bringaezamunkába.hu helyszínen, a kerékpáros klub központi helyszíne pedig a Városligetben lesz. Bringes reggeli programok jellemzően 6 órakor kezdődnek, a mi helyszínünkön például 7 órától lehet már reggelizni, de változó, az uzsonnák jellemzően délután 4 órától kezdődnek. Reméljük, hogy nagyon sokan csatlakoznak majd szeptember 16-án ehhez a programhoz.
2: Az őszi kihíváshoz a Bringázz a munkába applikációban pontokat is gyűjthetnek az érteklődők. Nyílt nappal várja a közönséget szombaton a Nemzeti Színház. A programsorozatot az Itt mindig otthon vagyunk című gála zárja. Az esten a társulat művészei, fiatal színészek, zenészek és színházhoz kötődő alkotók lépnek színpadra. Részletek hangzanak el többek között a Lilion Fiból, a Csongor és Tündéből és a Falu Rosszából, de készülő produkciókról is lesz szó. Fellép mások mellett Berec András, Szűcs Nelli, Földes László Hobó és Bodrogi Gyula. Nyárias, de kis és szeles idő várható. A napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként jelenhetnek kevés felhő az égen. Csapadék sehol sem várható. Többfelé élénk lökések kísérhetik a déli szelet. Reggel 11-14, délután pedig 26 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: ez a Sláger FM.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

percben. Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsön nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres

0: Sláger FM.
1: Szerelem, szerelem, szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: Programajánló.
1: Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, a Szép Művészeti Múzeum megújult egyiptomi állandó kiállítása a korábbinál nagyobb területen számos új tárgyal és témával kiegészülve várja a látogatókat. Az új koncepció három nagy tematikus egységre bontva mutatja be az ókori Egyiptom világát: templom és istenek, Nílus völgy és emberek, sírkamra és halottak. Az új kiállítás látványosan interaktív eszközök bevonásával a látogatók számára jól érthetően és a tudományos eredményeket is bemutatva tárgyalja a korszakkal kapcsolatos legfontosabb ismereteket. A kiállításhoz tartozik egy egyiptomi titkokamrája is. Ebben a felfedező szobában, mert ez a címe és ez a neve, számos további izgalmas információ várja az érdeklődőket. A Szép Művészeti Múzeum első 1939-ben megnyílt egyiptomi állandó kiállítása óta három alkalommal, 1972-ben, 1996-ban és legutóbb 2013-ban újult meg az egyiptomi tárlat. Ez egy állandó tárlat, bármikor látogathatják. Az egyiptomi gyűjtemény mostani legújabb, több mint 5000 műtárgyat bemutató újra rendezett állandó kiállítása nem kronológiai sorrendben, hanem tematikus egységekre bontva mutatja be a gyűjtemény legfontosabb műtárgyait. Az egyiptomi világnézetben megjelenő három alapvető csoport, az emberek, az istenek és a halottak szféráinak bemutatása mellett a kiállítás hangsúlyozott figyelmet szentel a három szféra közötti kommunikáció változatos lehetőségeinek bemutatására is. A különböző terek falszínei összhangban vannak a bemutatott tematikával természetesen. És ezen kívül még számos meglepetés várható. Például 2026. január 11-éig Varga Edit, a gyűjtemény egykori vezetője magángyűjteményéből mutatnak be néhány érdekes, a közelmúltban a múzeum gyűjteményébe került tárgyat, tehát ilyen formán ez a kiállítás folyamatosan megújul, ezért a Szép Művészeti Múzeum szeretettel várja Önöket.
0: Programajánlót hallottak! Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megválasztotta az Alkotmánybíróság 5 új tagját az országgyűlés. Több mint 400 mobiponttal bővül a MOLBUPI hálózata. Megnyílt a 44. magyar sajtófotó kiállítás Budapesten. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Megválasztotta az Alkotmánybíróság 5 új tagját az országgyűlés. A képviselő Kronovszki Nórát, Kovács András Györgyöt, Ligeti Miklóst, Orosz Árpád Gábort és Szomora Zsoltot, a Tiszapárt frakciójának jelöltjeit választották meg alkotmánybírónak. Mindannyiukra 137 igen és 6 nem szavazat érkezett. Az országgyűlés azért választott új tagokat a testületbe, mert szeptember 1-én 4 alkotmánybírónak, Polt Péternek, Haszonicsné Ádám Máriának, Juhász Miklósnak és Lomnici Zoltánnak lejár a megbízatása. Miután az alaptörvény júliusban elfogadott 17. módosítása kimondta, hogy az Alkotmánybíróság tagjainak megbízatása a 70. életév betöltésével megszűnik. Elfogadta az országgyűlés a 150 lóerő alatti dízelautók tulajdonosainak járó támogatásról szóló törvényt. A szabályozás szerint a jogosult magánszemélyek szeptemberre, októberre, novemberre és decemberre havi 5000 forintot, vagyis évvégéig összesen 20.000 forint támogatást kapnak az üzemanyagárak emelkedésének kompenzálására. A Fidesz frakció zseppénznek nevezte az 5000 forintos üzemanyag támogatást, és szerintük az autósok háromnegyede nem részesül belőle. Szeptember 15-től több mint 400 mobipont válik elérhetővé a MOLBUPI használók számára is, így a közbringákat még több budapesti helyszínen lehet felvenni és leadni, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A BKK fokozatosan vonja be a közösségi és saját tulajdonú rollerek, kerékpárok tárolására szolgáló mobipontokat a MOLBUPI szolgáltatásba. A mostani fejlesztés ennek a bővítésnek a része. A sűrűbb állomáshálózatnak köszönhetően az eddigi, jellemzően 300-400 méteres távolság helyett számos helyen akár 100-150 méterenként lesz olyan állomás, ahol közbringát lehet felvenni vagy leadni. Idén ősszel még további 400 mobiponttal egészülhet ki a hálózat, 2027 elejére pedig már összesen több mint 1100 helyszínen lehet felvenni és letenni a bringákat a fővárosban. Újabb baromfipestis fertőzést igazolt a Nébih Bács-Kiskunvár megyében, ezúttal egy kerekegyházi csirketelepen, írja az Agroinform. Amint egy 20.400 állatot számláló állományban bágyadság és a szokásosnál nagyobb elhullás jelezte a betegséget. Az országos főállatorvos elrendelte az érintett állomány felszámolását, a telep körül pedig 3 kilométeres védőkörzetet és 10 kilométeres megfigyelési zónát jelölt ki. A járványügyi vizsgálat még tart. Megnyílt a 44. Magyar Sajtófotó Kiállítás Budapesten, a Robert Kapa Kortárs Fotográfiai Központban. A november 8-áig látható tárlaton a tavalyi év legjobb magyar sajtófotóiból válogattak. Bemutatják a MOOS nagydíjával és az André Kertész nagydíjjal elismert sorozatokat, a 16 kategória díjazott képeit, valamint a különdíjas munkákat is. A pályázatra idén 258 fotós, 2355 pályaművel, összesen 6196 fotóval jelentkezett. A Kapa Központ tárlata mellett utazókiállítás is készült, amely jelenleg Moson-Magyaróváron látható szeptember 20-áig. A legtöbb helyen ma is sok napsütés várható. Esőre nem kell számítani, a szél viszont többször megélénkül. A még hűvös reggel után napközben a legmagasabb hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. Holnap gyenge hidegfront érkezik, erős szél és nyugaton csapadék is előfordulhat. A fővárosban azonban továbbra is lesz napsütés, a hőmérséklet pedig nagyjából 23 fokig csökken.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunkkal ma is. Inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékkel és értékekkel érkeztünk. Budapest és a vétel között, mindig mondom, Pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, hát talán nem sértődik meg az a nagyon kedves úriember, aki nem először, nem is utoljára érkezett ebbe a műsorba, Horváth Csabának hívják. Régi kedves szakmai, a szaktársa, mondhatom ezt így, aki egyébként most ezúttal a Nemzeti Filmintézet marketing és kommunikációs igazgatójaként ül itt. Mindig örülök neked, Csaba, jó, hogy jöttél most is.
2: Köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat, jó estét kívánok.
1: Ráadásul talán ennél aktuálisabbak nem is tudnánk lenni.
2: Na abszolút, köszönöm a kedves felvezetést, én is örülök, hogy itt lehetek.

0: hogy elég magas szinten van egyébként a magyar filmnek, akár a hazai, akár a külföldi ismertsége, elismertsége, de hát természetesen ez valójában egy végtelen szám egyenes, tehát hogy bármit mi dolgozunk is rajta, tudunk még többet tenni, és igyekszünk ezt megtenni a Budapesti Klasszikus Film Maraton alkalmával is, amit idén már 9-szer rendezünk meg.
1: Hát és ráadásul ma.
0: Így van, ma indul, és vasárnapig tart, és hát én azt gondolom, hogy nagyon izgalmas programot ígér, 100 vetítéssel várjuk a kedves nézőket, 6 helyszínen, az Uránia Nemzeti Filmszínházban, a Toldi moziban, az Art Plus Cinemában, a Nemzeti Filmintézet Filmarchívumában, a Francia Intézetben, és a szabadtéri vetítéseken a Budapest Kertmoziban, a Városházánál.
1: Hány helyen leszel ott?
0: Hú, igyekszem minden helyre kimenni, természetesen már csak hivatalból is, meg nyilván igyekszem minél több vetítésre is eljutni ilyenkor, de hát persze ez nekünk elsősorban meló és nem szórakozás, világos. Bár kétségtelen, hogy ez egy szórakoztató meló.
1: Nézzel nekem a kérdést, érts jól mindent, hogy nálatok miben mérik például ennél a rendezvénynél a sikert? Abszolút a nézőszámban?
0: Mérjük a nézőszámban természetesen, tehát ez egy fontos kritérium, hogy ezt a fesztivált sokan látogassák. Hál' Istennek sokan látogatják, tehát ez azért azt mondható, hogy Budapest legnagyobb filmfesztiválját rendezzük ilyenkor szeptemberben időről időre. Egyrészt. Másrészt azt is tudjuk mondani, hogy most már a Budapesti Klasszikus Filmmaraton nemzetközi szinten is kinőtte magát. A harmadik legnagyobb európai klasszikus filmfesztivál, ahol restaurált filmeket mutatnak be Lyon és Bologna után. Ezen nagyon sokat dolgoztak a Nemzeti Filmintézet munkatársai, a fesztivál igazgató Rádói György vezetésével, főként a filmarchívum munkatársai, de természetesen a Nemzeti Filmintézetnek más ága bogán dolgozó kollégák is. Szóval ebben is mérjük, hogy azért nemzetközi rangot is szerzett már ez a fesztivál, és az abban mutatkozik meg, hogy idén például már közelíti a 200-at a szakmai, a külföldről érkező szakmai vendégeknek a száma, hiszen nem csak filmvetítések vannak ilyenkor, meg családi programok, és így tovább, és így tovább, tehát minden, ami egy fesztiválhoz kell, de nagyon fontos szakmai programokat is rendezünk, elsősorban a Francia Intézetbe, ezt úgy hívjuk, hogy Budapest Classics Lab. Mm-hmm. És itt összejönnek évről évre azok a szakemberek a világ minden tájáról, akik filmrestaurálással, filmmegőrzéssel foglalkoznak, ez egy nagyon fontos téma, és a már említett fesztiváligazgatónak, Gyurinak igazán a szívügye, nyilván ezt nem is lehet másképp csinálni, hogyha ilyen elhivatottság nem lenne, akkor azt hiszem, hogy sokkal kevesebb eredményt érne el Magyarország is, meg persze a világ is, hiszen nemzetközi téren is igen jó kapcsolatokat ápolunk ezen a területen.
1: Árulja kérlek néhány kulisszatitkot, mennyi időt vesz igénybe egy ilyen fesztivál megszervezése? Kell egy év hozzá?
0: Nem feltétlenül kell egy év, de mondjuk azt mondom, hogy egy bő fél év, 8 hónap azért az mindenképpen kell. Tehát nagyjából az év elején elkezdődik ez a munka, hiszen most gondolj bele, itt van 3 külföldi sztárvendég, uh-huh. Mathieu Kassovitz, hát azért az ő naptárja, hát azért nem üres.
1: Világos.
0: Pavel Edelman, a lengyel operatőr, aki Andrzej Vajdával és Roman Polanskival is dolgozott együtt a Katyin, illetve a Zongorista című filmeken, illetve Iránból eljön hozzánk Mouzen Makhmalbaf, az iráni új hullámnak egy nagyon jeles képviselője, 4 évtizede készít filmeket, szóval ezekkel az emberekkel azért időben föl kell venni a kapcsolatot, meg sok egyeztetést igényel az ő leszervezésük. Másrészt, ugye a fesztivál az alapvetően úgy készül, hogy a Nemzeti Filmintézetnek az ezzel foglalkozó szakemberei bekérik a világ minden tájáról, hogy milyen restaurálási újdonságok vannak. És igyekszünk sok-sok restaurálási premierrel előállni ilyenkor, a magyar filmek közül is, meg a külföldi alkotások közül is, amik először láthatók, tehát nagyvásznon kiváló, a mai szemnek is és a mai fülnek is kedves, minőségben. Szóval ez a programnak az összeválogatása, mire összejön ez a 100 film, és ezt nem úgy értem, hogy mire nagy nehezen összegerebjézzük, hanem úgy értem, hogy a több százból mire leszűkítjük azt, hogy egyáltalán mi fér bele ebbe a programba, és persze a már említett szakmai rendezvényeknek az előkészítése is, meg a vendégek meghívása, az előadók felkérése, az azért elég sok egyeztetéssel és munkával jár.
1: Hát ráadásul roppant izgalmas része vannak például ez a restaurálás is, hogy amögött milyen munka van. Hogy az oda tudjon kerülni.
0: Amögött meg egy folyamatos munka van. Ugye a Nemzeti Filmintézeten belül, illetve a Filmarchívumban és a Filmlaborban 2018-ban indult egy filmrestaurálási uh-huh. program. Ennek keretében most már több mint 400 magyar filmet újítottak föl a mi kollégáink. Ez egy meglehetősen bonyolult feladat, és egy komoly

0: Olyan szakmai kihívás, amikor nem tudom én, több évtizedes, akár némafilm, vagy a hangos film kezdeteiről származó a filmek.
1: Szóval
0: ugye? Igen, igen, tehát 35 mm, 16 mm, megette már az idő, és itt tovább, vagy legalábbis elkezdte csócsálni, és akkor ezeket helyreállítani, digitalizálni, felújítani, akár képben, akár hangban, ez azért egy összetett és bonyolult feladat, és egyébként időigényes is, szóval nyilván a rövidebb filmeket rövidebb idő alatt, a hosszabb filmeket hosszabb idő alatt restaurálják. De azért azt tudom mondani, hogy évente ilyen 25 körül fér bele.
1: Annyit elsikerül?
0: Igen, mert azért nem, tehát ugye ez egy macerás és időigényes dolog. AI itt nincsen benne, van ahol csinálják
1: egyébként. Ezért fontos, hogy elmondd, hogy ezért fér bele évente mondjuk 25-30 film, mert ez nem AI-t.
0: Nem, nem, nem, nem. Azt nem gondolom, hogy... Tehát a filmmegőrzés szempontjából mi, illetve a mi kollégáink azt a célt tűzték ki, hogy az eredetit állítsák elő. Uh-huh. Most itt volt néhány évvel ezelőtt például a Lilium Fi. Vagy említhetnénk más alkotásokat, mondjuk a tavalyi nyitófilmünk, a Csodálatos Júlia, hát ott ült Koltai Lajos a filmlaborban a film készítése, vagy a film restaurálása kapcsán, vagy akár Szabó István, és az élő legendákkal együtt lehet ezt a filmet új köntösbe öltöztetni, és az új köntösnek pont az a lényege, legalábbis itt Magyarországon, hogy minél inkább hasonlítson ahhoz, amit eredetileg az alkotók megálmodtak, és ahogyan ők eredetileg elkészítették, és csak az idő vasfogának nyomait vegyük le róla. Ez a restaurálásnak a lényege, hogy eredeti szépségében tündököljön, olyan, mint egy műemlékfelújítás tulajdonképpen.
1: Abszolút.
0: Mindig az eredetit próbáljuk helyreállítani, a filmeknél is így van ez, és tesszük mindezt természetesen elsősorban azért, ami egy nagyon fontos küldetésünk szintén, hogy a fiatalabb generációknak megmaradjanak ezek a filmemlékek, és a magyar filmörökségnek ezek a legendás darabjai.
1: Mondom én mindig, hogy azért ez egy hídépítő szerep is a tiétek, a múltat kötitek össze a jelennel, úgyhogy a jövőt is.
0: Hát reméljük.
1: Építitek.
0: Igen, igen.
1: A fesztivállal is. 9., jól?
0: 9., úgyhogy én már fejben egy picit azon gondolkodtam, hogy jövőre a jubileumi 10. fesztiválon majd mit tudunk még villantani, de hát biztos vagyok benne, hogy a fesztivál igazgatónak és a kollégáknak lesz majd erre bőven ötletük, de én azt hiszem, hogy idén is egy elképesztően színes, izgalmas program állt össze, akárhogyha a vendégeket tekintjük, akárhogyha a különböző témaköröket, ugye 10 témakör köré szerveztük ezeket a vetítéseket, tekintjük, akár pedig az itt lévő szakmai vendégeket, szakmai programokat nézzük.
1: Elmondtuk a 10 témát?
0: Nem mondtuk, még nem is állítom, hogy mind a 10-et el fogom mondani, de egyet-kettőt azért, ha gondolod, akkor fölvillantok. Egyrészt ugye van egy olyan évfordulónk, hogy 125 éves a magyar film.
1: Igen.
0: Ez egy jeles évforduló, több mint 20 magyar filmet természetesen ennek kapcsán vetítünk is, és van egy másik évfordulónk, 70 éve volt az 1956-os forradalom. Igen. Természetesen ennek szentelünk egy szekciót, Út az 1956-os forradalomhoz címet viseli ez, itt 7 filmet vetítünk majd, 56 előtt készülteket is, meg 56 után készülteket is. Érdekes az a lenyomat, ami már látszik, hogy ebből forradalom lesz. Persze utólag okos az ember, de azért érződik már az 50-es évek elején készült filmeken, hogy már nagyon erős rendszerkritika van benne. Itt említeném a Csoda Csatár című filmet, ami abból a szempontból is érdekes, hogy ugye eredetileg ezt Puskás öcsivel forgatták, és aztán az 56-os forradalom után ez egy szatíra, egy igen, rendszerkritika. Igen. Tehát a kétballábas futballista, a teljesen gáz csapat, aminek akkor is szurkolnak, amikor agyonverik igen. őket a pályán, és így tovább. Tehát egy komoly rendszerkritika volt. És a Puskás emigrálása után 3 jelenetet újra vettek Hidegkóti Nándorral. Uh-huh. De mi az eredetit vetítjük Puskás öcsivel, szóval ez szerintem egy tök érdekes dolog lesz. De egyébként számos alkotás szerepel ebben a szekcióban, összesen 7, a Franciska vasárnapjaitól az Éjfél kor című filmig Gábor Miklóssal, de sokakat említhetnék még. És itt például a 7-ből 5 restaurálási premier, tehát ez egy vadonatúj felújítások. Ez az egyik. A másik, ami nagyon érdekes, a Magyar Rapszódia című tematika, ami a diákkurátoroknak a válogatása. Mindig érdekes, hogy a diákok mire mozdulnak rá.
1: Há, hogy ne.
0: És idén 3 olyan összeállítást készítettek a kurátorok, amik a Kádár korszaknak a hétköznapjairól szólnak. A munkáról, a szabadidőről, a társas kapcsolatokról, és nagyon érdekes, amit gondolatként hozzáfűztek a fülszövegben, hogy tulajdonképpen ezekből az animációkból, filmhíradó részletekből, dokumentumfilmekből azt érdemes majd a nézőknek leszűrni a végén, hogy vajon változott-e a dallam, vagy csak a tempó. Uh-huh. Ez szerintem egy nagyon érdekes gondolat. Aki kíváncsi, hogy hogyan éltek az emberek a Kádár korszak hétköznapjaiban, annak ezt a három válogatást mindenképpen érdemes megnézni. De hát természetesen egy-egy szekció kapcsolódik a díszvendégekhez. Nagyon izgalmas az Ármány és szerelem, a távol-keleten hongkongi, tajvani, kínai alkotások, vámpírfilmek, amik most nagyon, hogy mondjam, a sajtókommunikációt megkönnyítették, mert csak azt kellett beleírni a sajtóközleményekbe, hogy vérgróf nők, a budapesti klasszikus filmmaratonon, és már mindenütt ott voltunk. Szóval izgalmas dolgok, Catherine Deneuve-vel, David Bowie-val, az Éjség című film, de hát sok mindent említhetnék, még nagyon színes a kínálat. Azt javaslom mindenkinek, hogy a filmmaraton.hu oldalt érdemes fölkeresni, és a következő napokra hát jól megnézni, hogy mi mivel ütközik, választani, és csinálni egy jó kis tervet arra, hogy minél több filmet ezekből az alkotásokból az ember vasárnap estig meg tudjon nézni.
1: Mennyi emberre, nézőre számítotok?
0: Általában 15 és 20 ezer között volt a nézőszámunk az elmúlt években, úgyhogy az egy meglehetősen jó szám, igyekszünk ezt most is hozni. Remélem, hogy sikerül tartani ezt a szintet.
1: A diák kurátorokról jutott eszembe, egyébként hány kurátor dolgozik a fesztiválon?
0: Húha, a számukat most meg nem mondom, de mondok egy jó példát a dologgal kapcsolatban. Általában szekciónként van egy kurátor, van aminek van olyan szekció, ami több alszekcióra bomlik, és akkor ott is külön kurátorok vannak, vannak a diák kurátorok, tehát se szerész, se száma a kurátoroknak, de mondok egy jó példát. Andrzej Vajda 100 évvel ezelőtt született, és rá is emlékezünk természetesen, 7 filmjét vetítjük a budapesti klasszikus filmmaratonon, tulajdonképpen a kezdetektől 1955-től 2007-ig a Katyinig bezárólag, azt hiszem, hogy egy masszív keresztmetszetet adunk az ő munkásságáról, az Oscar-díjas rendezőnk Szabó István ennek a válogatásnak a kurátora.
1: Jaj, de jó. És azért is jó, hogy mondod, tegnap meg pont ezzel kapcsolatban beszélgettünk a Budafoki Doknányi zenekarral, pont erről, hogy emlékkoncert lesz a filmzenékkel a Műpában.
0: Így van, a Műpában. Talán éppen a fesztiválnak az utolsó napján lesz ez este a Műpában. Hát az is egy nagyon izgalmas program lesz, én azt gondolom. És a BKFM-en belül egyébként a Francia Intézetben és a Toldiban is vannak filmkoncertek, mi a néma filmekre koncentrálunk. Mm-hmm. Ez egy nagyon jó élmény, aki még nem volt, annak mindenképpen javaslom, és reméljük, hogy aki meg volt, az visszajön. Amikor cimbalommal, zongorával, különböző hangszerekkel néma filmeket élőben kísérnek. Egy fantasztikus kulturális
1: ilyen
0: élmény.
1: Ilyen nincs minden nap.
0: Nincs.
1: Kedves hallgatóink, lehet itt mindenfajta varázslást az ilyen olyan trendi mozikban elérni, de ez más. Ez igazi közösségi élmény, és pont ezen gondolkodtam, amíg készültem, meg vártalak a stúdióba és a veled való beszélgetésre, hogy azért ezek olyan közösségi élményt jelentő programok, mind a vasárnap estig bezárólag innentől kezdve, ami nincs minden nap. Tehát, mert lehet mozizni, meg streamingezni is otthon, amit csak akarnak, de azért ez más.
0: Nincs az a projektor. Akár mekkora is a projektorod otthon, nincs az a projektor, ami ezt tudja. Egyrészt egyébként minőségben is. Másrészt pedig valóban az, amit mondasz, közösségi élmény. És akkor hadd beszéljek egy pillanatot arról a filmről, ami a nyitó filmje volt a budapesti klasszikus filmmaratonnak, és egy világpremiér egyben. A Queen 1986-os koncertjén készült szenzációs film, a Queen Budapest címmel viseli most, jön majd a mozikba is október 7-től egyébként meg lehet nézni. Mi most két vetítést csinálunk belőle, még szombaton lesz a másik, de hát az már természetesen pont 5 perc alatt lett teltházas. De hogy ugye magyar alkotókkal készült. Zsombolyai János volt a rendező, 16 kamerával vették fel a koncertet, 35 mm-es filmre. Nem nagyon van ilyen a világtörténelemben, és ezt most komolyan mondom, ebben semmi túlzás nincs, hogy nagy koncertet ennyi kamerával, 35 mm-es filmre reforgattak volna. 4 évtizedig őrizték ezt a filmet a Nemzeti Filmintézet filmarchívumában. aztán jött a Sony, és azt mondták, hogy akkor ők szeretnék ezt a 40. évfordulóra felújítani Peter Jackson csapatával, képben, hangban, és újra bevinni a moziba. És az egykori alkotó gárdából Miklós Mari, az egyik vágó mondta azt, hogy úgy volt ő ezzel, hogy amikor megnézte a filmet, mintha újra ott lett volna a koncerten. És a ma esti nyitógálán is ez volt az élmény, hogy tényleg olyan volt, mintha ott lettünk volna a Népstadionban azzal a 80 ezer emberrel, meg a nem tudom hány ezer, hány tízezerrel, akik kintről a kerítésen kívülről hallgatták akkor a koncertet, hogy ott ültünk, és tulajdonképpen szenzációs kép és hangminőségben láthattuk újra ezt a 40 évvel ezelőtti felvételt, és mindenki azért átélte azt a koncert extázist, amit tényleg bármekkora projektorod van otthon, és ülsz egyedül édesen a nappaliba, imádod a Queen persze, jár a lábad meg minden, de ez a közösségi élmény, ami mondjuk itt a BKFM-en ennek kapcsán megvolt, megvan, meg lesz,
1: az máshol nincs. Okay. Neked melyik dalnál dobbant meg úgy igazán a szíved?
0: Én a Don't Stop Me Now-ért vagyok oda, de hát természetesen az összes Queen sláger felhangzik ebben a koncertfilmben, tehát tulajdonképpen mindvégig, tehát nincs megállás ebben a történetben, hiszen akkor voltak a fénykorukban, az egyik leghíresebb lemezükkel turnéztak éppen, a Radio Gagától kezdve az összes nagy sláger elhangzik a filmben, szóval nagyon izgalmas, nagyon érdekes.
1: És melyik vetítést várod a legjobban ezen? Most már túl vagyunk, ugye? A következő napon.
0: Én szerintem nagyon izgalmas az a Matthieu Kassovitzhoz kapcsolódó szekció, ugye tőle is több filmet vetítünk, az Amelie csodálatos életében főszerepet játszik, a Gyűlölet, a 30 évvel ezelőtt bemutatott Gyűlölet szintén egy nagyon izgalmas film lesz a vetítése, és én ilyenkor nem csak a vetítéseket várom, mert egyébként tényleg az van, hogy például a Gyűlölet azért könnyen hozzáférhető, még moziban is. Éppen nemrég volt talán zárt mozikban, vetítették is újra a 30 éves évforduló alkalmával. Na de, most kapcsolódik hozzá egy mesterkurzus, és Matthieu Kassovitz maga fogja elmesélni majd, hogy akkor az ő karrierje hogyan alakult, és melyik film milyen szerepet játszott benne, lehet tőle kérdezni. Tehát ezek szerintem fontos alkalmak a BKFM-en belül, amikor a közönség és az alkotó tud találkozni, és pláne, hogyha ilyen világsztárokkal tud találkozni. Ez pénteken lesz egyébként az Urániában fél héttől.
1: Egyébként te a hivatásodból kifolyólag sok ilyen nagysággal beszélsz, meg kommunikálsz?
0: Előfordul, de nem mondom, hogy azért naponta kell beszélni. Ez az én életemben is azért kuriózum, az én életemben is egy esemény természetesen.
1: Hát csak egy olyan emberről beszélünk, ezt most a hallgatóknak mondom, aki végig tévészted az egész életedet.
0: Igen,
1: tehát
0: igen.
1: Neked voltak nagy találkozásaid mondjuk, ezelőtt is.
0: Igen, tehát nem szokatlan a közeg, kétségtelen, és kellő szerénységgel mondom azért, hogy én egy nagyon rajongó típus vagyok.
1: Ja, megmaradtál.
0: Én abszolút. Tehát én minden ilyen hírességhez úgy közelítek, hogy akkor most ez életem nagy pillanata, és nagyon imádom ezeket a pillanatokat, amikor tulajdonképpen nem marketing és kommunikációs igazgatóként, hanem egy-egy hírességnek, ismert alkotónak, akár magyar, akár külföldi a közelében lehetek és találkozhatok vele személyesen.
1: No, hát én biztos, hogy ott leszek, mert akkor, ha ennyi személyesség belefér, én ebbe beleszocializálódtam, képzeld el, a filmekben. Édesanyám annak idején még volt ilyen a mozi üzemi vállalatnál dolgozott annak idején, és minden premier filmet megnézhettem gyerekként. Igaz, Salgótarjánban, de oda is eljutottak egy ponton túl a filmek, úgyhogy nekem valami különös vonzalma van. Ez én biztos ott leszek. Filmmaraton.hu.
0: Így van.
1: Ott minden fontos
0: helyszínek,
1: információt
0: időpontok,
1: megtalálunk.
0: Filmlista szépen különböző rendszerezésekben, napi bontásban, tematikusan.
1: És néha téged, vagy némely helyszínen majd téged is
0: követhető. Az biztos.
1: Horváth Csabával beszélgettem, kedves hallgatóink, a Nemzeti Filmintézet marketing és kommunikációs igazgatójával. Még sok ilyen szép pillanatot nektek.
0: Köszönjük szépen. Így. Várunk mindenkit nagy szeretettel a BKFM-en. És köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Hallgatóink, Csabának még egyszer köszönöm, és tőle most elbúcsúzom, önöktől még nem folytatódik a műsor második része. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
2: Ez a Slágerkult.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Több gigabájtnyi adatot foglalt le a rendőrség az Országos Onkológiai Intézetben. Régóta várt korszerűsítés valósulhat meg a zuglói vasútállomáson. Országszerte bringás reggelivel várják ma a kerékpárosokat. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Dokumentumokat és több gigabájtnyi adatot foglaltak le a nyomozók az Országos Onkológiai Intézetben tartott házkutatás során. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóirodája több hónapja nyomoz az intézet egyes eszközbeszerzéseinek jogi és gazdasági körülményei miatt, nagyobb vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanújával. A rendőrség szerint minden a büntetőeljárás szempontjából releváns iratot lefoglaltak, és számítógépekről, laptopokról, valamint mobiltelefonokról is adatokat mentettek le. A nyomozók azt vizsgálják, hogyan készítették elő és bonyolították le az eszközbeszerzéseket, illetve jogszerűek voltak-e az ezekhez kapcsolódó döntések és szerződések. A legfontosabb kérdés, hogy a feltételezett szabálytalanságok okoztak-e vagyoni hátrányt az intézetnek. Az eljárás egyelőre ismeretlen tettes ellen folyik, gyanúsítottja nincs az ügynek. Régóta várt korszerűsítés valósulhat meg Zugló vasútállomásnál. A tervek szerint elbontják az utasvárót, szélesítik a peront, akadálymentessé és jobban megközelíthetővé válhat az állomás, miközben a jelenlegi szűkös és elavult utasforgalmi területeket is átalakítják. A zuglói vasútállomás évente több mint 1,5 millió utast szolgál ki, és naponta átlagosan 200-250 személyszállító vonat áll meg ott. A MÁV már kiírta a fejlesztéshez szükséges tervezési tendert, a kivitelezés pedig várhatóan 2028-ban kezdődhet. Ma tartják a Bringázza munkába kihívást. A Magyar Kerékpáros Klub szervezésében és az Aktív Magyarország támogatásával megvalósuló eseményen a kerékpározókat országszerte reggelivel és uzsonnával várják több kijelölt ponton. Budapesten például a Városháza Parkban 7 és 9 óra között. Az eseményről Kádár Melinda, a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársa beszélt a Sláger FM-nek.
2: A Bringázza munkába kampányt a Kerékpáros Klub már sok-sok éve megszervezi, és ősszel ez az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó ilyenkor nagyon sok önkormányzat, civil szervezet, vállalat, munkahelyek csatlakoznak, és ez alkalommal 158 helyszínen tudnak velünk együtt reggelizni mindazok, akik kerékpárral mennek munkába, vagy a munkából haza. A térképet, amin lehet böngészni a helyszíneket, a weboldalunkon megtalálják, a bringazzamunkába.hu helyszínen, a Kerékpáros Klub központi helyszíne pedig a Városligetben lesz. Bringes reggeli programok jellemzően 6 órakor kezdődnek, a mi helyszínünkön például 7 órától lehet már reggelizni, de változó, az uzsonnák jellemzően délután 4 órától kezdődnek. Reméljük, hogy nagyon sokan csatlakoznak majd szeptember 16-án ehhez a programhoz.
1: Az őszi kihíváshoz a Bringázza munkába applikációban pontokat is gyűjthetnek az érteklődők. Nyílt nappal várja a közönséget szombaton a Nemzeti Színház. A programsorozatot az Itt mindig otthon vagyunk című gála zárja. Az esten a társulat művészei, fiatal színészek, zenészek és színházhoz kötődő alkotók lépnek színpadra. Részletek hangzanak el többek között a Lilion Fiból, a Csongor és Tündéből és a Falu Rosszából, de készülő produkciókról is lesz szó. Fellép mások mellett Berec András, Szűcs Nelli, Földes László Hobó és Bodrogi Gyula. Nyárias, de kis és szeles idő várható. A napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként jelenhetnek kevés felhő az égen. Csapadék sehol sem várható. Többfelé élénk lökések kísérhetik a déli szelet. Reggel 11-14, délután pedig 26 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most... Folytatódik a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Ez a Slágerkult.
4: Kedves hallgatóink, mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Újabb izgalmas téma és újabb izgalmas vendég, de ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég természetesen, mint az első részben. Törzs hallgatóink pontosan tudják, hogy ennek a műsornak az egyik specialitása, hogy a vendégek villámgyorsan adják át itt egymásnak a stúdióban nem csak a kilincset, hanem a mikrofont is, és izgalmas témát ígértem dr. Glázer Katalina vendégünk, akinek nagyon köszönöm az idejét, meg azt, hogy egyáltalán meglátogatott itt minket a stúdióban.
5: Én is köszönöm, és mindenkit üdvözlök.
4: Még nem találkoztunk sem az életben, sem az ételben, most az egyszerre.
5: Ó, hát megtörténik. Ez csodálatos.
4: És csoda dolog is van készülőben.
5: Így van.
4: Ezért fogunk ma beszélgetni. Na, és innentől kezdve gyakorlatilag tiéd a szó.
5: Ó, én örülnék a kérdéseknek.
4: De azok lesznek, azok mindig vannak. Na, miért... Én mindig ugye valahogy úgy nézem ezeket a apropókat, hogy mit adhat a közönségnek, mit tudnak elvinni belőle. Egyáltalán akkor tisztázzuk azt, nyitott a közönség?
5: Azt hiszem, hogy igen. Az a tapasztalatunk, ugye ez a második Zamár Dégen járó fesztivál lesz, hogy családok jönnek, és ahogy én ezt szeretem mondani, nem a hamvakat őrizzük, hanem a parazsot adjuk át, tehát a gyerekek vannak a központban. Sárkányokat gyártanak egész nap, amit haza is vihetnek, közben hatalmas sárkányok szállnak az égen. Egy csodálatos helyen vagyunk, ahol kiállítást nézhetnek azok, akiknek ez kedves, és akinek meg az, az megihat egy frappét, vagy egy sört azon a teraszon.
4: Amit szeretne.
5: Így van.
4: Én nagyon fontosnak tartom azokat az eseményeket, ahol közösségépítés zajlik. És a mai világban szerintem, amikor ugye ma már lassan a barátságukat is online éljük, meg tartjuk mindenfajta üzenetben, fontosak az olyan találkozási helyek, ahol együtt lehetünk. Közösségi terekként is. Ez valami ilyesmi.
5: A sárkányosok eleve egy ilyen csodás szövetség, én csak nagyon picit tartozom hozzájuk. A tanárom révén, akinek az első fesztivált köszönhetjük, az ő emlékének szerveztük az elsőt. Komjáti István, Komi, a sárkányosok kapcsolattartója nálunk, és ő valóban, mint egy nagy családot úgy kezeli a világon lévő sárkányosokat. Mindenhol a világon vannak ilyen fesztiválok, ezek hatalmasak és gyönyörűek, ezekről igyekszünk posztolni is, hogy előbb-utóbb milyen kis akkor elnőhessen, mint a külföldi fesztiválok. És ez a dátum azért csodálatos, mert nincsen másik nagy fesztivál ezen a hétvégén, szóval ez a miénk, mindenki jöjjön el, növesszük, és akkor éveken belül ez is egy ilyen hatalmas csoda
4: lesz. Azt megnéztétek így előre, hogy ne legyen azon
5: igen,
4: a hétvégén?
5: Igen. Reméljük, hogy mi belenőhetünk ebbe a hétvégébe a világon.
4: De... Megvan itt ilyenkor, hogy férfiakat, hölgyeket, családokat kompletten, vagy legyenek sokan is ez a lényeg, azonos gondolkodású emberek?
5: Én magam gondolom, hogy a családokat kell megszólítani, és olyan programot kell csinálni, hogy mindenki eljöhet. A kutyák is, és a házi sárkányok is, és mindenki belefér. Azért gondolom, hogy így kell ezt csinálni, mert valójában mindenki arra vágyik, hogy együtt legyen, de közben azt a dolgot csinálja, amit szerethet. És az apukák ugyanúgy szeretnek hatalmas sárkányokat eregetni, mint a gyerekek. Az anyukák nagyon szeretnek velünk a flow yoga kis óránkor részt venni, és közben meg a nagyik figyelik az egész családot, hogy mennyire szépen el vannak. Szóval az egész gyönyörűen tud így épülni, hogy minden korosztályt várunk.
4: Amit el lehetett olvasni, én elolvastam, megnéztem, meghallgattam veletek kapcsolatban, és pont az fogalmazódott meg, hogy most így 2026 őszén létezik még olyan, hogy valaki nem mer közétek tartozni, mert azt érzi, hogy ő, hát technikailag nem olyan felkészült.
5: Én technikailag nem vagyok felkészült. Én a legfelkészületlenebb ember
4: életérzés?
5: Vagyok. Azt hiszem, ezt próbáltam már megfogalmazni magamnak is, hogy mindenki másképp áll ez hozzá. Valaki nézni szereti a sárkányokat, ahogy nézni szereti az akváriumot. Van, aki a technikai részét szereti nagyon, van, aki építeni szeret, megbütykölni, van, aki díszíteni szereti ezt az egészet. Valaki olvasni szeret róla, hogy hogyan megy az aerodinamika, és így tovább. És mindenki megtalálja benne azt a pici részterületet, ami őt vagy leköti, vagy tudományosan érdekli, vagy lelkileg felszabadítja.
4: Jó, hát most én azon gondolkodtam, hogy engem mi tudna ott felszabadítani nálatok ebben az egészben. Valószínűleg a szabadságérzés. Nem lehet, hogy az motivál alapjáraton mindenkit?
5: Azt hiszem, hogy önmagába véve, hogy mondtad is, hogy ez az online kultúra, ez arra károsztatja az embert, hogy úgy lefele nézzen, vagy valahol oda nézzen, ami igaziból teljesen értelmetlen. És azt hiszem az, hogy közösen nézünk az égre, eleve felnőttként az égre nézni is olyan ritkán teszi meg az ember, hogy ez egy csodálatos dolog, hogy mint ahogy a gyerekek felfele néznek szinte folyamatosan, mert anyuapu felfele van, és szinte minden, ami érdekli őket, hogy ez a gesztus, hogy az ember felfele bámul, ez egy gyermeki gesztus, és ezt egy napig csinálni egészen üdítő dolog.
4: De te például ezt megteszed azóta?
5: Hogy persze.
4: Hogy oda tartozol?
5: Persze. Nem, én alapjában véve van bennem egy adag ilyen infantilizmus, valószínűleg ez vezetett arra, hogy ez egy jó buli lesz, hogy itt egy csomó gyermeklelkű ember örök fiatalságban nézi ezeket. Ha
4: nem
5: szégyelik
4: magukat.
5: Így ugye van.
4: Nem kell azon gondolkodni, hogy most mit fog gondolni rólam a másik.
5: Nem, ez egy nagyon szabad közösség, és tényleg szabad teljesen professzionálisnak lenni, és teljesen elvetemültnek, amatőrnek is, és ez mind úgy, ahogy a simán a buszon is minden ember együtt utazik, így vagyunk ezen a fesztiválon is, hogy nincsenek korlátok.
4: Ugye halljuk ezt gyakran, hogy addig jó, amíg meg tud őrizni a gyermek lelkedet. De hát azt még soha nem mondta el senki, hogy annak nyilván vannak mindenfajta stációi, hogy meddig mehetünk el a gyermek lélekben. Tehát itt mennyire kell, hogy azokká váljunk. Meg hát, az infantilizmus, most ezzel indítottad el a hangyát, vagy a bogarat a filmben.
5: Valójában ugye mégiscsak az van, ez egy nagyon érdekes dolog, én animációs filmrendező vagyok. Igen. Az animációs filmről is az jut az embernek eszébe, hogy ez valami nagyon gyermektett dolog. De közben végtelenül professzionális, egy nem profi animációs filmet az ember nem néz meg, mert azt mondja, hogy ez valami... Hát ez azért nem az, ami.
4: Elmondtam.
5: Hát ezeknek a sárkányoknak föl kell szállni. Tehát, hogy itt azért van egy aerodinamikai követelmény, hogy minek kell megfelelni. Tehát hasonlít ez bármire a Földön. Lehet ez egy komplex konstrukció, vagy egy bálna, de tudnia kell azt, amit a fizikában tudni kell a levegőről. Ugyanakkor ezen belül a ketrecen belül olyan szabad az ember, amilyen szabad csak lehet, és elképesztő mennyiségű megközelítés van. Uh-huh. Szerintem gyönyörködtető pont.
4: Az egész.
5: Igen.
4: Jó, oké. Ha már az eredeti hivatásodról lesz esett szó, akkor behozhatom egy gondolat erejéig az AI-t? Ugye, ami most napjainkat meghatározza, ti azt használjátok?
5: Ez egy ilyen nagyon küzdelmes dolog. Én részemről nagyon szeretem, de azt hiszem, hogy és egy kicsit szakmás, de hogy a szenioroknak áll ilyen szempontból a világ, mert ugye mi már tudjuk, hogy mit szeretnénk, és nem azt kérjük tőle, hogy csináljon valamit, hanem hogy a mi dolgunkat, mint egy asszisztens egy kicsit rendezze. És hogy nekem ezért ez egy csoda, de látom az ellenállást a szakmában, hogy mennyire nem szeretnék, ugyanakkor azt hiszem, hogy ez pont olyan, mint a digitális fényképezés annak idején, hogy akkor az majd az analóg fényképet tönkreteszi, vagy bármi, vagy a 3D animáció.
4: Hát, hogy ne menjünk messzire, a podcast majd kinyírja a rádiót, nem
5: persze.
4: Nyírja, ki erősíti inkább.
5: Szerintem ezek mind vannak, ezek technológiák, a technológiának más a szerepe, más a platformja. Ez egy olyan lehetőség, amit ha jól használunk, akkor a munkánk része lehet, erősíthet bennünket, ha meg nem jól használjuk, azt meg egyszerűen nem fogja egy időt tolerálni a közönség.
4: Igen, igen, jogos. Ugye az AI az valahova pont ebbe a hétvégén rendezője nem tud beleszólni. Jól sejtem?
5: Vagy hát lenne nem, része? Reméljük nem.
4: Lenne része?
5: Hát olyan szempontból van része, hogy nagyon gyorsan tudok például okleveleket gyártani a gyermekrajz pályázatunkra, és ezért nagyon hálás vagyok neki, mert átírja, hogy külön díj a csodálatos alkotásért, vagy első helyezett, és akkor én boldog vagyok, hogy ezt nem nekem kell megcsinálni, hanem egy csettintés alatt megvan, és akkor annyi ilyen verziót csinálok, ahány nevezettünk van szinte, és ezért hálával tartozom a jelnek.
4: De fontos az, számodra, számotokra, hogy el legyenek ismerve, amit el kell és szabad ismerni?
5: Mire gondolsz?
4: Hát most pont a gyerekekre. Hogy akkor legyenek külön ilyen díjak, olyan díjak. Tehát, hogy valamivel mégiscsak viszonozni a részvétel.
5: Ennek a fesztiválnak az alapításakor a pedagógiai szempont nagyon fontos volt. Tanárok vagyunk majdnem mind, akik szervezzük, és azt gondoljuk, hogy ez egy meg hát apukák, anyukák, tehát hogy szülők, akik fontosnak látják azt, hogy megmaradjon a gyerekeknek az érdeklődése a valódi világ felé. Hogyha, ahogyan tavaly is, idén is kiírtuk ezt a rajzpályázatot, beküldik ezeket a munkákat, én nap mint nap ugye dolgozom föl őket, nyomtatom ki, hogy meg legyen ott a kiállításon az anyag, látom a belefektetett munkát, meg a kis gondolatokat, és én nagyon boldog vagyok tőle, hogy ezt nekünk értünk, mi témánkért csinálják, és elképesztően fontosnak tartom, hogy ők tudják, hogy ez fontos, és ösztönözve legyenek arra, hogy legyenek a világban, rajzoljanak, fessenek, énekeljenek, taloljanak.
4: Na, de a tanárembert is kérdezem, hogy mennyire lehet ma motiválni a fiatalokat? Vagy, ha úgy tetszik, a gyerekeket?
5: Nem tudom, nekem szerencsém van, mert az én gyerekem az hajtható erre. Uh-huh. Ugyan tagadja, de nagyon szeret rajzolni, és én látom is, hogy szépen elmélyül benne. Talán a pedagógusokon múlik sok minden. azon, hogy az ő lelkesedésük át tud ragadni a gyerekekre, és azon is, hogy tud-e a gyerekekben kialakulni ez a flow élmény, hogy egyszer valamit csináltam babokkal, és azt órákon keresztül csináltam, és mondtam mama, hogy milyen jó volt. Uh-huh. És akkor megint nekiállok, és akkor egyszer csak kiderül róla, hogy ő mozaikokat fog összerakni, és nem tudom, és hogy ez így növekszik. Hogy megvan az az alapélmény, az az alap biztonsági élmény, hogy én valahol vagyok, csinálok valamit, ami egy ilyen belső motivációból adódó önmegvalósítás, ami tovább megy annál, hogy nekem jó, mert a világ azt mondja rá, hogy figyelj, ez gyönyörű, csináld. És hogy ezt kéne valahogy átadni nekik, hogy mindannyian, ahogy a sárkányosok külön-különféle sárkányokat gyártanak, ők is külön-különféle önkifejezést tudnak létrehozni maguknak, olyan formát, ami csak hozzájuk illik, és hogy megtalálni, segíteni őket abban, hogy meglegyen ez a forma.
4: Mennyi embert foglal magába a sárkányosok kifejezés?
5: Magyarországon is van egy szép szubkultúra, mert Bozuszki István, aki az én mesterem volt a festőszakon, ő írt egy könyvet, és akkor a 80-as években, 82-ben írta a könyvet, amikor én még nem éltem, akkor elindult egy szubkultúra, és akkor már lehetett látni, hogy Magyarországon ez megy. Ez egy kis költségvetésű hobbi, az ember kimegy a bárhova, ott el van a gyerekekkel, kell hozzá egy kis szabad levegő, meg egy kis tér, és működik az egész.
4: Szél nem kell?
5: Van olyan sárkány, amihez nem kell, a nagyobbakhoz kell. Uh-huh. Jó, hogyha az ember olyan helyen van, ahol azért úgy adatik a szél, de én láttam már sárkányosokat szél nélkül is egész magasra jutatni sárkányt, ami szerintem milyen Jedi erő, de, de lehet, hogy nem. Minden esetre a kérdés mi volt, elfelejtettem.
4: Hát a szél volt az eredeti, meg a
5: nem,
4: meg,
5: hogy mennyien vannak.
4: Vagy mennyi tagot számlál ez a közösség?
5: Nincsen ilyen szervezet már, akik így összefoglalják ezeket a csapatokat, de hát ugye online bezárt a világ, tehát nagyjából mérhető ez. Akik hozzánk tartoznak, az egy ilyen 30 fős csapat, már hogy én tartozom hozzájuk megtisztelő módon. Nem, ők a fekete övesek, én csak egy ilyen beszélő kuglifej vagyok itt a rádióban. Ők csodálatosak, de azt hiszem, hogy van egy ilyen erős, ilyen 100 fős mag Magyarországon, és egy csomó ember még, aki csinálja. A 100 fős mag, vagy szóval a kemény csapat, azok tényleg mennek a világon mindenhova, és viszik az utcaikat, és meg vannak hívva, és a világ összes szegletében ők könyvelve vannak, hogy ők sárkányosok, aha, és építenek.
4: De ennek akkor nincsen központja sem?
5: Magyarországon?
4: Mondani, Budapesten valamelyik hegyen van mindig találkozó?
5: Vannak fesztiválok, Pákozdon, Szentkirályszabadján, és ők még tudnának mondani párat, de ezek kopnak, mert ugye azok az alapítók, akik a 80-as években elkezdték ezeket a klubokat csinálni, azok már így előregettek, és hát valóban van ez a jelenség, hogy ez az online tér, ez kiszorítja a valóságot, és hát a kemény mag marad a valóságban.
4: Na, de közben meg az, hogy egyre fontosabbá válik az, hogy legyenek ilyen összeröffenések.
5: Hát ezért szeretnénk a gyerekeket is ebbe bevonni, hogy legyen utánpótlás, mert hogyha mondjuk én nem is vagyok nagyon ügyes sárkányos, de adnak egyet a kezembe, akkor az én is megérzem, hogy micsoda ereje meg csodája van ennek.
4: Ha most bárki kedvet kap a hallgatók közül, akkor hol talál pontos információkat?
5: Az Igenjáró Fesztivált beírja az internetnek, és az internet most már annyi mindent tud rólunk, én konkrétan megkérdeztem az AI-t, hogy lesz-e Sales a Mártiban most a hétvégén, és azt mondta, hogy igen, miért mit szeretnék csinálni, mondom, hogy sárkányozni. Micsoda szerencsém van nekem, mert pont lesz egy sárkányfesztivál péntek, szombat, vasárnap. És akkor én is gondolkodtam, hogy micsoda szerencsém van, és rögtön le is írta, hogy ez az Égenjáró Nemzetközi Sárkányfesztivál, és ő bármennyi információt tud nekem adni erről.
4: Na, én pont a hétvégén lemértem, nincs messze, Zamárdi, még a sláger is szól szerencsére végig, az autóban, meg ahol csak hallgatni lehet, és még egy fenyőmiki emlékpad is van ott a tóparton, egy szemüvegben, láttad már?
5: Nem,
4: egy napszemüvegből készült pad fenyőmiki emlékére, úgyhogy az összes hungáriás ott.
5: Szuper.
4: Meg a nem hungáriások is tudnak emlékezni. Szóval amellett, hogy majd lesz egy valószínűleg, vagy reméljük életre szóló élmény általatok, még pluszba ott azért a környék is tartogat mindenfajta.
5: Még egy dologról nem beszéltünk, igen, hogy ez a ZAM kultúrbuborékban lesz, és ott a Móra kiadónak áll, amivel az idei évünk témája Janikovszky emlékév, Janikovszky Éva most lenne 100 éves, Ezért lesz egy Janikovszki és Réber László munkásságát bemutató kiállítás, aminek a farvizén lesz a gyerekrajz kiállításunk is, ami a pályázatra
4: készült. Ez van a következő téma, hogy milyen jó, hogy ezt az egészet egy ilyen kulturális közegbe lehet csomagolni. Ugye az olvasás az mindig nagy kérdés. Azt szerintem sosem elég hangoztatni, hogy mennyire fontos, hogy olvassanak.
5: Micsoda falat, nem? Ki akarom rángatni az embereket a tévé elől, meg a device-ok elől, a természetben, ahol az eget kell nézniük, és terhelve vannak avval, hogy esetleg még könyvet is fognak vásárolni, vagy kiállításra mennek, szóval ez kockázatos.
4: Na de közben annyi hatás éri őket, nem a hatásért dolgozik mindenki?
5: Mi szerintem csak azért, hogy meglegyen ez a harmónia, ez az ilyen nagyon földhöz ragadt, egyszerű, napsütötte harmónia, amikor így csak úgy simán létezünk, és nincsen erőltetve semmi.
4: Oké, de közben meg az élet szép törvényszerűsége, meg természetessége, hogy minden mindenre hat.
5: Hát én nagyon remélem.
4: A könyvek is hatnak, a történetek is hatnak, a sárkányok is hatnak, még Fenyőmik is.
5: Ó, hát igen, igen. És még lesz egy hatalmas installációnk is idén, ez lesz a szuper meglepetés, csinálunk egy 30 méter magas égigérő füvet, amit a sárkányok fognak fölhúzni, egy fűcsomót konkrétan.
4: Az hol lesz?
5: Ez is itt az AM mellett lesz. Azon a terepen vagyunk mi, a nagy sárkányok ott lesznek, ahol a Balaton Sound szokott lenni, ez a Strandfesztivál Balaton Soundos plac, és emellett van ez az AM épület, ott lesz a kiállítás, meg ott lesz a torna, meg ehhez hasonlók, és valahol a kettő között valami jól látható téren szeretnénk felengedni többször is ezt az égérő füvet.
4: Sok vendéget vártok Budapestről?
5: Tavaly is több volt, mint amennyit szerettem volna. Ez rosszul
4: mint
5: hangzik.
4: Mint amit eredetileg.
5: Nem, az van, hogy mégiscsak, tehát hogy ez egy olyan kezdeményezés, ahol nagyon szeretnénk, ha mindenki érezni a törődést.
4: Aha.
5: És olyan sokan voltak, hogy én aggódtam, hogy talán nem lesz elég személyes, de a végén az lett a visszajelzés, hogy mindenki megkapta a figyelmet.
4: Uh-huh. Hát a hatás mellett a figyelem a legfontosabb, amennyit a másiknak tudunk adni.
5: Hát ez az.
4: Azt érzi, hogy fontos.
5: Igen, és erre most nekünk van egy szuper csapatunk is, ráadásul a gyerekeket a Moholy Nagy Művészeti Egyetem tanárszakos hallgatói fogják terelgetni, nagy türelemmel és figyelemmel, szóval én nagyon remélem, hogy lesz közülük olyan, aki úgy fog hazamenni, hogy egy nagy sóhajtással azt mondja otthon, hogy ő valami ilyesmivel
4: szeretne. Ez egynapos, ugye?
5: Nem, ez péntek este kezdődik világítós éjszakai sárkányozással, ott ezt szerintem inkább az amárdiak fogják élvezni, majd szombaton lesz a program kezdete, ahol napközben már a kiállítás megnyitó van, de egész nap mennek a sárkányok fönn az égen, és akkor vasárnap reggel, és szombat este még mindig van egy világítós éjszakai kör is, és akkor vasárnap reggel van tornázás, a sárkányok alatt, a szabad ég alatt, megy tovább a kiállítás, és végig-végig építik ingyen a gyerekek a sárkányokat, akik érkeznek.
4: Óriási, amiatt azt hittem, hogy ez csak szombat.
5: Nem, ez nem. Egész hétvégén tart, és általában a workshopok azok izzanak egész végig, és a gyerekek rohangálnak, és hát ez valami egészen elképesztő. Igen, a külföldi vendégeink tavaly is azt mondták, hogy nekünk ebben kéne foglalkozni. Hogy ez egy ilyen fesztivált kell csinálni, ahol csak a sárkányépítés lenne a téma, mert hogy ez annyira megy, annyira szeretik, és tényleg van olyan család, akik visszajönnek. Ha szombaton építettek sárkány Zozókával, akkor vasárnap is jönnek, és Zozókának egy sárkány fesztiválja van otthon, mert...
4: Hát de milyen jó, hogy kuriózum tényleg az egész, úgyhogy ezt jó sokáig kívánom, hogy megmaradjon meg hagyomány váljon belőle.
5: Hát nagyon igyekszünk.
4: Na, hát kedves hallgatóink, akkor nehogy csak szombaton menjenek, már pénteken legyenek ott, és vasárnap is jó sokáig tart, úgyhogy ez egy gondosan megtervezett fesztivál. Hát sok csillogó szempárat kívánok nektek, akkor nagy baj nem lesz, a tiétek is csillogni fog.
5: A miénk mindig csillog, mi egy kis szelet kérünk mindenkitől,
4: okay. Ha
5: egy pici szelünk lesz, minden gyönyörű lesz.
4: Na, drukkolunk nektek, dr. Glázer Katalinnal beszélgetünk.
5: Köszönöm szépen, mindenkit várunk.
4: Itt voltál, és Katalintól most elköszönök, önöktől még nem folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés, egy búcsú erejéig még vissza fogok térni.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Horváth Csabának és dr. Glázer Katalinnak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megválasztotta az Alkotmánybíróság 5 új tagját az országgyűlés. Több mint 400 mobiponttal bővül a MOLBUBI hálózata. Megnyílt a 44. magyar sajtófotó kiállítás Budapesten. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Megválasztotta az Alkotmánybíróság 5 új tagját az országgyűlés. A képviselő Kronovszki Nórát, Kovács András Györgyöt, Ligeti Miklóst, Orosz Árpád Gábort és Szomora Zsoltot, a Tiszapárt frakciójának jelöltjeit választották meg alkotmánybírónak. Mindannyiukra 137 igen és 6 nem szavazat érkezett. Az országgyűlés azért választott új tagokat a testületbe, mert szeptember 1-én 4 alkotmánybírónak, Polt Péternek, Haszonicsné Ádám Máriának, Juhász Miklósnak és Lomnici Zoltánnak lejár a megbízatása. Miután az alaptörvény júliusban elfogadott 17. módosítása kimondta, hogy az Alkotmánybíróság tagjainak megbízatása a 70. életév betöltésével megszűnik. Elfogadta az országgyűlés a 150 lóerő alatti dízelautók tulajdonosainak járó támogatásról szóló törvényt. A szabályozás szerint a jogosult magánszemélyek szeptemberre, októberre, novemberre és decemberre havi 5000 forintot, vagyis évvégéig összesen 20.000 forint támogatást kapnak az üzemanyagárak emelkedésének kompenzálására. A Fidesz frakció zseppénznek nevezte az 5000 forintos üzemanyag támogatást, és szerintük az autósok háromnegyede nem részesül belőle. Szeptember 15-től több mint 400 mobipont válik elérhetővé a MOLBUBI használók számára is, így a közbringákat még több budapesti helyszínen lehet felvenni és leadni, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A BKK fokozatosan vonja be a közösségi és saját tulajdonú rollerek, kerékpárok tárolására szolgáló mobipontokat a MOLBUBI szolgáltatásba. A mostani fejlesztés ennek a bővítésnek a része. A sűrűbb állomáshálózatnak köszönhetően az eddigi, jellemzően 300-400 méteres távolság helyett számos helyen akár 100-150 méterenként lesz olyan állomás, ahol közbringát lehet felvenni vagy leadni. Idén ősszel még további 400 mobiponttal egészülhet ki a hálózat, 2027 elejére pedig már összesen több mint 1100 helyszínen lehet felvenni és letenni a bringákat a fővárosban. Újabb baromfipestis fertőzést igazolt a Nébih Bács-Kiskunvár megyében, ezúttal egy kerekegyházi csirketelepen, írja az Agroinform. Amint egy 20.400 állatot számláló állományban bágyadság és a szokásosnál nagyobb elhullás jelezte a betegséget. Az országos főállatorvos elrendelte az érintett állomány felszámolását, a telep körül pedig 3 kilométeres védőkörzetet és 10 kilométeres megfigyelési zónát jelölt ki. A járványügyi vizsgálat még tart. Megnyílt a 44. magyar sajtófotó kiállítás Budapesten, a Robert Kapa Kortárs Fotográfiai Központban. A november 8-áig látható tárlaton a tavalyi év legjobb magyar sajtófotóiból válogattak. Bemutatják a MOOSZ nagydíjával és az André Kertész nagydíjjal elismert sorozatokat, a 16 kategória díjazott képeit, valamint a különdíjas munkákat is. A pályázatra idén 258 fotós, 2355 pályaművel, összesen 6196 fotóval jelentkezett. A Kapa Központ tárlata mellett utazókiállítás is készült, amely jelenleg Moson-Magyaróváron látható szeptember 20-áig. A legtöbb helyen ma is sok napsütés várható, esőre nem kell számítani, a szél viszont többször megélénkül. A még hűvös reggel után napközben a legmagasabb hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. Holnap gyenge hidegfront érkezik, erős szél és nyugaton csapadék is előfordulhat. A fővárosban azonban továbbra is lesz napsütés, a hőmérséklet pedig nagyjából 23 fokig csökken.
3: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
4: Jó reggelt! A 21-es számú főúton Pásztó térségében lerobbant egy személyi gépkocsi. A 27-es kilométernél a Jobbágyi felé vezető oldalon jelenleg csak a belső sáv használható. A 23. kerületben a Köves úton mától zárva a fél útpálya a Mesdje utca és az Újtelep út között egy rövidebb szakaszon, mert vízvezetéket építenek. Lezárták a 9. kerületben a Tinódi utcát a Mester utca és a Vaskapu utca között, tart a felújítás. A 20. kerületben a Vágóhíd utcában a Veselényi utcánál gázvezeték javítás miatt a forgalom egy sávon váltakozva haladhat át. Csepelen is zárva a fél útpálya a Szent Miklósi úton a Magyarádi utcánál, mert javítják a vízvezetéket. Itt is felváltva engedik át a két irány forgalmát. A Budaörsi úton pedig a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan van zárva a külső sáv aszfaltozás miatt. És készüljenek, nem sokára, nagyjából egy óra múlva a 7. kerületi Verseny utcát egyirányúvá teszik majd a Dózsa-György útnál, így a Dózsa-György útról nem lehet a Verseny utcába behajtani gázvezeték javítás miatt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel.
4: És benne a legnagyobb slágerek változatosan, mindjárt a Five, meg Justin Timberlake. Két fiús bandát idézünk meg. Előbb azonban köszöntöm Pordán Petrát.
5: Én pedig Somogyi Zoltánt, jó reggelt, és persze önöket.
4: Hát a legfontosabb, igen. Készen állunk, gyerünk, 6 óra 5 perc.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 7:45 lesz már 2 perc. Szóval most csak röviden, tegnap elég sokat beszéltünk erről, de örömmel konstatáltam, tegnap este is, meg ma reggel is, amikor ránéztem, hogy egyre többen jelentkeznek, hogy jönnének velünk Sláger piknikezni a Sláger FM műsorvezetőivel a Loko piknikre, ami ugye a Vasúttörténeti Parkban lesz, és ott tényleg, ha kell, akkor pokrócot is viszünk, ott a fűben szeretnénk egy picit, nem is tudom, társalogni, jól érezni magunkat, ne értsük félre.
2: Ki, piknik. Hogy szeret jól érezni piknik. Magát? Pikniken, meg a fűben, igen. Hát mindenkinek más az, ahogy jól érzi magát.
1: Fogocskázni is lehet majd, de alapvetően lesz például hajtányozás, meg kis kerti vasút, meg ilyesmi, szóval, hogy jópofa interaktív programokkal készülünk. Szeretnénk önöket vendégül látni. Nézzenek rá a Sláger FM online felületeire, és ott lehet regisztrálni. És nem csak arra, hogy ott együtt piknikezzünk majd, remélhetőleg jó időben, kint a zöldben, hanem lesz jó néhány kedves hallgatónk, aki abban a szerencsés helyzetben lesz, hogy a nyugati pályaudvarról egy nosztalgia külön járművel visszük majd a parkba.
2: Nagyon menőn hangzik, és tényleg az is, mi már megnéztük a Királyi Várót, igen, hogy mennyire szép, és mennyire jó élmény onnan indulni egy nem szokványos járművel. Nekem azt tetszik a legjobban. Én rájöttem, hogy egyre inkább szeretem az ilyen különlegesebb járműveket, mint például ez a kis vonat, amivel mi is megyünk. No, de hogy mi mindenről beszélgetünk ma, hát például egy nagyon fontos téma, hogy ha valaki esetleg lebuktatja a párját, és azt gondolja, hogy a mai világban, az okostelefonok világában, ha valami titkos felvételt készít, akkor azt felhasználhatja, akkor lehet, hogy rosszul gondolja. Ugyanis egy robotporszívóra szerelt kamera lebuktatott egy férjet, aki a feleségét szerette volna lebuktatni, de ő járt porul, úgyhogy majd hamarosan hozzuk a részleteket.
1: Kicsit furi hangzik, igen. Szóval, hogy a cél szentesíti az eszközt? Vajon?
2: Nem, pont,
1: ez a kérdés, de hogy ez hát a kérdés, hogy a cél szentesíti az eszközt?
2: Csak azt hiszik? Ja. Meg mi a cél? Meg mi az eszköz? Meg hát ugye
1: egyáltalán. Hát a robotporszívó.
2: Na hát igen. Tehát, hogy
1: a cél

0: Na, legyen mindegy. Tiszta a lakás.
1: Szóval lesz itt egy jó kis vállóperes ügyvédünk, aki elmondja, hogy itthon mi történik, ha esetleg valaki a párját rögzíti, miközben ő hűtlenséget követel.
0: Aztán szeretnénk kicsit beszélni az örökbefogadásról, mint állati kérdés, mert hogy ugye sokszor halljuk azt, hogy azzal, hogy is van, hogy több életet mentesz meg rögtön, ugye, hogy örökbe fogadsz, hiszen egyrészt mondjuk azt a adott esetben kutyát vagy macskát is megmented, akit elhozol, vagy nyuszit, vagy nem tudom, szöcskét.
1: Szöcskét nem tudsz örökbe fogadni, de nyulat igen.
0: Jó, minden.
1: Jó mentők is.
0: Tehát, hogy őt megmented, és közben ezzel helyet biztosítasz egy újabb kis állatnak, akinek erre van mondjuk szüksége.
1: És persze nem mindenkinek való az örökbefogadás. Tehát az, hogy valaki azt hiszi, hogy szereti az állatokat, és tud is egy állatról gondoskodni, az nem ugyanaz, úgyhogy szakértői segítséget kérünk majd abban a tekintetben, hogy kinek javasolt és kinek nem, és hogy mit kell megfontolnunk. Egyébként addig pedig osszák meg velünk, hogyha van örökbefogadott állatuk otthon, akkor mi a történetük? Hogy került önökhöz? Nekünk van egy, úgyhogy majd elmesélem én is.
0: Oké. Okay. És közben a legnagyszerűbb slágerek jönnek tényleg, mint Alex Warren-i már is, ez a Fever Dream, itt a slágerekben 7:00.
2: Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt, vagy good morning, fél hét előtt 8 perce. Tegnap képzeld, voltam egy konferencián, és az elején mondták, vagy kérték a csajok, hogy majd amikor a színpadon szólok, meg már vége felé közeledünk, akkor ne felejtsd el a goodie bag-eket.
2: Goodie bag-ek? Mik a goodie bag-ek?
1: Hát az rájöttem magam, tudod, igen, de azért rákerestem. Goodie bag, igen, ez egyébként létező angol kifejezés, hát ez az ajándékcsomag, hát, okay. Csak adtunk neki egy szebb nevet, hogy, és tudod, néztem először, hogy goodie, mit? Ja, hogy a vászon táskátomban van a reklámtól, meg...
2: Egy szebb, vagyis fancy nevet.
1: Igen, ez divat, tudod, mint régen voltak ezek a szóvicek, most már 10 éve, amikor, mit tudom én, mit mondtunk a takarító személyzetre, cleaning assistant, meg, igen. Szóval mindennek adtunk nevet, és ez most látom, hogy megint erőre kap, mert most, hogy bár én nem nagyon fogyasztok TikTokot, de már így hozzám is elért a híre annak, hogy most például divatba jött a Sunday Reset.
2: Figyelj, én ezt instán látom.
1: Láttad?
2: És először nem értettem, hogy miről van szó. Hát meg kellett nézni, mi az, hogy Sunday Reset? Ja, hogy dög lesz otthon vasárnap délután, meg néha kitakarítod a lakást.
1: Hát, körülbelül igen.
2: És pihengetsz.
1: Tehát, hogy vasárnapi nullázás, ugye ez így,
2: Sunday reset.
1: Sunday reset. Nyomok egy Sunday resetet.
2: Látom magam, hogy hazamegyek, és mondom, hogy egy Sunday resetet. Mit fogsz te csinálni?
1: De azt mondják, ugye tegnap is pont emlegettem, hogy amikor a Lára Andrást csináltatod azt a videót, hogy a dolgok a nevüktől léteznek.
2: Ez így van.
1: Mint az ülő garnitúra.
2: Igen.
1: Például ugye ez volt az, hogy gyönyörű példája. És a dolgok a nevüktől léteznek, és hogy állítólag, hogyha fancy neveket használsz, you know, fancy neveket, tehát hogy ilyen trendy, na, beszélj már magyarul. Szóval, hogyha ilyen jócsengő szavakkal ruházol fel bizonyos dolgokat, akkor azok vonzóbbá válnak az ember számára, és azt mondják, hogy ez azért praktikus, hogyha Sunday Resetnek hívod, mert valahogy jobban van hozzá kedved, mert ez egy olyan wow dolog, hogy a Sunday Resetet tartasz. Sokkal jobb, mint azt mondja, hogy figyelj, kitakarítok.
2: Igen, és utána meg heverészek a kanapén. Figyelj, bevallom őszintén, hogy egybe én is belefutottam, ami hát a bráncsolás. Tehát mi a csajokkal hétvégén szeretjük azt, hogy elmegyünk villás reggelire, mert ugye régen villás reggelinek hívták, hát ezt bráncsolásnak hívjuk, és ezt én is használom, és szégyellem ezért magam, bocsánat, de az egy annyira jó pofa kifejezés, de én is beleestem ebbe sajnos. És a legtöbb ilyen kis reggelizőhely, vagy akár étterem, akik felvették ezt a repertoárba, nagyon jó bizniszt tudnak ebből csinálni, hogy brunch day, meg brunch time, meg nem tudom, és így sokkal több vendéget tudnak bevonzani, mert most már szerintem, amikor korosztályunkból például, sokkal inkább szeretnek az emberek, hogy már így reggel így együtt kicsit dumizgattok, kicsit pesgőzgettek, ilyesmi, és akkor már jól indul a nap.
1: Az biztos.
2: Tényleg.
1: De közben most azon gondolkodom, hogy te vasárnap takarítasz? Már bocs, nem akarok válkálni magánéletedben.
2: Általában csütörtökön vagy pénteken, hogy a hétvége két nap megmaradjon.
1: Ugye?
2: Tisztán. Igen, és akkor tényleg azt csinálhassak, amit szeretnék.
1: Hát plusz nekem az is szempont, tehát az egy dolog, hogy szombaton és vasárnap nem kell erre időt szánni, meg energiát. A másik, hogy ugye az ember szerintem jó esetben élvezi, hogyha rend meg tisztaság veszi körül, tehát hogy pont, hogy hétvégén szeretném
2: így
1: élvezni,
2: van,
1: hogy
2: van,
1: a lakó környezetem az olyan, hogy tényleg, hogy csak így ledobod magad a kanapéra, megnézel egy filmet, és közben jó illat van, nem tudom, rend vesz körül, tehát jól esik a szemednek. Uh-huh. Vasárnap az már a legnagyobb hülye. Tehát vasárnap azért takarítsak, hogy majd a munkanapok jól teljenek. Na mindegy. Ha ismerek ilyen fancy kifejezéseket, vagy mostanában találkoztak ilyennel, nyugodtan írják meg a 06 30 30 30 95 8-ra.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük!
2: Ősszel végre jut idő egymásra. Egy őszi hétvége a gyerekekkel, vagy néhány nyugodt nap akár a nagyszülőkkel? A Klub Tihany Resortban minden generáció megtalálja a saját élményét. Színes programok, wellness, balatoni séták és közös pillanatok várnak titeket. Foglalj a legjobb árakon a klubtihany.hu-n.
3: iRobot akciós napok. Új portfólió. Új generációs 2-in-1 Roomba takarító robotok. Lidar navigációval. Kevesebb takarítás. Több szabadidő. iRobot napok az iRobot.hu-n és a partnereknél.
4: Szeptember 18-19-én Irány, a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a budapesti Merkapt sportközpontban. Több mint 100 sportág és 25 hangszer vár bajnokokkal, zenészekkel és rengeteg élménnyel. Próbáld ki, éld át és találd meg, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
5: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutatótermünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
6: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes szaunaszeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2=3 akciónk. Foglalj 2 éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
7: Ha önnek felesleges fémhulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferobreaker Kft. Érd, Tolmács utca 6, ferobreaker.hu.
8: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
9: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
10: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral. Erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
1: A reklám után.
11: Nagyon kellemes időre számíthatunk a mai napon is, és amit a hét elején láttuk, hogy mára már eső várható, na az nem lesz, úgyhogy tessenek felkészülni arra, hogy a napsütésére ezt a főszerep, illetve akár 27 fokot is mérhetünk tegnap. Most még picit hűvöskésen indul a napunk, szóval egy kis vékony jacket mindenképpen vegyenek magukra, de délután már nem fog kelleni.
12: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
13: A 21-es számú főúton Pásztó térségében lerobbant egy személygépkocsi. A 27-es kilométernél a Jobbágyi felé vezető oldalon, így most csak a belső sáv használható. A Kerepesi úton baleset történt itt Budapesten, méghozzá befelé a városközpont felé a Szent Mihály útnál a belső sávban, és nem sokára egyirányosítják a Verseny utcát a Dózsa-György útnál, így a Dózsa-György útról nem lehet majd a Verseny utcába behajtani, a 30-as buszok pedig innentől terelve közlekednek majd, nem érintve a Verseny utca megállót a keleti pályaudvar felé. Ha már közösségi közlekedünk, Kis Horváth Levente a vonalban, a MÁV Inform ügyeletese, ott mi újság, jó reggelt!
14: Szia Zoli, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat! A vonattal útrakelőknek jó hírem van, a Sláger FM vételkörzetében zavartalanul indult és zajlik a ma reggeli vonatforgalom. Karbantartás miatt a H9-es Csömöri hév helyett vasárnap estig Szabadságtelep és Csömör között pótlóbusz szállítja az utasokat. A Ceglédi fővonalon novemberig tart a karbantartás, a Budapest-Debrecen közötti Intercity terelt útvonalon közlekednek, nem érintik Zuglót, Kőbánya, Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet sem. Ezekről az állomásokról a debreceni kapcsolatot a Civis Interrégiók biztosítják. A részletekről bővebben a mavinform.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Folytatódik a Sláger reggel!
15: Hungry, this is Ed Sheeran.
16: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Mindenki hülye, csak én vagyok a repülő.
2: Így van.
1: Köszönjük szépen az Aquának. Around the World. Jó rég.
2: Annyira jó volt ezt hallani.
1: Gondoltam, jól fog esni. Igen.
2: Köszönjük szépen.
1: Bolondos, finom, ébresztő. Ébresztő. Jó reggelt kívánunk 6:42-kor.
2: Marci azt írja arra a kérdésünkre, hogy mi az, ami mondjuk egy picit jobban hangzik ilyen fancy luxi kivitelben, miközben hát egyszerűbben is meg lehetne fogalmazni, vagy mondjuk úgy, hogy magyarosabban. Sziasztok! Tudjátok, mi a durva? Azt mondom a haveroknak, hogy egyedül megyek moziba, étterembe vagy koncertre, akkor mindenki sajnálkozva néz, mert bénán hangzik. De mióta bevezettem azt, hogy solo date-et tartok, egyből azt mondják, hogy ú, de menő, és én vagyok a legvagányabb a teremben. Egyébként marketing az egész élet, csak hogy tudjátok.
1: Persze.
2: És milyen igaza van solo date? Igen, mi az a solo date? Ja, hát így elmegyek.
1: De ez nem is kellene külföldi szavak. Régen, amikor mondtam, melyek a telekre, akkor tudod így lesenni. Ja, hülye, már megint megy, füvet nyílva, meg nem tudom, a birtok, meg nem tudom, meg a hegy, megyek a hegyre, és az wow, a hegyre,
2: a házba,
1: és akkor fú, wow. És ott tanultam meg egy másik fontos szót, ami nagyon nagy hasznomra van mindig, ez a vintage.
2: Ó, igen.
1: Az ütött kopottnak a
2: szinonimája,
1: ugye tulajdonképpen. És mit, 20 évvel tudod, még nem voltam, hogy akkor mázoltam az ajtókeretet, nem terült szépen a zománc festék. Vintage. Uh-huh. Csúnya lett a glettelés, kicsit úgy látszik, hogy ott volt egy szög, és nem tud úgy eldolgozni, mert ugye a régi falfelület az olyan morzsalékos, igen, az nagyon érdes, és ugye szépen most, ha glettelsz rá, akkor ez maga olyan tükörsima lesz, bárhogy csinálod. Na, vintage. De múltkor jött az asztalos, elbarmolta nekem az erkélykorlátot, hát olyan nem mindenhol illeszkedik szépen a fa, meg country vintage.
2: Igen, tök country jó. Vintage.
1: Country vintage. Pont passzol a ház többi részéhez.
2: Igen.
1: És egyébként meg, de ezt már múltkor erről beszéltünk, hogy egyébként meg, most tök őszintén, én szeretem, amikor valami tökéletlen. Sőt, kifejezetten feszélyeztet, amikor bemegyek egy olyan lakás, és például múltkor barátomék újítottak fel, házat, lakás, és nem tudom hányadszor rendelték vissza a festőt, mert így mutatták nekem, hát nézd meg ezt a falat, hogy itt még van rajta. Mondom, micsoda, és akkor tudod, oda tartott a telefont ilyen surló fénnyel, hogy ott volt rajta,
2: van ember, aki csekkolja le a festő munkáját.
1: És hogy akkor jöjjön vissza a festő, hogy azt ott még csiszolja meg. Mondom, ti most szórakoztok velem, és hogy engem az feszélyeztet, amikor túl steril valami, amikor túl luxi valami, én ezt nem szeretem. Engem is nem bizony feszélyez. Sokkal jobb, hogy legyen benne valami kis hiba, valami kis sex appeal, az legyen mindig.
2: Legyen a lakásnak is sex appeal.
1: Igen, így.
2: Legyen ez a mottónk mára.
1: Oké. Okay.
2: Ha miéknek van, sose készül le, az a
1: sex
2: appeal.
1: Ez a Sláger reggel 3:07-kor.
0: Napjainkban ez a Sláger. Sláger FM.

0: teremén.
1: Ez a Sláger reggel.
2: Hét előtt 9 perccel. Jó reggelt!
3: Erika azt írja nekünk, sziasztok, én nem ismerek ilyen szavakat, furcsa kifejezéseket, de az ilyen jellegű kifejezések elszaporodását kicsit a nyelvünk, a nyelvi kultúránk elleni támadásnak tartom, de ez az én véleményem. Szép napot! Egyébként van ebben igazság, nekem is elsőre furcsa volt, amikor az unoka öcsémnél tapasztaltam, 19 éves, és nagyon szépen választékosan beszél magyarul, de hogy ők már belecsempésznek olyan angol szavakat, kifejezéseket, hogy múltkor, amikor mentünk együtt ki a Family Parkba, akkor így meg kellett állnunk, hogy ez mit jelent, ezt most mire használtod? De nem is tudom felidézni őket, mert nem annyira értem, hogy mik ezek a kifejezések. De ez angolból jön, és ők használják.
2: Most független attól, hogy mi az aktuál politikai vonzata, meg ki mit gondol, a világ az keveredik, tehát hogy nem tudom, hogy hány száz év kell hozzá, már ha megéljük, bármit az emberiség, de hogy, tehát, hogy emberek mennek ide-oda, ugye, hogy majd jön a klímaváltozással együtt a válság, elkerülhetetlen lesz, hogy tömegek indulnak meg oda, és hogy a kultúrák is keverednek, főleg mióta már nem az, hogy Amerika filmet gyárt, azt mindenhol megnézik a világba, és rajonganak érte, hanem hogy tehát mindenhol van valamiféle hozzáadott érték, és hogy mivel a világ ugye összement abban az értelemben, hogy tényleg bárhova elutazol egy buszjegy árából, most már lassan gyakorlatilag, az áruk is minden áramlik ide-oda, tehát hogy ezek összemosodnak, és hogy tetszik vagy nem, nyilván ezzel együtt jár például a nyelvi összeolvadás. És nem tudom, lesz-e olyan több ezer év múlva, hogy mondjuk egy nyelvet beszél majd az egész emberiség, és mondom, most ne beszéljünk arról, hogy akkor fú, de a kultúra, meg a kulturális örökség, meg kincs, mert nyilván az persze fontos, és én is azt gondolom, hogy ezt ápolni kell, de hogy nem tudom, úgy szeretnék ilyenkor a jövőbe látni, hogy milyen lesz majd 3000 év múlva. Lehet, hogy mindenki egy nyelvet beszél.
3: Az is lehet.
2: Amiben lesznek angol szavak, meg francia, meg szuahéli, meg nem tudom.
3: Meg nekem az is izgalmas, hogy most már annyira cukik azok az idősebb emberek, akik mondjuk nem beszéltek annak idején nyelveket, mert nem tanulták, és ügyesen használják a modern technikát. Tehát az, hogy most már lefordítják és oda tartják, nekem is van egy ilyen kedves ismerősöm, hogy tessék, akkor ezt szeretném mondani, és azon a nyelven tudja meghallgatni az az ember, akinek szól. Szerintem ez meg tök izgi.
2: Lehet, hogy nem is fogunk beszélgetni, majd az AI beszélget helyettünk. Tehát hát, egymásra nézek az emberek, és így nem történik semmi.
3: De egyszerűbb, hogy meg tudjuk magunkat értetni bárhol külföldön is, nem? Tehát, hogy ezekkel a segítségekkel.
2: Igen, de figyelj, ezért is gondolkodtam múltkor, hogy azért szerintem nyelvet tanulni tök jó.
3: Ja, tehát persze.
2: Mi így nőttünk fel, ugye ez egy sikerélmény, hogy meg tudtál szólni gyerekkorodban is már külföldön. Igen. De hogy vajon 20 év múlva tanulnak majd idegen nyelvet, vagy azt mondják, hogy itt van, úgyis itt van a, nem a na, telefon, mert addig majd kérdés, hogy milyen eszköz lesz, igen, most ez tök mindegy. De hogy azt mondja, dehogy, frászért, mint ahogy most már egy csomó minden nem tanulsz meg, hát úgyis meg lehet keresni, igen, a Wikipédián, meg az AI megmondja, nem? Minek tanulják nyelvet? Mondok valamit a tök mindegy a kezembe lévő eszköznek, sőt, majd ott lesz a füledben egy kis füldugasz, vagy lehet, igen, már be lesz építve, integrálva a dobhártyádba. Én beszélek hozzád magyarul, és te azt már eleve, mit tudom én, kínaiul hallod.
3: Az menő lenne.
2: Ugye?
3: Na,
2: mi a frászé, tanuljál nyelvet. De szerintem az a baj, hogy ezzel egy csomó minden elvész.
3: Ja, persze.
2: Pont az, hogy azért is vagyok ilyen kedvemben, mert tegnap az AI-t is érintő konferencián hallgatta végig előadásokat, és így kicsit így elment a kedvem a mindentől. De aztán azzal nyugtattam magam, hogy végülis nekem már csak egy olyan jó 30 év van hátra, az abban már tök mindegy, de hogy kicsit így sajnáltam előre a tényleg a 100 meg 200 év múlva élő generációkat, hogy majd náluk mi lesz. Pont az, ami emberré tesz minket, az az ijesztő. És pont fölemlegettem, hogy amikor itt volt Király Viktor tegnap előtt, hogy mondom így, tudod, itt beszélgettünk, emlékszel, hogy hol, merre felé érte pozíciókat az új dala, és akkor közben itt nekünk mondta viccesen Petrának, meg nekem adáson kívül, hogy hát megkérdezte az AI-t, hogy gyorsan csinálj egy összefoglalót, és így mutatta nekünk, hogy nézd már, azt is megírta az AI, hogy mit kéne válaszolnom. Igen. És mondtam neki erre, hogy hát én meg megkérdezem, hogy mit kérdezzek tőled, és hogy az hová vezetne, érted? Én megkérdezném, amit az AI-t leír nekem a telefonra, Viktor válaszolta valamit az ő AI, csak akkor hol vagyunk ebből mi emberek, ebből a sztoriból, és nekem mindig ez fáj, hogy előbb-utóbb majd a túrógombócot is, akkor az AI eszi meg helyettünk.
3: Reméljük, hogy nem.
2: Hát bízom benne,
3: szeretem,
2: hogy nem.
3: Szeretem a túrógombócot, én szeretném megenni.
2: Meg a Ruxettet és a Joyride-ot, és ezt nekünk kell élvezni, és nem a telefonunknak.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élj át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton egyenesen a Vasút Történeti Parkban. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger, nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
5: Élvezze a reggeli kávéját saját parkra néző teraszán. Az IDOM életre való otthonokat épít a 13. kerületben, a Duna mellett, a Beluga Gardenben. IDOMHÁZAK.hu.
6: Chocolate Brand Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság, ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
7: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Ért, Tolmács utca 6. Ferrobreaker.hu.
8: 1 év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
9: Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50 000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárlóközpontban.
10: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulhatnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartás támogatva az időskori életminőséget. Az étrendkiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot. www.memobiom.hu.
11: iRobot akciós napok, új portfólió, új generációs two-in-one Roomba takarító robotok lidar navigációval. Kevesebb takarítás, több szabad idő. iRobot napok az iRobot.hu-n és a partnereknél.
12: Német napok az Opel Wallisnál. Német minőség, wunderbar ajánlatok. Új Opel modell 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól kedvező finanszírozással. Ne maradj le a szeptemberi ajánlatokról! Ha új Opel, akkor Opel Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek www.opelwallis.hu.
0: Sláger FM.
3: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Több gigabájtnyi adatot foglalt le a rendőrség az Országos Onkológiai Intézetben. Régóta várt korszerűsítés valósulhat meg a zuglói vasútállomáson. Országszerte bringás reggelivel várják ma a kerékpárosokat. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Dokumentumokat és több gigabájtnyi adatot foglaltak le a nyomozók az Országos Onkológiai Intézetben tartott házkutatás során. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóirodája több hónapja nyomoz az intézet egyes eszközbeszerzéseinek jogi és gazdasági körülményei miatt, nagyobb vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanújával. A rendőrség szerint minden a büntetőeljárás szempontjából releváns iratot lefoglaltak, és számítógépekről, laptopokról, valamint mobiltelefonokról is adatokat mentettek le. A nyomozók azt vizsgálják, hogyan készítették elő és bonyolították le az eszközbeszerzéseket, illetve jogszerűek voltak-e az ezekhez kapcsolódó döntések és szerződések. A legfontosabb kérdés, hogy a feltételezett szabálytalanságok okoztak-e vagyoni hátrányt az intézetnek. Az eljárás egyelőre ismeretlen tettes ellen folyik, gyanúsítottja nincs az ügynek. Régóta várt korszerűsítés valósulhat meg Zugló vasútállomásnál. A tervek szerint elbontják az utasvárót, szélesítik a peront, akadálymentessé és jobban megközelíthetővé válhat az állomás, miközben a jelenlegi szűkös és elavult utasforgalmi területeket is átalakítják. A zuglói vasútállomás évente több mint 1,5 millió utast szolgál ki, és naponta átlagosan 200-250 személyszállító vonat áll meg ott. A MÁV már kiírta a fejlesztéshez szükséges tervezési tendert, a kivitelezés pedig várhatóan 2028-ban kezdődhet. Ma tartják a Bringázza munkába kihívást. A Magyar Kerékpáros Klub szervezésében és az Aktív Magyarország támogatásával megvalósuló eseményen a kerékpározókat országszerte reggelivel és uzsonnával várják több kijelölt ponton. Budapesten például a Városháza Parkban 7 és 9 óra között. Az eseményről Kádár Melinda, a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársa beszélt a Sláger FM-nek.
14: A Bringázza munkába kampányt a Kerékpáros Klub már sok-sok éve megszervezi, és ősszel ez az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó ilyenkor nagyon sok önkormányzat, civil szervezet, vállalat, munkahelyek csatlakoznak, és ez alkalommal 158 helyszínen tudnak velünk együtt reggelizni mindazok, akik kerékpárral mennek munkába, vagy a munkából haza. A térképet, amin lehet böngészni a helyszíneket, a weboldalunkon megtalálják, a bringazdamunkába.hu helyszínen, a Kerékpáros Klub központi helyszíne pedig a Városligetben lesz. Bringes reggeli programok jellemzően 6 órakor kezdődnek, a mi helyszínünkön például 7 órától lehet már reggelizni, de változó, az uzsonnák jellemzően délután 4 órától kezdődnek. Reméljük, hogy nagyon sokan csatlakoznak majd szeptember 16-án ehhez a programhoz.
13: Az őszi kihíváshoz a Bringázza munkába applikációban pontokat is gyűjthetnek az érteklődők. Nyílt nappal várja a közönséget szombaton a Nemzeti Színház. A programsorozatot az Itt mindig otthon vagyunk című gála zárja. Az esten a társulat művészei, fiatal színészek, zenészek és színházhoz kötődő alkotók lépnek színpadra. Részletek hangzanak el többek között a Lilion Fiból, a Csongor és Tündéből és a Falu Rosszából, de készülő produkciókról is lesz szó. Fellép mások mellett Berec András, Szűcs Nelli, Földes László Hobó és Bodrogi Gyula. Nyárias, de kis és szeles idő várható. A napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként jelenhetnek kevés felhő az égen. Csapadék sehol sem várható. Többfelé élénk lökések kísérhetik a déli szelet. Reggel 11-14, délután pedig 26 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips. www.rigips.hu.
15: A 21-es számú főúton Pásztó térségében lerobbant egy személyautó, ezért a 27-es kilométernél Jobbágyi felé csak a belső sáv használható. A Róbert Károly körúton, itt Budapesten, a Rákóczi híd felé a Vágány utcánál baleset nehezíti a közlekedést, a Kerepesi úton viszont befelé a Szent Mihály útnál elhárult a korábbi forgalmi akadály. Ugyanakkor már telített a Rákóczi út a Barostértől, az Andrássy út az Erzsébet tér előtt, az M3-as bevezető szakasza a Szerencs utcánál, az M5-ösé a Határúttól, valamint zsúfolt a Nagykörút és a Hungária körgyűrű a nagyobb csomópontok közelében. Lassabban járható az M1-es M7-es közös bevezetője az Egér úttól és a folytatásban a Budörsi út, az Alkotás utca befelé a déli pályaudvarnál, a Szél Kálmán tér környéke és a 10-es számú főút befelé az Ürömi úti körforgalom előtt. Fennakadás érezhető már továbbá a budai alsó rakparton a Petőfitől északra és a Margit hídtól déli irányban, valamint a pesti alsó rakparton a Szent István parktól az Országházig. Ha van még infójuk, jöhet 06 30 30 30 95 8.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
15: Hát egy érdekes tettenérésről beszélgetünk majd, hogyan buktatta le valaki az ő kedves párját, és hogy aztán hogyan járta meg ezzel saját maga.
16: Igen, és egy hazai vállóperes ügyvéddel is beszélünk, hogy mi történne, ha itthon mondjuk valaki hűtlenségen kapná a párját.

0: Sláger reggel.
1: 4:08 előtt egy perc, hogy mi minden történik a világban, ha csak egy kicsit nem figyelünk. Robot porszívóval buktatta le a hűtlen feleségét egy férfi Tajvanon. Ezt már önmagában megint egy visét.
2: Ezt akartam mondani.
1: De hát, hogy a végén még ő megy börtönbe. Tehát, hogy brrr, mi van? Na, nézzük sorban. Szóval egy tajvani férfi gyanakodott rá, hogy az asszonka nem túl hűséges hozzá, és beküldte a robot porszívót. Ugye nálunk is megy a reklám, hogy a robot porszívók most már mindenféle funkciókkal rendelkeznek. Bizony, van kamerája, és az a fölvette asszonka a házasság törését.
2: Hát, nem akarunk ötletet adni senkinek, nem. Igen.
1: De asszonka semmihez, sem a megfigyeléshez, sem az, hogy de miért, hát érezze jól magát.
2: Nekem van robot ha porszívó.
1: Megférjed.
2: Egy megférjed, nincs.
1: Úgyhogy, tehát óvatosan porszívó.
2: Igen.
1: Óvatosan porszívó.
2: Nehogy véletlenül valamit meglásson a porszívó. Igen.
1: Szóval, hogy a robot porszívó kamerája rögzítette az eseményeket, amit a bíróságon fel is használtak, amikor ugye a férfi ment, hogy hát házasságtörés esete forog fenn, és bizony 500 000 tajvani dollár kártérítés megfizetésre kötelezték

0: kasszunkát, meg az ő párját.
1: Tehát Tájvanon, ha te válsz, és hűtlen voltál, akkor fizetned kell kártérítést?
0: Ez engem is azért érdekel, ez mindjárt, igen, ennek is utána kérdezünk. De itt még nem ért véget a sztori, tudnélik utána. Asszonka beperelte a férfit, hogy megsértették súlyosan az ő személyiség jogait, miközben ugye titokban megfigyelték egy kamerával, még ha ez egyébként odahaza történt is, és a férje által, ez így nem oké. Úgyhogy a férfit is megbüntették, és úgy tűnik, hogy még börtönbe is csukják.
1: Hát igen, hogyha nem tudja kifizetni, akkor börtönbe csukják.
0: Megsértette Asszonka érdekeit. Na, itt válik izgalmassá, hogy a kitűnő vállóperes ügyvéd Stegmaier Péter csatlakozik hozzánk. Jó reggelt!
1: Hello!
2: Jó reggelt, sziasztok!
0: Milyen érdekes, hogy Petrával ez az első gondolatunk, hogy hoppá, tehát hogy megbüntetik azt, aki éppen házasságot tör. Mondjuk értem, hogy a tajvani jogrendben nem feltétlenül vagy otthon, de ez, ebben van ráció, hogy Asszonka félrelépett, hát akkor fizessen pénzt, meg a másik is, akivel csinálta.
2: Hát az, hogy félrelépett és fizessen pénzt, abban a magyar jog szerint nagyon nincsen ráció, viszont ez a trükkös felvétel a robot porszívóval, ez itthon sem nagyon működne, és nincs is igazából rá szükség, mert a házasság felbontása az nem vétkességi alapú, ami azt jelenti, hogy nem azt vizsgálja a bíróság, hogy ki miatt ment tönkre a házasság, csak pusztán azt, hogy véglegesen és helyrehozhatatlanul megromlott. Úgyhogy ez elegendő, hogyha én azt mondom, hogy addig éreztem jónak a házasságom, míg rá nem jöttem, hogy a feleségem megcsal engem, nem kellett nekem bizonyítani. Úgyhogy itt nálunk is a magyar jogrendszer szerint is megütheti a bokáját az, aki mondjuk ilyen felvételt készít. Egyrészt, ahogy mondtad, személyiségi jogsértő is egy ilyen felvétel, hisz gondolom nem járult hozzá az asszonyka tartalmasa, hogy a porszívó felvegye őt, úgyhogy ilyenkor alappal lehet indítani egy személyiségi jogi pert, ahol mondjuk adott esetben sérelemdíjat lehet kérni. Másrésztről meg büntetőjoglat is valóban lehet értékelni, ezt úgy hívjuk, hogy tiltott adatszerzés, és bizony börtönbüntetés jár érte adott esetben. Úgyhogy abszolút nem éri meg.
1: Péter, főleg ettől
2: nem
1: függetlenül,
2: ilyen trükkösen, hogy bevezettem a robotporszívót a hálószobába.
1: Ettől függetlenül van-e olyan ügyfeled, vagy volt-e olyas valaki, aki téged úgy keresett meg, hogy hát itt vannak a felvételek, akár hangfelvétel, akár videófelvétel a páromról?
2: Abszolút, nagyon-nagyon gyakran előfordult, tehát azért ezt nagyon sokan alkalmaznak.
1: Gondoltam.
2: És ilyenkor nyilván el kell mondani nekik, hogy egyébként föl lehet használni bíróságon, tehát be lehet nyújtani a perbe egy ilyen felvételt, viszont el kell fogadni, hogy akkor annak következményei lehetnek, és akkor súlyozni kell, hogy mi éri meg jobban, hogy én bizonyítsam az állításomat, és akkor mellette viszont velem szemben is indulnak el.
0: Oké, de várjál, azt értem, amit mondtál az elején, hogy nálunk ugye nem úgy van, mint Tajvanon, tehát itt elég, ha csak kijelentem, hogy nem működik a házasságunk, és nem kell bebizonyítanom, hogy a másik fél az félrelépett. De mondjuk, amikor már a vagyonmegosztásról van szó, vagy például a gyermek elhelyezésről, olyankor sem számít az, hogyha valamelyik fél házasságtörést követett el?
2: Nem. Hát a vagyonnál egyáltalán nem számít semmilyen mértékben. A házasság felbontásánál sem számít. Maximum, hogyha azt tudom igazolni, hogy a másiknak nagyon-nagyon sok párkapcsolata van, és ezért mondjuk ő a gyereknevelési képessége, ezért neki mondjuk csökkent, akkor lehet ott jelentősége, de mondjuk egyetlen eset azért, hogy felbontsák a házasságot, semmiféle jelentőséggel nem bír.
0: Hát jó, de akkor tehát nem mondhatom azt, hogy nem kötöttünk házassági szerződést, de hát ő állandóan fűvel fával megcsalt, neki nem jár a
1: ilyen
0: pénznek
1: nincs
0: a fele. Tehát, hogy ez
2: de
0: ilyen
2: jár.
1: Igen.
2: Ettől még jár neki.
1: Gössze. Azért az fura lenne, hogyha ez összefüggne.
0: Oké. Köszönjük szépen.
1: Nagyon köszönjük.
2: Nagyon szívesen.
1: Mit is kívánjunk neked? Jó munkát, igen? Vagy hogy is fogalmazzunk? Bocsáss meg, Péter, ha már itt vagy, több a válás mostanában, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt?
2: Hát én azt gondolom, hogy igen. A statisztikák is azt mutatják, és egyre több és több. Erről már korábban talán beszéltünk, emlékeztek, mondtam nektek, hogy egyre korábban kötnek házasságot
1: igen
2: sok esetben, és utána korábban is válnak el. Úgyhogy elég gyakori.
0: Figyelj, bocs, és még egy kérdés jutott eszembe, hogyha valaki mondjuk magánnyomozót fogad, a magánnyomozó, hogyha felvételeket készít, hát nyilván nem a hálószobában azért, de
1: igen,
0: mondjuk
1: valahol
0: arról, hogy valaki éppen, nem tudom, házasságkötést, akkor az is jó.
1: Házasságtörést.
0: Mit mondtam?
2: Törést. Egy magánnyomozónak kínosan figyelni kell arra, hogy betartsa a magyar hatályos jogszabályokat, és bizony ő sem teheti meg, hogy mondjuk egy rejtett kamerát elhelyez valakinek az otthonába, vagy mondjuk GPS nyomkövetőt az autójára, mert az bizony bűncselekmény tud lenni.
0: Csak követheti őt egyszerűen, és akkor ott mondjuk lefotózza teleobjektívvel, hogy kiszállnak az autóból kézenfogva, és puszit nyomnak egymás ajkaira.
2: Hát, vagy mondjuk ír egy jelentést, hogy mit látott, és akkor azt a megbízójának odaadja. Uh-huh. Úgyhogy, hát igen, a magánnyomozóknak nagyon kell vigyázni arra, hogy mindig megtartsák a törvényes kereteket.
1: De gondolom, ők ezt tudják nyilván.
2: Pontosan tudják, igen.
0: Köszönjük szépen, Stegmaier Péter, vállóperes ügyvédnek a szakszerű segítséget.
2: Szervusztok!
1: Hát, mit is kérdezzünk? Szerinted van olyan hallgatónk, aki felvette a keves párját? Nem vicceltem.
0: Vagy aki bevallja, hogy őt felvették?
1: Nincs. Vagy felvették, vagy lehallgatta, vagy nem tudom, nyilván.
0: Van olyan hallgatónk, aki egyet a házasságtörést követett el, vagy akárcsak a gondolattal eljátszott. Petra!
1: Szerintem van. De ebben ne menjünk Petra! Bele, ezt nem kell beismerniük. Inkább jelentkezzenek a hablatjátékunkra, jó? Van egy 20 000 forint értékű ajándékcsomagunk a Color Nyomda jóvoltából, és egy páros belépőnk az eredeti francia Molière musicalre, úgyhogy ezzel örvendeztetjük meg azt, aki jelentkezik. Ma új feladványunk van, úgyhogy új esélyek mindenkinek.
0: Te pedig este zárt ki a robotporszívót a hálószobából.
1: Valami

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeret főzni? És tud is?
3: Én nagyon szeretnék, de úgy vagyok vele, mint a jógával. Úgy unom.
2: Most Stilával megtanulunk, sőt, meg is szeretjük a főzést.
1: Vágjunk bele együtt a nagy gasztrókalandba.
2: A mesterünk Mautner Zsófi, Magyarország első és egyik legismertebb gasztrobloggere.
3: Ez is egy ilyen nagyon könnyű francia sztori.
2: Stila gasztró Kajdi Csabával.
1: Minden pénteken reggel 8:30 a Sláger reggelben.
2: Izgalmas receptek, főzési tippek, közös kalandok a gasztronómia világában.
3: Mivel rányadóba vagyunk, kevergés. Én csak csörgök, mintha dolgoznám.
1: Stila gasztró a Sláger reggelben.
2: Mautner Zsófi receptjei pedig a Sláger FM Facebook oldalán. A műsor támogatója a Fanan, a finom ízek hagyománya. www.fanan.hu.
4: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
5: Ünnepeld velünk a Pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP-kódot és keresd a szerencsefalat a Pólusban. Húzz egy kulcsot és nyerd meg az értékes azonnali nyereményeket, vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a polus-center.hu-n.
6: Ősszel dől el, milyen lesz a kerted jövő tavasszal. A Humin Garden hidrolizált huminsav visszaadja a talajnak, amit a nyár elvett. Szórd, locsold, permetezd. Humin Garden. Humingarden.hu.
7: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
8: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigy el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
9: Talán Art Deco stílusú berendezés, vagy skandináv hangulat?
10: Mit csinálsz, Anna?
9: Nézem a mercurymarket.hu weboldalt, és tervezem a felújítást.
10: Megint felújítás?
9: Igen, Laci, mindent házhoz rendelünk. A Mercury Marketnél nagyon kedvező áron van a szállítás.
10: Mindig jól átgondolod, Anna. Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
11: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Kihallgatták Jelinek Dánielt is a Volánbuszt érintő vesztegetési ügyben. Drasztikusan csökkent a tűzifa áfája. A Hősök terén rendezik meg a Magyar Kosárlabdázás napját. Jó reggelt kívánok, Szendő Fóri vagyok. Három embert őrizetbe vett, egyet pedig gyanúsítottként hallgatott ki az ügyészség a Volánbusz ZRT-t érintő vesztegetési ügyben. Az ügyészség nem közölt neveket, de Magyar Péter a parlamentben azt mondta, Jelinek Dánielt, az Inotel Group vezérigazgatóját és Szívek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezetőjét is előállították. Az Inotek közlése szerint Jelinek Dániel ártatlan és együttműködik a hatóságokkal. A Volánbusz ügyben még 2021-ben indult nyomozás hűtlenkezelés és pénzmosás gyanújával. A rendőrség szerint 2015 és 2018 között mintegy 10 milliárd forintos vagyoni hátrány keletkezhetett a használt autóbuszok túlárazott beszerzése miatt. A gyanú szerint 608 autóbuszt vásároltak a közlekedési központok gazdasági érdekeinek figyelmen kívül hagyásával. Emellett a Volán kecskeméti székhelyének megvásárlása is jelentős, legalább 550 millió forintos kárt okozhatott. Drasztikusan csökkent a tűzifa áfája. 27-ről 5%-ra mérséklésével a kormány több százezer nehéz körülmények között élő magyar háztartás számára teszi elérhetőbbé a téli tüzelőt, közölte Kármán András pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Mint írta, a hagyományos tűzifa minden formája olcsóbb lesz. A rönkfa, a hasított és a méteres tűzifa, a tuskó és a rőzse, valamint a préselt, tömörített fatüzelők, mint a fapellet, a fabrikett és a labdacs is. Eltűnhet Budapestről a szállodahajók fele, ha tartósan alacsony marad a Duna vízállása. Erre figyelmeztetett a Magyar Beutaztatók Szövetsége. A szervezet szerint már most komoly fennakadásokat okoz az alacsony vízszint. Egy tagvállalatnál július közepe óta a tervezett budapesti hajóérkezések több mint 55%-át lemondták. Az amerikai piacon augusztusban az utasok 20-30%-a visszalépett, további 10-15%-uk pedig Budapest helyett Bécsbe utazott. A Mabeusz szerint, ha jövőre is hasonló helyzet alakul ki, egyes hajótársaságok akár ki is hagyhatják a magyar fővárost az útvonalból. Szombaton újra a budapesti Hősök tere ad otthont a Magyar Kosárlabdázás napjának. Egész napos programokkal, mérkőzésekkel, versenyekkel, bemutatókkal és különleges vendégekkel várják a kosárlabda szerelmeseit. A pályákon a versenyzőké, a lelátókon és a helyszín többi pontján pedig a szurkolóké és a családoké lesz a főszerep. A nap a szabadtéri kosárlabda szezon egyik fontos állomása is. A Hősök terén rendezik meg a Suzuki Streetball Hungary soron következő fordulóját és az országos döntőt. Az ingyenesen látogatható eseményen a világ legjobb akrobatikus kosárlabdázóit is láthatják az érdeklődők.
13: Bori, köszönjük szépen, nyárias, de kis és szeles idő várható a mai napon. Most már 16 fokos a reggelünk, délutára pedig 26 fokot ígérhetek, és úgy tűnik, hogy a csapadék majd csak holnap érkezik meg.
2: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
14: Az M1-es, M7-es autópályák közös bevezető szakaszán felborult egy személygépkocsi. A 10-es kilométernél számítsanak sávzárásra, már több mint 2 kilométeres a torlódás, csak sajnos azt nem írja az útinform, hogy melyik irányban, de gyanítom, hogy valószínűleg a főváros felé, vagy a városközpont felé. Aztán kaptunk egy SMS-t, a Róbert Károly körúton a Biodomnál baleset történt a Tököli út felé. Rendőr-mentő dugó alakul. Szép napot kíván, Peti! Köszönöm. Egyébként igen, írja a BKK Info, hogy a középső sávban történt ez a baleset, és már a Váci úttól csak lépésben lehet haladni. És hogy ne legyen baleset, legyenek óvatosak, a Kerepesi út és a Szent Mihály út csomópontjában nem működnek a jelzőlámpák. Mindeközben, ha a vasutat választjuk, mire számítsunk, Kis Horváth Levent a vonalban a MÁV Informtól. Jó reggelt!
15: Szia Zoli, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat! A vonattal útrakelőknek jó hírem van. A Sláger FM vétel körzetében zavartalanul indult és zajlik a ma reggeli vonatforgalom. Karbantartás miatt a H9-es Csömöri hév helyett vasárnap estig Szabadságtelep és Csömör között pótlóbusz szállítja az utasokat. A Ceglédi fővonalon novemberig tart a karbantartás, a Budapest-Debrecen közötti Intercity-k terelt útvonalon közlekednek, nem érintik Zuglót, Kőbánya, Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet sem. Ezekről az állomásokról a debreceni kapcsolatot a Civis Interrégiók biztosítják. A részletekről bővebben a mavinform.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggelben 7:40-kor.
1: A csúcsforgalom riportere.
2: Kedves hallgatóink, indulunk, újra gépkocsinkkal indulunk a rendezvú helyre. Igen, indulunk, itt mellettünk már hallgatja a rádiót, egy szép szőkenő hallgatja, igen. Kicsit menjen távolabb, mert összegerjedünk. Igen, kedves hallgatóink, száguldunk újra gépkocsinkkal, száguldunk a rendezvú helyre. Igen, száguldunk, előttünk megy a CIA 2253 a személygépkocsi, igen, előttünk száguld ő is, hallgatja a rádiót, talán észrevesz minket. Ajj, minket észrevett, de a kanyar sajnos nem vette észre. Szerencsére nem történt semmi komolyabb. Menjünk oda, oda mentünk. Maga a vezető? Nem, én a felesége vagyok. És mit szólna a férje, hogyha látná? Látja. Honnan? Fönn van a fán. Ne haragudjon, majd az öldövezetben zavarom. Kicsit legyen szíves leülni egy pillanatra. Mi a foglalkozása?
3: Karosszéria lakatos.
2: Hát akkor maga a kocsit meg is tudja csinálni, ugye?
3: Meg hát. Csak még azt nem tudom, mit csinálják belőle, ugye már lavort vagy vödröt, igen.
2: Na mondja, ez az egész, ez hogy történt? Hát nem figyelte a táblát, ami ki van téve?
3: Kire megmondom őszintén, ugye bár én csak vezetek, az asszony nézi a táblát, ugye?
2: És mondja, maga látott táblát? Láttam hát. Ez mi volt rajta? Az a ház eladó.
3: Mi dolgozik?

0: vagy, avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Andival játszunk, jó reggelt.
2: Andi, szia, jó reggelt.
3: Sziasztok, jó reggelt mindenkinek.
1: Azt halljuk, hogy úton vagy, de merre?
3: Viszem a másik kislányomat is az iskolában.
1: Ja, van egy egyik, meg egy másik.
2: Miért az egyikkel mi van, hogy a másikat viszed?
3: Három gyermek van, és a két gyermeket vitte az apuka, mert ők meg úszásra mennek, úgyhogy oda hamarabb kellett menni.
1: Figyelj, mennyire nehéz ezt kilogisztikázni három gyereknél, hogy ki hova vigye őket?
3: Néha időnként bonyolultá válik a dolog, de megoldjuk.
1: Volt már olyan, hogy valahol ott hagytátok valamelyiküket? Engem apukám az óvodában, de annak idején nem volt telefon, ugye ezért kallódhattam el, mert ugye egy cetlire írta oda anyukámnak, rákerült egy újság, és akkor így sajnos ott maradtam az óviban.
2: Azt elvitte a postás, elküldték Új-Zélandra, ott meg nem értette John, Petra?
1: Csak ott annyi volt, hogy rákerült egy újság, de ma már a mobilok korában ez nem lett probléma, nem?
3: Igen.
2: Nem, a frász nem, soha nem értem, hogy vannak emberek, akiknek minek van mobilja, hogyha soha nem veszi föl.
1: Mondjuk ez igaz.
2: Volt már, akinek elmagyarázom, figyelj, de az a csodás ebben a készülékből, hogy magadtól tudod vinni. Ide is, meg oda is. Ki ülsz a teraszra, oda is tudod vinni magad. Na, koncentráljunk a játékra inkább. Figyelj!
4: La la la na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Ez nekünk könnyű most?
2: Igen.
1: Neked is az?
3: Nem.
2: Hát, pedig, nem. Figyelj, pont akikről beszélgettünk az előbb.
3: Pedig még hallgattam is, mármint, hogy ideje.
2: Nem, úgy értem, hogy veled, akikről beszélgettünk most. Nem. Cirka 45 másodperc
3: ezelőtt. Jó, a gyermekekről.
1: Ez nagy segítség volt. Nem is értem, az Oli nem szokott ilyen nagyon-nagyon segíteni.
2: De hogy vajban van a szívem?
1: Csak néha nem látszik.
2: Ahogy öregszem. Egyre jobb. Főleg, hogy tegnap megtudtam, hogy összeomlik a világ. Igen?
1: Na. Aha. Jó vagy. Nyugodtan hangosan is dudolhatod, mert jól csinálod.
3: Nem akarod? Nem. Az igazság, hogy a kislányom, aki most velünk nincs itt, ő a mestere.
2: Ne háríts, tehát hogy te tök profi lennél, viszont a vajszívem elmúlt, az óra az meg ketyeg. Tehát, hogy...
3: Igen, nem tudom sajnos a megoldást.
1: Jó, és miért nincs veled az a gyerek, aki tudta volna a helyes megfejtést? Hát miért apával megy úszásra a mindenségit? Hát miért nem veled? Ó, jaj.
2: Sajnáljuk. De szerintem valakinek a kezébe adtunk ezzel egy csomó nyeremény, csak az nem te vagy, hanem majd a holnapi játékosunk. Igen. Szia!
1: Szép napot, hello!
2: Szia, Andi!
3: Sziasztok, szép napot!
1: Most sajnos nálunk maradt a 20 000 forint értékű ajándékcsomag a Color Nyomda jó voltából, és egy páros belépő az eredeti francia Molière L'Opéra Urbain Musical októberi előadására a Papp László Budapest Sportarénába, ezt majd pénteken a Csabi mondja, és egy éves Sláger FM Premium előfizetés zavartal a rádióhallgatással és visszahallgatás funkcióval.
0: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasúttörténeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élje át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton egyenesen a Vasúttörténeti Parkba. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasúttörténeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
2: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
4: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral. Erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
5: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodom Beat lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom Beat, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
6: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
7: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Color nyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Colornyomda.hu.
8: Kia Sportage már 8.949.000 forinttól, Érden a Bifernél. Az ikonikus SUV most 7 év garanciával és akár 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval lehet a tied készletről is. Gyere és próbáld ki nálunk. Kia Difer, Érd, Göncölszekér utca 2, az M6-os déli lehajtójánál.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Építkezik, felújít. Magyar tüzép. Építőanyagok széles választéka ingyenes kiszállítással Csömör-Majorút. Őszi akciók miatt keresse munkatársainkat. magyartüzép.hu.
11: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes szaunaszeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2=3 akciónk. Foglalj 2 éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
12: Használja ki a Toyota 35 jubileumi ajánlatait a Toyota Sakurában. Akár milliós kedvezményekkel a szeptember 14 és 19 közötti nyílt napokon. Az új Yaris Cross és más Toyota modellt most akár 0% THM finanszírozással és használt autóbeszámítási támogatással vásárolhatja meg. Részletek toyotasakura.hu.
0: Sláger FM.
3: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Megválasztotta az Alkotmánybíróság 5 új tagját az országgyűlés. Több mint 400 mobiponttal bővül a MOLBUPI hálózata. Megnyílt a 44. magyar sajtófotó kiállítás Budapesten. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Megválasztotta az Alkotmánybíróság 5 új tagját az országgyűlés. A képviselők Kronovszki Nórát, Kovács András Györgyöt, Ligeti Miklóst, Orosz Árpád Gábort és Szomora Zsoltot, a Tiszapárt frakciójának jelöltjeit választották meg alkotmánybírónak. Mindannyiukra 137 igen és 6 nem szavazat érkezett. Az országgyűlés azért választott új tagokat a testületbe, mert szeptember 1-én 4 alkotmánybírónak, Polt Péternek, Haszonicsné Ádám Máriának, Juhász Miklósnak és Lomnici Zoltánnak lejár a megbízatása. Miután az alaptörvény júliusban elfogadott 17. módosítása kimondta, hogy az alkotmánybíróság tagjainak megbízatása a 70. életév betöltésével megszűnik. Elfogadta az országgyűlés a 150 lóerő alatti dízelautók tulajdonosainak járó támogatásról szóló törvényt. A szabályozás szerint a jogosult magánszemélyek szeptemberre, októberre, novemberre és decemberre havi 5000 forintot, vagyis évvégéig összesen 20 000 forint támogatást kapnak az üzemanyagárak emelkedésének kompenzálására. A Fidesz frakció zseppénznek nevezte az 5000 forintos üzemanyag támogatást, és szerintük az autósok háromnegyede nem részesül belőle. Szeptember 15-től több mint 400 mobipont válik elérhetővé a MOL Bubi használók számára is, így a közbringákat még több budapesti helyszínen lehet felvenni és leadni, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A BKK fokozatosan vonja be a közösségi és saját tulajdonú rollerek, kerékpárok tárolására szolgáló mobipontokat a MOL Bubi szolgáltatásba. A mostani fejlesztés ennek a bővítésnek a része. A sűrűbb állomáshálózatnak köszönhetően az eddigi, jellemzően 300-400 méteres távolság helyett számos helyen akár 100-150 méterenként lesz olyan állomás, ahol közbringát lehet felvenni vagy leadni. Idén ősszel még további 400 mobiponttal egészülhet ki a hálózat, 2027 elejére pedig már összesen több mint 1100 helyszínen lehet felvenni és letenni a bringákat a fővárosban. Újabb baromfipestis fertőzést igazolt a Nébih Bács-Kiskunvár megyében, ezúttal egy kerekegyházi csirketelepen, írja az Agroinform. Amint egy 20.400 állatot számláló állományban bágyadság és a szokásosnál nagyobb elhullás jelezte a betegséget. Az országos főállatorvos elrendelte az érintett állomány felszámolását, a telep körül pedig 3 kilométeres védőkörzetet és 10 kilométeres megfigyelési zónát jelölt ki. A járványügyi vizsgálat még tart. Megnyílt a 44. Magyar Sajtófotókiállítás Budapesten, a Robert Kapa Kortárs Fotográfiai Központban. A november 8-áig látható tárlaton a tavalyi év legjobb magyar sajtófotóiból válogattak. Bemutatják a MOOSZ nagydíjával és az André Kertész nagydíjjal elismert sorozatokat, a 16 kategória díjazott képeit, valamint a különdíjas munkákat is. A pályázatra idén 258 fotós, 2355 pályaművel, összesen 6196 fotóval jelentkezett. A Kapa Központ tárlata mellett utazókiállítás is készült, amely jelenleg Moson-Magyaróváron látható szeptember 20-áig. A legtöbb helyen ma is sok napsütés várható, esőre nem kell számítani, a szél viszont többször megélénkül. A még hűvös reggel után napközben a legmagasabb hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. Holnap gyenge hidegfront érkezik, erős szél és nyugaton csapadék is előfordulhat. A fővárosban azonban továbbra is lesz napsütés, a hőmérséklet pedig nagyjából 23 fokig csökken.
14: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
15: Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Herceghalom térségében a 31-es kilométernél a terelésben lerobbant egy kis busz a külső sávban, már több mint 3 kilométeres a torlódás. Az M1-es M7-es közös bevezető szakaszán egy személyautó felborult, a 10-es kilométernél most csak egy sáv járható, itt már több mint 5 kilométeres a torlódás, és ez az M7-es felől érkezőkre is hatással van, ott is érezhetően lelassult a haladás. A 21-es számú főúton Pásztó térségében lerobbant egy személyautó, a 27-es kilométernél Jobbágyi felé jelenleg csak az egyik sáv használható. Baleset történt Budapest 15. kerületében a Drégelyvár utcában a Molnár Viktor utcánál, és szintén baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton, a Rákóczi híd felé a Vágány utcánál a középső sávban. Lépésbe lehet haladni már csak a Váci úttól. Az Alkotás utcában befelé a Bakcsomópont után sávzárás van, vízvezeték javítás miatt. A Verseny utcát egyirányúvá tették a 7. kerületben a Dózsa-György útnál, illetve a 16. kerületben a Szabadföld út, Vidánvásár utca, Ostoros út csomópontban délután 4-ig nem működnek a jelzőlámpák, napközben rendőri irányításra lehet számítani. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
16: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most folytatódik a Sláger reggel!
13: 8 óra múlt 5 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek. Ha örökbefogadás és állatokról van szó, akkor igen vagy nem a válasz. Erre nagyon kíváncsiak volnánk. Mert hogy nagyon sokan óckodnak tőle, mások viszont imádják.
15: És várjuk a sikersztorikat is, persze, Facebookon vagy SMS-ben. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: a Sláger reggel.
1: Zoli, tudod, hogy nagyon régóta szeretnénk kutyát örökbe fogadni, éppen ezért szerettem volna, hogyha foglalkozunk ezzel a témával, és pont a kezembe akadt egy cikk, méghozzá azzal kapcsolatban, hogy mi az a három kérdés, amit fel kell tenni magunknak, mielőtt egy állatot örökbe fogadunk. Az egyik az az, hogy ugye illik a személyiségünkhöz, az életmódunkhoz, mert hogy ezért, hogyha mondjuk például valaki egész nap megy, mint te, annak nem feltétlenül egy kutyus javasolt, hanem mondjuk inkább egy cica, bár egy cicának is azért sokkal több törődésre van szüksége. Aztán, hogy rendben van-e az egészségi állapota az állatnak, illetve hogy mondjuk hogyan viszonyul más állatokhoz, esetleg ahhoz a környezethez, amiben élünk, és azért is jutott ez eszembe, mert mondom, én régóta vágyom erre, ugye egy kutyust már az egyeki állatmenhelyről hazavittünk, Vágyszent Lászlóra.
2: Lepasszoltátok, igen, anyóshoz.
1: Nem, hát hiszen elmeséltem.
2: Jó.
1: Harryt azért oda vittük, mert ugye ott meghaltak a kutyusok, nagyon sokáig Piroska azt mondta, hogy nem szeretne új kutyát, de Harrybe beleszeretett, és mi ugye, mikor már végre kész lesz a lakásunk, mi is nagyon szeretnénk, hogy menhelyről hozzunk kutyust. Tudom, hogy sokan azt gondolják, hogy azért csinálják ezt az emberek, hogy attól jó embernek tűnjenek. Nem. Engem ez a része nem érdekel. Az a része viszont igen, hogy egy állatnak az életét mondjuk megmenthessük, ha már olyan sokan ott várnak, és azóta, mióta ugye Harryt hazavittük, folyamatosan látom ezeket az értesítéseket. Rengeteg állatmenhely van, ahol tündéri kutyák várnak arra, hogy segítsenek rajtuk. Na és aztán itt a fontos kérdés, hogy de nem biztos, hogy mindenkinek való. Ugye?
2: Hát, amit mondtál a három kérdés, ott igen, rögtön ott elvérzek én is, hogy azt fogtam mondani, nekünk volt. Tehát kertes családi házban nőttem föl, volt német juhász kutyánk, több is, meg egyéb ilyen nagytestű, és nagyon szerettem, és gondoskodtam is vele, tehát mentünk sétálni este, apukámmal elvittük, ott bejártuk a környéket, takarítottam a helyét, játszottam vele, kicsit nevelgettem is, és nagyon jó volt, de most nem úgy alakul az életem, nem olyan az időbeosztásom, hogy kiszúrjak egy kutyával. Tehát pusztán önző érdekből, mert ezt kifelejtetted talán, vagy neked nem jutott eszedbe, de amit mondtál, hogy az emberek miért, hogy jobb embernek tűnjenek, nekem még az jutott eszembe, hogy ilyen önös érdek, hogy jaj, mert hogy akkor valaki, aki feltétel nélkül szeret engem, és ragaszkodik hozzám, és hogy nem gondolsz bele abba, hogy ez két irányú. Tehát, hogyha te nem tudsz vele annyi időt eltölteni, és annyit foglalkozni, amennyit kéne, akkor ne légy önző is, és ha a kutyusnak nem lesz jó, vagy kutyák, akkor ne tartsál. Na, én ezért nem tartok most még kutyát. Majd szeretnék majd, amikor úgy alakul.
1: Hogy milyen példákkal találkozik Vörös Zsuzsa, a Siófoki Állatvédő Alapítvány kuratóriumi elnöke, már is elmondja. Jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok! Üdvözöllek benneteket!
1: Zsuzsa, amikor valaki megérkezik hozzátok, hogy ő szeretne állatot

0: örökbe fogadni. Akkor mi a legfontosabb szempont? Mert én már például nagyon örülök annak, hogy a legtöbb olyan állatmenhely, akik tényleg komolyan veszik a dolgukat, tehát nekünk is azért elég sok kritériumnak meg kellett felelni, hogy egy kis kutyát hazavéhessünk, és remélem, hogy ez sok helyen így van, gondolom nálatok is, hogy nehogy olyan kezekbe kerüljön, aki nem tud róla gondoskodni, vagy egyáltalán nem is érdekli ez az állat.
1: Ja, közben én azért így hallgattam a beszélgetéseteket, a bevezető beszélgetéseket, és így nagyjából tényleg azt lehet mondani, hogy nagyon jól körülírtátok azt, hogy mik azok a fontos dolgok, amik az örökbefogadás előtt felvetődnek egy gazdiban, vagy fel kellene, hogy vetődjenek egy gazdiban, és amire mi is nyilván rákérdezünk. És azért egy kicsit körbe nyomozzuk az élethelyzetet, hogy hogyan élnek, mennyi időt tartózkodnak otthon, mennyi szabad idejük van ebből, és ez alapján próbálunk olyan habitusú kutyát ajánlani, aki ebbe beleélhet ebbe a környezetbe, vagy pedig azt mondjuk, igenis kimondjuk nagyon sokszor, hogy lehet, hogy most neked nem feltétlenül kellene kutyát akár örökbefogadnod, akár vásárolnod, vagy egyáltalán magadhoz venned.
2: Ezt hogy fogadják ilyenkor?
1: Megsértődnek? Változóan, hogyha ha jól próbálja tálalni az ember, és nyilván az emberektől nagy, tehát az emberek gondolkodásától, viselkedésétől, egoizmusától azért ez nagy mértékben függ, tehát ez azért vannak olyan emberek, akik például megköszönik, hogy köszi, hogy felnyitottad a szemem, és hogy tényleg ezeken nem gondolkodtam el, és vannak nyilván olyanok, akik megsértődnek, és nyilván elmennek máshová is, valahonnan szereznek kutyát, mert lehet, hogy nem mindenki mondja ezt így a szemükben. Én mindig egyébként a nyílt kommunikáció híve voltam olyan értelemben, hogy soha nem cukiztam a kutyusainkat túl, és mindig igyekeztem nagyon reálisan elmondani azokat a buktatókat a különböző egyes egyedeknél, amik felmerülhetnek. És mindenképpen azt javaslom egyébként az örökbefogadni vágyóknak, hogyha menhelyen körülnéznek, akkor beszélgessenek valóban ott azzal a személlyel, aki az örökbefogadást intézi, mert valóban már azért a más kollégáim is nagyon odafigyelnek arra, hogy próbálják az örökbefogadható állatoknak a valós természetét elmondani, és hallgassanak rá az örökbefogadni vágyók, mert ők ismerik az állataikat, tehát több hónapja, akár éve is velük vannak, együtt élnek, nagyon sok olyan helyzet van, amiből sikerül információt nyerni és levonni a kutyának a természetét. Úgyhogy azt javaslom mindenkinek, hogy hallgassanak ránk. És egy valamit emelnék csak ki, nyilván nagyon sokan beszélnek az idős gazdiknak az örökbefogadásáról, őket is nagyon nehéz meggyőzni, illetve a családot is, viszont számtalan olyan eset fordult már elő, hogy mi nem adtunk olyan kutyát, akit a gazdi szeretett volna, tehát kifejezetten idős 80 körüli gazdinak kölyök kutyát, vagy fiatal aktív kutyát, aztán beszerzett máshonnan, és aztán megjött a család is telefonált, hogy akkor most szeretnék hozzánk beadni, mert hogy nem tud a gazdi gondoskodni róla. Hát nyilván igen, akkor nem szoktam nagyon kedves lenni.
0: Hát azt mondjuk érthető, igen.
1: És még egy másik, ami szerintem még nagy buktató, az a kisgyermekes családok, akik 2-3 tényleg kicsi, akár óvodáskorú gyerekkel élnek, és kölyök kutyát szeretnének örökbe fogadni, mondván, hogy majd velük fog felnőni a kutya, nem fog velük felnőni a kutya, mert a kutya sokkal előbb felnőtt lesz.
0: Így van.
1: Viszont egy olyan plusz, hogy mondjam, akár problémaforrást is vehetnek a nyakukba, ha például nincsen ebben gyakorlatuk, hogy kölyökkutya nevelésben, mert mondjuk egy ifjú család, és ez az első igazán közös kutyájuk, annak ellene, hogy volt a szülőknél előzőleg már több kutyus is, de egészen más az, amikor egyértelműen csak kizárólag nekem kell róla gondoskodni, és az is egy nagy buktató, és nagyon sokszor hívnak fel ezzel is, hogy ott annak a pici gyerekek, óvis, kisiskolás, vagy 2 óvis, és vagy 3, és nincs idő a kutyára, és neveletlen, és harabdálja a gyerekeket, mert nem tanult megviselkedni, nincs idő kutyaiskolára, Úgyhogy ezen is érdemes azt gondolom elgondolkodni, hogyha egy kisgyerekes család szeretne örökbe fogadni, akkor milyen kutyát keressen. Lehet, hogy egy nyugodt és közepes korú vagy idősebb kutya, aki még aktív, megfitti, igen, az sokkal jobban fog illeni a környezetbe, vagy várjon vele, amíg a gyerekei is olyan korúak lesznek, hogy jobban tudnak egy kutyával bánni, és több idő marad a kutyusra is a családnak.
0: Nagyon köszönjük, Zsuzsa.
2: Köszönjük az útmutatást, sokat segítettél.
0: Igen, szép napot.
1: Én is nagyon köszönöm. Viszont kívánom nektek. Sziasztok.
0: Vörös Zsuzsannával, a Siófoki Állatvédő Alapítvány kuratóriumi elnökével beszélgettünk.
2: És akkor egy állati dallal folytatjuk ezben. Animal 8:21-kor itt a Slágeren.

0: Ez a Sláger reggel.
1: És 8:30 lesz már 6 perc múlva, és bár mondtad, hogy várjuk a pozitív tapasztalásokat és megéléseket állat örökbefogadás kapcsán, hát van nagyszerű példa. Rengeteg, de egy biztosabb.
2: Igen, nagy Adrit van velünk, jó reggelt!
1: Hello.
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
2: Akinek gyönyörű aladár kutyáját már az egész ország ismerheti, egy nagyon helyes kis vesztiről van szó. Mikor fogadtad örökbe?
3: Kérek szépen, helyes bitek, mert egy puli keverék, de van benne valóban veszti.
2: Úgy néz ki, mint egy veszti.
1: Hát
3: abszolút puli.
2: Hát komolyan mondod?
3: Igen, csináltam neki DNS-tesztet, ugye mivel ő egy mentett kutyus. Nagyon-nagyon érdekelt sokáig, hogy vajon miből állhat, mert mindig megállítottak az utcán, hogy úristen, milyen fajta ő van, annyira különleges. És az egyik barátnőm ezzel foglalkozott, és mondta, hogy nem csináljuk meg, hát mondom, de azonnal. És akkor kijött, hogy ő egy puli veszti keverék.
2: Édes csillagom. Mikor láttad őt meg, és hogy szerettél belé?
3: Hát ez úgy kezdődött nálunk, hogy ugye én jártam az Ebremény Kutyamentő Egyesülethez folyamatosan ilyen jótékonysági fotózásra, és akkor megosztottam az oldalamon a kutyusokat, és egyre többen gazdisok lettek, és akkor egyre több ilyen fotózásra jártam, és egyszer csak megpillantottam aladárt, hogy mondom, Jézusom, hogy néz ki ez a fül, meg ez a test, és akkor azonnal szerelem volt első látásra, persze mindenki óva intett tőle, hogy az én szakmámban, az én napi rendemmel ez nem lesz tartható. Aztán végül is ezt sikeresen helytáltunk benne, mert aladár tényleg mindenhova tudtam magammal vinni, olyan munkahelyeken is dolgozhattam, ami kutyabarát volt, úgyhogy ő tényleg az edzőteremtől elkezdve a forgatásokig, a fodrászon, hát mindenhova jöhet velem.
1: Volt olyan hely, amit, vagy alkalom, vagy esemény, amit azért hagytál ki, mert nem mehet? Mert azt mondták, hogy inkább bocs, de...
3: Hát éttermek, igen, éttermek és kávézók azok ugye vannak, hogy vannak olyan helyek, amikre nem megyek emiatt, de akkor sem, ha nem megyek kutyával. Tehát, hogy ebben nagyon datos vagyok. Akkor, hogyha a kutya nem jött, akkor én sem megyek, úgyhogy persze volt ilyen.
2: És amikor megszületett a kisfiad, aladár féltékeny volt? Érezted rajta, hogy nem annyira érti, hogy most mi történik?
3: Hát rettenetesen, ugye aladár hamarabb volt, mint a férjem, igen, és hamarabb volt, mint a gyermekem, úgyhogy neki ez alkalmazkodnia kellett, és arra emlékszem tisztán, hogy amikor a kórházból hazajöttünk a gyerekkel, akkor ugye hazahoztuk a szokás szerint ezeket a különböző kis ruhaneműket, hogy megszagolgassam, megismerkedjem vele, és ahogy beléptem vele az ajtón a gyerekkel, megforult a kutya, hátat fordított nekem, és napokig, de úgy képzeltek el, hogy napokig nem tudtam magamhoz hívni, és nagyon-nagyon depressziós volt, de most már ez szerencsére helyreállt.
2: És óriás szerelem van közöttük is, gondolom.
3: Most már nagyon. Hát egyébként már jó pár évvel ezelőtt elkezdődött ez a közös kapcsolat, illetve már akkor, amikor a kisfiam az asztalnál elkezdte ledobálni neki a falatkákat, rájött, hogy még egy egy ember, aki ad enni.
2: Nagyon köszönjük, Adri!
3: Hát igazán is, köszönöm, fogadjon mindenki örökbe.
2: Így van, jó, pontosan. Okay. Köszönjük szépen! Szia-szia!
3: Sziasztok!
1: Néha azt érzem egyébként, hogy tényleg gyakorlatilag az egyetlen út. Vagy tehát, hogy miért gondolkodni kell azon, hogy nem tudom, elmenjek valahova drága pénzért vásárolni, mikor itt ez a rengeteg állat, aki azt várja, hogy...
2: Hát figyelj, mert hogyha valaki mondjuk beleszeret egy fajtába, és mondjuk nagyon szeretné őt, és azt tudjuk, hogy egy drágább mulatság, és belőle nem biztos, hogy van, akkor nekem azzal nincs bajom, hogyha valaki vesz magának egy kutyát, mert egy típusba beleszeret.
1: Nem leveszünk
2: akarok senkit, de... Én biztos, hogy örökbe szeretnék fogadni. Tehát, hogy alig várom, hogy végre megtehessük, úgyhogy igen.
1: Ebben abszolút a meglátni és megszeretni párt.
2: Igen, tehát, igen.
1: Szerint, nem tudom elképzelni, hogyha te elmen, értem, amit mondasz, hogy fú, én egy bizonyos kutyát szeretnék. Tehát, hogy nekem is van sok minden kapcsolatban vágyam, aztán a valóság az úgyis mindig arcod üt, de hogy, tehát, hogyha elmész egy menhelyre, akkor nem mondanod, hogy egyszer csak nincs egy olyan, nem tudom, szörgombóc, vagy azt mondod, hogy de ez annyira cuki! Igen. Én ezt szeretném, őt szeretném.
2: Igen, nagyon nehéz.
1: Meg nem tudom, ezek a videók mennyire megrendezettek, vagy válogatottak, amikor ugye azt látom, hogy tényleg, mint hogyha értenék ezek az állatok, hogy ott mi történik. És amikor azt látod, hogy egy-egy menhelyen szinte az állat választja ki a gazdiát, és ő jelentkezik, hogy ha-ho, engem, pik-pik, engem vigyel, léci. Várjuk a kellemes történeteket. 0630-30-30-95-8 SMS-ben és telefonon, vagy a Sláger FM Facebook oldalára kitettünk ezzel kapcsolatban egy posztot, ott is hozzászólhatnak, sőt, fotót is csatolhatnak, vagy videót. Ez a Sláger reggel, 8:30 lesz mindjárt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, itthon is.
0: Most Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
0: Sláger FM.
1: Köszönjük.
3: Az AI tud verset írni. A virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus. Ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas. Munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
4: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 17-től 23-áig fél kiló gyorsfagyasztott csirkemelcsíkok 26% kedvezménnyel csak 849, 150 g uzsonnasonka 17% kedvezménnyel csak 349 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
5: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
6: Igen, emlékszem.
5: Azért hívtam ma fel, John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
7: Német napok az Opel Wallisnál. Német minőség, wunderbar ajánlatok. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól kedvező finanszírozással. Ne maradj le a szeptemberi ajánlatokról. Ha új Opel, akkor Opel Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek www.opelwallis.hu.
8: Szeptember 18-19-én irány a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a budapesti Merkapt sportközpontban. Több mint 100 sportág és 25 hangszervár bajnokokkal, zenészekkel és rengeteg élménnyel. Próbáld ki, éld át és találd meg, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
9: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
10: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Magyar Péter még ebben a hónapban találkozik 14. Leó pápával. Robbanóanyaggal felszerelt drónt lőttek le Litvánia légterében. 9 bemutatóval készül az új évadra a Víg Színház. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. A Vatikánba utazik Magyar Péter szeptember 24-én. A magyar miniszterelnököt magánaudiencián fogadja 14. Leó pápa. Az utazás időpontját a kormányfő jelentette be a Facebook oldalán. Közölte azt is, a magánaudiencia után Pietro Parolin bíborossal, a Vatikán diplomáciai és kormányzati vezetőjével tárgyal majd. Robbanóanyaggal volt felszerelve az a drón, amelyet NATO vadászgépek lőttek le hétfő éjjel Litvánia légterében. A litván védelmi miniszter közlése szerint a szerkezet Fehér-Oroszország felől érkezett, részletes vizsgálata még tart. A drónt olasz vadászgépek semmisítették meg Litvánia középső részén. Az incidensben senki sem sérült meg, és anyagi kárról sem érkezett jelentés. A litván hatóságok azt is vizsgálják, milyen típusú drón hatolt be az ország légterébe, és milyen körülmények között került oda. Demonstrációt tartanak szerdán Balatonfüreden a Városháza előtt a helyi lakópark beruházások miatt. A szervezők szerint a település túlzott beépítése veszélyezteti a zöld felületeket és a szabadon hozzáférhető Balatonpartot. Úgy vélik, az új beruházások egyre nagyobb teret rónak az ivóvíz, a csatorna, az elektromos és a közlekedési hálózatra is. A tiltakozók számításai szerint a folyamatban lévő fejlesztések mintegy 1500 új lakást jelenthetnek. Többek között a további beépítések visszafogását, közműfejlesztéseket és több szabad partszakaszt követelnek az emberek. Bóka István polgármester a közelgő demonstrációra válaszul lakossági fórumot hívott össze a múlt héten, ahol a lakóparkok mellett a város vízellátásáról, a közlekedésről is kérdezték a városvezetést. A tiltakozó demonstráció ma 17 órakor kezdődik a Balatonfüredi Városháza előtt. 9 bemutatóval készül a 2026-27-es évadra a Víg Színház, ahol új Dézs Geszti musical is születik Petőfi Sándor életéről. A Petőfi című darab ősbemutatóját jövő júliusban tartják a szegedi szabadtéri játékokon, a Víg Színházi premiért pedig 2027 őszére tervezik. A zenés mű a hagyományos Petőfi képtől eltérően a költőt fiatal lázadó, korának rockstárjaként mutatja be. Az új évad szeptember 26-án a 4-6 című előadással indul, amely a mai magyar fiatal világát vizsgálja. A Pesti Színházban Arthur Miller Két hétfő emléke című darabja és Csehov Cseresznyés kertje is színpadra kerül. A további bemutatók között szerepel a Bohém élet, Woody Allen Kék Jázmin című művének színpadi változata, valamint Kálmán Imre Csárdás királynője is. A Sláger FM híreit Szendőfi Boritól hallották.
6: Bori, nagyon szépen köszönjük, gyönyörű napos időre készüljenek, némi szél azért lesz, de hidegre nem kell készülnünk. Most 17 fokos a reggelünk, délutára pedig már 26 fokot ígérhetek.
12: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips, www.rigips.hu.
13: Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Herceghalom térségében a 31-es kilométernél, ami ráadásul a tereléses szakaszon van, lerobbant egy kis busz a külső sávon, nagyjából 3 kilométeres a torlódás. Az M1-es és M7-es közös bevezetőjén egy személyautó felborult, a 10-es kilométernél itt csak egy sáv járható, több mint 5 kilométeres a torlódás, ez az M7-es felől érkezőket is jelentősen lelassítja. A 21-es számú főúton Pásztó térségében lerobbant egy személyautó, a 27-es kilométernél Jobbágyi felé van emiatt kis fennakadás. Zsámbék és az M1-es között pedig aszfaltoznak a 102-es főúton. Az 1-es kilométernél délután 2-ig csak a félútpálya járható, úgyhogy egyelőre fennakadásra kell számítani. Az Alkotás utcában befelé a Bakcsomó pont után csak a belső sáv járható, mert javítják a vízvezetéket, a Hegyalja útról így kifelé nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. A Szabó Ervin utcában a Kossuth térnél burkolatjavítás miatt van korlátozás, a 19. kerületben itt több buszjárat terelve közlekedik. És egyelőre nagyjából ennyi, ha bármilyen hozzáfűzni valójuk van, 0-30-30-30-95-8. Köszönöm!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: Folytatódik a Sláger reggel! A legnagyobb slágerek között a legújabbak is! Ez a Sláger FM! A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger reggel.
1: Itt van velünk Judit, 8 óra múlt 45 perccel, és arról beszélgetünk, hogy kinek miért van örökbefogadott kutyusa, cicája, ez esetben cicája. Szia Judit, hello. Jó reggelt!
2: Sziasztok! Hadd javítsam ki, kutyám is van.
1: Kutyád is van, szuper!
3: Tessék.
2: Hál' Istennek nem tudnak egymásról, illetve
3: tudnak egymásról.
2: Mert mint a kutya az kint van, a három macska pedig bent.
1: Okay.
2: És a kutya az nem igazán, tehát nagyon szeretnek közelről megismerni a cicákat, anatómiáját, de
1: jó,
2: nem igazán.
1: Nem engeded, oké.
2: Okay. Ezt így.
1: Hogy jött a cicákkal a szerelem?
2: Igen, a macskákkal nagy a szerelem, igen, de egyikkel nagy a szerelem.
1: És hogy jött ez? Hogy ismertétek meg egymást a cicákkal?
2: Úgy volt, hogy akkor már idősödő cicám mellé kerestünk, hogy a kislányom ne őt, hanem egy sokkal fiatalabb delikvenst szeretgessen, uh-huh. És akkor így kerestünk egy alapítványt, akkor még Budaörsön laktunk, és akkor kerestünk ott egy cicust, és akkor jutottunk el ez az alapítványhoz, és akkor ott a kis cicát, amikor kivették a kennelből, akkor nagyon aranyos volt, mert azzal a lendülettel a kis mancsát a lányom kezébe tette, tehát így kb.
1: Szentesítették
2: is egyből a...
1: Igen.
2: Igen, a szentesítették is a dolgot, úgyhogy nagyon kis cuki volt, és utána a két macska egész jól össze szokott, hál' Istennek. Aztán utána az idősebb elpusztult, sajnos a 18 szép évet élt, úgyhogy az nagyon sajnáltuk, de hát ugye akkor úgy voltunk vele, hogy egy macska nem macska, és akkor próbáltunk egy korban nagyjából hasonló, meg hasonló habitusú cicát keresni mellé, és akkor már önkénteskedtem ennél az alapítványnál, ahonnan ez a kis cica jött, uh-huh. És akkor láttam, hogy tehát volt egy cica, aki nagyon megtetszett nekem, és láttam, hogy ő meg nagyon nem érzi jól magát a sok többi cica között, és akkor úgy elhoztam, hogy jó, hát akkor itt hát, ha jobban megnyugszik egy egyetlen macskával, jól is megvoltak, a harmadik pedig úgy került ide, hogy igazából ideiglenesen, uh-huh. Mert befogták, és a alapítványi segítségét kérték a befogáshoz, csak az adott önkéntes, akihez került volna ideiglenesen, az nem tudta elhelyezni, mert tele volt, mondtam, hogy jó, akkor ideiglenesen átveszem.
1: Mert hogy te is önkéntesként dolgoztál ennél
2: igen,
1: az állatvédő alapítványnál.
2: Igen. Úgyhogy azt mondtam, hogy jó, akkor én át tudom venni. Két hétig szegény kém a fürdőszobaszekrény alól nem nagyon jött ki,
3: édesem.
2: De aztán egyszer csak megbízott, úgy döntött, hogy megbízik bennünk, és azóta is nagyon kedvesen édes hármasan fel is töltöttem, azt hiszem, a Facebookra egy fotót, amin három macska a lányom ágyán fekszik.
1: Nagyon köszönjük, Judit!
2: Köszönöm
3: szép napot!
1: Szia! Hello.
2: Sziasztok! Hello!
3: Az előbb ugye valami olyasmit mondtam, hogy a menhelyen simán előfordul, hogy az állat válasz ki téged, és szerintem Kati, aki Ráczkivéről jelentkezik, ezzel nyomta meg a gombot, mert hogy azt írja, hogy a tesójáik például egymást választották ki a kutyusával, fiatal kutyusával, ugye? Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt!
4: Jó reggelt! Igen, egy fiatal kutyust választotta a tesóm, meg a kutyus is őt. A tesóm évek óta érlelte a gondolatot magában, hogy menhelyről választ magának egy négylábú társat, és aztán amikor végleges elhatározásra jutott, akkor aztán intenzíven elkezdte járni a menhelyeket, meg az interneten is, akinek volt honlapja, nézegette az állatokat, és aztán elment egy helyre, és elsétált a Merlinnek a kennelje előtt. Merlin,
3: a
4: igen.
3: A varázsló, igen.
4: Igen. Ha látnátok, egy tünemény ez a kutyus, őzike szemei vannak, és úgy tud ugrálni, mint egy balettáncos, tehát hihetetlen. És aztán visszafelé sétált, és megállt előtte, és akkor kiválasztották egymást. Nem lehet tudni, tehát akkor 3 éves volt a kutyus, ennek 4 éve, vagy 2,5, tehát nagyon fiatal volt. Nem lehet tudni, hogy milyen előélete volt, de nagyon ijedős a mai napig. Ez abban nyilvánul meg, hogy ha levisszük sétálni, tehát én már többször sétáltam velük együtt, tehát tudom, hogy milyen, meglát egy másik kutyát, akkor szét akarja tépni. Uh-huh. És nem azért, mert támad, hanem azért, mert rettenetesen fél.
3: Fél, aha. Hogy ezen gondolkodtam el már többször, mert ezt hallottam ilyen történeteket, meg olvastam, hogy ugye, amit mondasz, hogy nem tudod, hogy milyen az előélete, és sokan például azért félnek attól, hogy egyáltalán gondolkozzanak egy menhely felkeresésre, kérdésé, mert azt mondják, hogy hát ott a nagyon sok állat olyan traumákkal terhelt, hogy ez nekem nincs kedve ezzel vesződni. Tudod, hogy hazaviszi, és akkor arról szólnak hetek, meg hónapok, hogy úristen, próbálja valahogy megszelidíteni. Míg hogyha ugye hoz egy kölyök kutyust, akkor azt kézről neveli, és onnantól kezdve cuki-muki
1: lesz. Ez is érthető, hogyha valaki azt mondja.
3: De hogy ezek szerint, amit Kati mesél, azért tehát persze melós, de ki lehet vívni annak az állatnak a szeretetét, és talán erre meg ugye azt mondják, hogy még ragaszkodóbbá válik utána.
4: Igen, igen. Ő annak idején, amikor elhozta Menhelyről, akkor nem sokkal később, tehát miután már megnyugodott, tehát ne egyszerre érje őt mindenféle stressz, elvitte kutyaiskolába, hónapokig jártak. Valamennyit fejlődött is a Merlin, de soha nem lesz olyan, mint egy egészséges lelkületű kutyus. Mm-hmm.
1: Te kedvet kaptál ahhoz, hogy legyen neked is egy mentett kutyusod?
4: Nem, soha. Aha. Nem. A fiaméknak van egy kutyájuk, most már 8-9 éves lesz, nem uh-huh. sokára, néhány hét múlva, egy francia buldog, akit imádok, uh-huh. és engem tökéletesen kielégít azt, hogyha néhány hetente a fiam telefonál, hogy anyu, vigyázná rá, ott uh-huh. lehetne állatok. És amióta itt lakunk vidéken, hát azóta meg a Barbara meg imádja, tehát uh-huh. itt az a nagy kert, más a levegő.
3: Barbarának hívják a francia buldogot.
4: Igen.
1: Igen, nem egy tipikus kutyanév. Barbara. Főleg,
3: hogy egy francia buldog, az röfög, büfög, minden, Barbara. Már megint szellentették. Köszönjük szépen,
1: Közi,
3: hogy elmeséltet.
1: Szia, hello.
4: Vidám napot.
1: Neked is. Igen. Barbara.
3: És Tom Jones. De ő tényleg...

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élje át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton egyenesen a Vasút Történeti Parkban. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119/C-ben. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
4: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
5: Építkezik, felújít? Magyar Tüzép. Építőanyagok széles választéka ingyenes kiszállítással Csömör Majorút. Őszi akciók miatt keresse munkatársainkat. magyartüzép.hu.
6: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
7: Miért szenvedsz, Laci? Megint nem akar kinyílni?
8: Igen, elegem van, Anna. Új ajtókat kell vennünk.
7: Remek, épp most láttam a Mercury Market szórólapjában egy szép és kedvező áru Murcia három ajtót.
8: Mutasd! Hú, tényleg szép. Hohohoho, és ez az ár?
9: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
10: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulhatnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Az étrendkiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot. www.memobiom.hu.
11: iRobot akciós napok. Új portfólió, új generációs 2-in-1 Roomba takarító robotok lidár navigációval. Kevesebb takarítás, több szabadidő. iRobot napok az iRobot.hu-n és a partnereknél.
12: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Ez a Sláger FM.
3: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Visszaéléssel gyanúsítanak egy volt államtitkárt. Már érezhetők a terézvárosi Airbnb tilalom hatásai. A Queen Budapest című koncertfilmmel kezdődött a budapesti klasszikus filmmaraton. Jó napot kívánok, Szendő Fibori vagyok. Megerősítette a rendőrség, hogy személyes adattal visszaélés megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatta ki egy korábbi államtitkárt. A budapesti rendőrfőkapitányság a Telex kérdésére közölte, hogy a kihallgatás szeptember 15-én történt, és az ügyben hivatalos személy által elkövetett személyes adattal visszaélés miatt folyik eljárás. Az RTL korábbi értesülése szerint az államtitkár olyan dolgozók elbocsátását hagyta jóvá, akik korábban letöltötték a Tisza Világ mobil alkalmazást. Az alkalmazásból tavaly ősszel mintegy 200 ezer felhasználó adatai szivárogtak ki, az ügyben büntető eljárás is indult. A rendőrség hivatalosan nem közölte, hogy kit hallgattak ki. Sajtóinformációk szerint Pirsz Tamásról, Tuzson Bence volt államtitkáráról van szó. Hivatalba lépett a Nemzeti Adó és Vámhivatal új bűnügyi és rendészeti elnök helyettese, Sisák Attila, közölte az adóhatóság. A közlemény szerint az új vezető személyében olyan szakember kerül a NAV nyomozóinak élére, aki pályafutását a közpénzügyi érdekek védelmének szentelte. Elnök helyettesként kiemelt feladata lesz a költségvetési bevételek védelme és a visszaélések következetes feltárása, valamint annak a világos alapelvnek az érvényre juttatása, hogy a jogszabályok mindenkire egyformán vonatkoznak. A terézvárosi Airbnb tilalom hatásai már érezhetők a hosszú távra kiadó lakások piacán, a kerület polgármestere szerint. Soproni Tamás az ingatlan.com adataira hivatkozva azt írta, hogy a januárban hatályba lépett tiltás óta 32%-kal nőtt a hosszú távra kiadó lakások kínálata Terézvárosban. Eközben az átlagos bérleti díj 300 ezerről 280 ezer forintra csökkent, miközben Budapesten tavaly óta átlagosan 5%-os emelkedést mértek. A polgármester szerint a társasházi szálláshelyek tiltása önmagában nem oldja meg a lakhatási válságot. A kerület évente mintegy 30 üresen álló, leromlott állapotú önkormányzati bérlakást újít fel. Az új település terv pedig azt is lehetővé teszi, hogy a korábban lakófunkciót betöltő épületeket a jövőben ne lehessen szállodává alakítani. Régóta várt korszerűsítés valósulhat meg Zugló vasútállomásnál. A tervek szerint elbontják az utasvárót, szélesítik a peront, akadálymentessé és jobban megközelíthetővé válhat az állomás, miközben a jelenlegi szűkös és elavult utasforgalmi területeket is átalakítják. A zuglói vasútállomás évente több mint 1,5 millió utast szolgál ki, és naponta átlagosan 200-250 személyszállító vonat áll meg ott. A MÁV már kiírta a fejlesztéshez szükséges tervezési tendert, a kivitelezés pedig várhatóan 2028-ban kezdődhet. A Queen Budapest című koncertfilm 4K-ban felújított változatának világpremierjével megnyílt a Budapesti Klasszikus Filmmaraton. A vasárnapig tartó fesztiválon mintegy 100 vetítéssel, szabadtéri mozizással és élőzenés filmkoncertekkel is várják a közönséget. A programnak az Uránia Nemzeti Filmszínház, a Toldi Mozi, az Art Plus Cinema, a Francia Intézet és az NFI Filmarchívum ad otthont. Új helyszínként csatlakozott a Városház utcai Budapest Kertmozi, ahol szabadtéri vetítéseket tartanak. Meleg késő nyári időnk lesz ma, a napsütés legfeljebb néhány gomoly felhő zavarhatja, eső nem várható, a délies szél megélénkülhet. Délután 27 fok körül tetőzik a hőmérséklet, estére 16 fokig hűl a levegő. Holnap egy hidegfront szeles és borongósabb időt hoz, csapadék leginkább nyugaton várható. A nappali hőmérséklet 20-22 fokig csökken.
14: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
15: Zsámbék és az M1-es között aszfaltoznak a 102-es főúton, ezért délután 2-ig félpályás zárás van. A 21-es főúton pedig Pásztó térségében a 27-es kilométernél lerobbant egy személygépkocsi és kicsit feltartja a forgalmat. Az M1-esen Hegyeshalom irányában a 31-es kilométernél a terelésben egy lerobbant kis busz vesztegel a külső sávban, itt 3 kilométeres a torlódás, az M0-as déli szektorában pedig az M1-es felé a Hárosi Dunahídon baleset történt. A 15-ös kilométernél a gyorsító sáv van zárva, ezért lelassult a haladás. Az Alkotás utcában befelé a bakcsomópont után csak a belső sáv járható, mert javítják a vízvezetéket, a Hegyalja útról kifelé nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. Gázvezeték javítás miatt tették egyirányúvá a Verseny utcát a Dózsa-György útnál, így a Dózsa-György útról nem lehet a Verseny utcába behajtani, a 30-as busz is terelve közlekedik. A 16. kerületben a Szabadföld út, Vidámvásár utca, Ostoros út csomópontban délután 4-ig nem működnek a jelzőlámpák, napközben rendőrök irányítják a forgalmat, lezárták a Tinódi utcát a Mester utca és a Vaskapu utca között felújítás miatt, illetve mától zárva a félútpálya a 23. kerületben a Köves úton a Mesdje utca és az Újtelep út között egy rövidebb szakaszon, mert vízvezetéket építenek.
16: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most folytatódik a Sláger reggel.
15: Préri farkasra támadt egy anyuka, így hangzik bulvárosan a hír, amit majd mindjárt kicsomagolunk. Előfordult-e már, hogy hirtelen lélek jelenléttel mondjuk egy állattal kellett harcba szállniuk?
17: Na, az kemény lehet, az ijesztő.
15: Várjuk a sztorikat.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 9:15-kor képzeld magad elé a szitut, megkérdezik tőled, hogy hol laksz, és azt mondod, meglepetés! Mert hogy Amerikában van egy ilyen város, úgy hívják surprise, meglepetés. Ehhez képest már nem meglepő, hogy ott bármi megtörténhetik a jelek szerint. Hát történt nemrég, hogy kint játszottak a kertben, vagy a ház előtt anyu és az ő 4 éves kislánya, papírsárkányt teregettek, pont a minap emlegettük, ugye ezt, hogy igen, és nézték az eget, és közben nem nézték a földet. Elkövették azt a hibát, hogy nem nézték a földet.
2: Miközben ahol... papírsárkányt nézel? Hát ez gyakran előfordul, igen.
1: Praktikusan az fönn van az égbolton. Ha jól csinálod, akkor fönn van az égbolton. Ám de közben lent oda lopózott, és rátámadt a 4 éves kislányra egy préri farkas. Egy
2: de igazi... minek nézhette a kislányt vajon?
1: Bébi mamutnak, mit tudom én, mert most ne neves a kojót. Tehát
3: ez mostanában mamutok.
1: Mostanában nem, de hogy a préri farkas az régen, tehát hogy egy ilyen kutyaszerű, tehát képzeljünk egy nagyobb testű kutyát, mondjuk régen erősebb volt az állkapcsa, és hogy állítólag simán a mamutokra is rátámadt. Tehát, hogy olyan agresszív ez a faj, igen, hogy hát a bébi mamutra rárontott. Ehhez képest egy 4 éves kislány, az kis pici csöpség.
2: És mamut már nincs, préri farkas még mindig. Szóval
1: meg 4 éves kislány is van.
2: Igen, meg 4 éves kislány is, így van.
1: Igen, rárontott, és akkor anyu nem gondolkodott, anyu átment Tigrisbe.
2: Hát megértem.
1: Fogta a papucsot, és
2: elkezdte ütni a
1: prériforkast. Nem azt mondom, hogy agyonvert a prériforkast, de hogy viszonylag hamar ráébresztette a prériforkast, hogy neki ott nincs dolga. Hogy ez nem volt jó ötlet a 4 éves kislányra rátámadni, és addig püffölte a papucs, aztán még hozzá, és nem takarod, hogy a prériforkas elmenekült.
2: De megharabdálta a kislányt, vagy anyukát? Tehát, hogy lett belőle baj?
1: Hát megsérültek, igen, most hogy mennyire azt nem tudom, és már György Pácsa tudjuk fölépni, és ezben pedig biztos még ezt is meg tudnám mondani. Hát megsérültek valamennyire, de szerencsére nem nagy a baj. A jelek szerint jól vannak, meg hamar meggyógyulnak. Kérdés, hogy lelkileg milyen hamar heverik ki, bár szerintem ilyen

0: akkor...
1: Nem tudom, a gyerek remélem nem fog rá emlékezni, mert én sem emlékszem egy csomó mindenre olyan 4-5 éves koromból, úgyhogy...
0: Hát, vagy tudat alatt annyi marad meg, hogy harcos amazonnak igen. kell lenni.
1: Így van,
0: ahogy
1: pontosan.
0: Ahogy anyuton igen. látta.
1: Kerültél már egyébként olyan helyzetbe, hogy a lélek jelenlétednek köszönhetően ki tudtál belőle gyorsan keveredni? Nem feltétlenül állattal, mert nyilván nem mindenkinek van állatosztória. Én például imádom azokat az apukákról összevágott videókat az interneten, amikor az apák, tudod, így hirtelen az utolsó pillanatban ott teremnek, amikor a gyerek mondjuk kiesne a, nem tudom, az ablakból, lesz a mászókáról. Nem, neked nincs gyereked, nem elgondoltam. De hogy azért van olyan szituáció, amikor az emberben annyira durván tombol az adrenalin, mert hogy azonnal meg kell oldani egy helyzetet. Erre nyilván az édesanyák képesek a leginkább, hiszen ők vannak a legtöbbet a gyerekekkel, de azért az is jó, amikor mondjuk az apák, hogyha ilyen gyerekes sztori van, de persze egy balesetet is el tudsz kerülni.
0: Mert neked volt ilyen?
1: Hál' Istennek nekem nem. Anyámat kéne megkérdezni, neki mennyire kellett a lélek jelenléte, mert borzasztó rossz gyerek voltam, és azért én törtem, zúztam magam, tehát nem emlékszem arra, hogy de biztos, hogy ő neki kellett engem kimenteni a helyzetekből. Tuti.
0: Hívjuk föl, menj fel, Marian.
1: Na, anya!
0: Na, hát akkor bekészítek valami hosszú zenét, mesélj Petráról.
1: Jaj, ne. Nem voltam jó gyerek.
0: Akkor üzenjenek 0-30-30-30-95-8, szóval előfordult-e már, hogy a lélek jelenlétüknek köszönhették a túlélést?
1: Aha.
0: Uh-huh. Oké, kíváncsian várjuk, addig is Erasure, adunk egy újabb esélyt. Take a chance on me, 9-18-kor itt a Slágeren.

0: Sláger reggel.
1: 9:50 lesz, 6 perc múlva, és Vivitől kaptuk a sztorit, írta nekünk. Amikor 80 napos kismama voltam a sógorommal, az egyéves kislányával és két kutyánkkal indultunk sétálni. Egy közepes termetű spiccel és egy kis testű mentett kutyával. Egy kerítés mögül váratlanul kirohant egy hatalmas kuvasz, és egy közepes termetű kutya ugatva ránk rontottak és támadtak. Mi kiabáltunk, arrébb toltuk az egyéves kislányt, majd elé is álltunk, hogy megvédjük. A sógorom közben a spiccet is próbálta távol tartani a támadó kutyáktól. Amikor az egyik kutya felén fordult és rám támadt, felkaptam a kiskutyámat, négy kézlábra ereszkedtem, és a hasam alá húztam. Ezt amikor elmeséltem, többen furcsán néztek rám, hogy miért nem főleg a várandós hasamat védtem, de abban a pillanatban azt éreztem, hogy a kutya spurit akarja megtámadni, ezért úgy kuporodtam fölé, hogy közben őt is, meg a hasamat is védjem. A pár perces történés óráknak tűnt, végül a kutyák gazdája az ordításra kiszaladt, és visszahívta őket. Nemrég költöztek oda, nem zárta rájuk megfelelően a kerítést, bocsánatot kért, mi viszont rendőrt hívtunk. Az egyik kutyánk sértetlenül megúszta, a másiknak lettek problémái. Mi néhány karmolással megúsztuk, de sokkos állapotban.
2: Úristen, hát, ez egy film, tehát láttam magam előtt ezt, hát, az egész.
1: És megint annak a példája, hogy sok mindenről lehet beszélni, tudod, hogy hogyan készüljél fel váratlan helyzetekre. A váratlan helyzetben pont az egyik, hogy nem tudsz rá felkészülni, hát viszont én hiszek az emberi elmének a csodájában, hogy ott ösztönösen úgyis csinálsz valamit.
2: Igen.
1: És szerintem ezt hát nem tudom, hogy
2: ezt, nem hogy
1: ezt be lehet gyakorolni ez előre.
2: Nem, de
1: ezt nem, mert nem. Egy ilyen szitút hogy tanulsz meg előre? Nem. Ez ott, ami jön.
2: És szerintem az édesanyák, édesapák pontosan legalább 3-4 olyan történetet fel tudnak idézni, ami egyébként ilyen ösztönösségből fakadt. Peti, hát nem édesapaként, hanem azt idézi fel, amit vele csinált az anyukája, amikor a cukor a torkán akadt. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: Mi történt, Peti?
3: Hát, kávé 3 éves voltam, és ilyen kemény cukrot akartam enni, csak anyukámmal voltunk ketten otthon, és ugye kikönyörögtem, hogy hadd egyek cukrot, odaadta azzal, hogy de ne ugrálják közben.
2: Ja.
3: Persze, kisgyerek mindent megígér.
2: Igen.
3: És aztán persze ugrálni kezdtem, és leszaladt a torkomra, és fulladozni kezdtem, tehát effektíve megfulladtam volna. És a mai napig egyébként megvan az a kép, hogy anyukám lenyúl a torkomba, a kezével, és valahogy elpöcköli onnan a cukrot, és úgy levegőt kapok. Ez megmarad,
2: aha,
3: ez a kép.
2: És pedig 3 éves voltál.
3: Én azt alapvetően elmesélésből ismerem, de igen, ez a kép, hogy ott így lenyúl a torkomba, ez megmarad. És ami érdekes volt benne, hogy utólag ő is azt mesélte, hogy utána orvost kellett hívni, de hozzá. Mert igen, hogy ő utána rosszul lett. Hogy akkor, amikor a veszély volt,
2: így
3: és
2: van,
3: cselekedni kellett, akkor azonnal megtehette, és utána, amikor belegondolt, hogy úristen, milyen baj lehetett volna, akkor effektíve rosszul lett,
2: hát
3: és
2: csodál,
3: akkor rossz kell hívni.
2: Mm. Nagyon köszi, Péter!
3: Ez nagyon megmaradt.
1: Jó, hogy itt vagy velünk.
2: Igen.
3: Hát igen, egyébként emiatt tudtam most
2: kiírni.
1: Regisztrálj be a Sláger Piktikre, légy szíves, jó? Majd cukorka nem lesz, ezt megígérhetjük.
2: Hát
1: jó,
2: vagy, de ígérjük, hogy nem ugrálsz közben. Ha
1: és vagy ha eszel kültös kalácsot, majd ígérd meg, hogy nem ugrálsz.
2: Igen.
3: Most már nekem is vannak gyerekeim, én is vigyázok erre, úgyhogy nyilván ez így tovább adódik ilyenkor, hogy generációkon át, hogy vigyázni a kajával.
2: Így van, így van.
1: Oké.
2: Szia, Péter.
3: Köszi szépen, köszi. Sziasztok!
1: Ez a Sláger reggel, 9:50 lesz, 3 perc múlva, és mi nem a túlélésre játszunk, annál jobban esik talán Miley Cyrus-től a Midnight Sky.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
3: Az AI tud verset írni. A virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus. Ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas. Munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
5: Szeptember 18-19-én Irány, a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a budapesti Merkapt sportközpontban. Több mint 100 sportág és 25 hangszer vár bajnokokkal, zenészekkel és rengeteg élménnyel. Próbáld ki, éld át és találd meg, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
6: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutatótermünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
7: Nagy zenekaros Triász koncert
8: szeptember 18-án.
7: Barbanegra Red Stage.
8: Kedvezményes elővételi jegyek
7: rock1.hu.
8: Szeptember 18-án.
7: Triász koncert Orbanegra Red Stage.
9: Használja ki a Toyota 35 jubileumi ajánlatait a Toyota Sakurában. Akár milliós kedvezményekkel a szeptember 14 és 19 közötti nyílt napokon. Az új Yaris Cross-t és más Toyota modellt most akár 0% THM finanszírozással és használt autóbeszámítási támogatással vásárolhatja meg. Részletek toyotasakura.hu.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
10: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
11: Igen kellemes nyárias, bár kissé szeles időre számíthatunk a mai napon. Most 18 fokos a reggelünk, délutára 26 fokot ígérhetek. Holnaptól már azért kellenek az esernyők, akkor kisebb mennyiségű csapadék vár ránk, és persze pénteken is, de ennek örüljünk, hiszen legalább egy picit fellélegzik a természet.
12: Ne ígér olyat, amit nem tudsz megtartani.
11: Hát én csak azt tudom mondani, amit látok az előrejelzésben. Ja, értem. Oké, akkor hogy mondjam az időjárás jelentést?
12: Hát,
11: neked egyszerűbb a dolgod, a közlekedés, az most történik, azt mondod, amit most látsz.
12: Az annyira egyszerű, nézzük.
13: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips. www.rigips.hu.
12: Zsámbék és az M1-es között aszfaltoznak a 102-es főúton, az 1-es kilométernél délután 2-ig csak a félútpálya járható. Nem merem megígérni, hogy 2 után már az egész, meglátjuk. Most egyelőre torlódásra kell számítani mindkét irányban. A 21-es számú főúton Pásztó térségében, a 27-es kilométernél még mindig ott a lerobbant személyautó, Jobbágyi felé csak a belső sáv járható. Az M0-es déli szektorában pedig az M1-es irányában baleset lassítja a haladást a Hárosi Duna hídon, a 15-ös kilométernél a gyorsító sáv van zárva. Budapesten az Alkotás utcában befelé a bakcsomópont után csak a belső sáv járható, javítják ugyanis a vízvezetéket, a Hegyalja útról nem is lehet kifelé jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. A 78-as trollibusz pillanatnyilag terelve közlekedik, és nem érinti a Keleti pályaudvar, vagyis Garai utca megállót egy meghibásodott jármű miatt. És most így hirtelennyiben ennyi. Ha van még olyan infójuk, ami a többiek segítségére lehet közlekedés közben, küldjék a 0630-30-30-95-8-as számra. Köszönjük, jó utat!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Folytatódik a

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 3:10 előtt 2 perccel. Petra napok óta extázisban van.
2: Igen.
1: Amióta elolvasta, vagy szebesült a hírrel, hogy Christopher Nolan odüsszeája kevesebb, mint 2 hónap alatt 1,68 milliárd dolláros bevételt termelt, és ezzel a Universal Studios történetének legnagyobb kassza sikerévé vált.
2: De hogy miért vagyok ilyen boldog?
1: Miért vagy ilyen boldog?
2: Hát attól vagyok ilyen boldog, hogy ugye te is láttad, én is láttam, megbeszéltük, hogy szuper jó filmről van szó, és pont azt emeltük ki, amikor erről sztoriztunk, hogy valódi film. Tehát látjuk, hogy leforgatták a csata jeleneteket, hogy megépítettek hajókat, és hogy tényleg raktak bele pénzt abba, hogy ezt megcsinálják. Én most közben megnéztem, hogy 250 millió volt a gyártási költsége, ami így is egy giga összegnek számít, de hát azt kell, hogy mondjam, hogy több mint az ötszörösét hozta vissza, úgyhogy persze, hogy boldog a Universal Studio.
1: Hát meg, hogy azon túl, amit felsoroltál, hogy filmszerű filmet készítettek, ahol emlékszem, mondtam is, amikor megnéztem másnap, hogy végre, amikor a modern technika és a film és a történet mesélés szolgálatába áll, tehát nem öncélúan villogtatunk hatalmas, grandiózus jeleneteket, igen, hanem ezek hozzátesznek a sztorihoz, mert hogy van sztori is, de hát ezt meg Homérosznak köszönjük szépen. Fölhívtuk Dudás Viktor filmszakértőt, szavasz, jó reggelt!
3: Jó reggelt! Jó reggelt,
1: sziasztok! Hogy egy filmes kérdést tegyek fel, örülünk, Vincent?
3: Nagyon, hát miért nem?
2: De mi nagyon, csak hogy...
3: Van az a hollywoodi mondás, hogy sok pénznél jobb a több.
2: Hát igen. Akkor ez így van.
1: Persze,
2: így
1: de
2: van.
1: Nem erre gondoltunk, hogy hát annak örüljenek a Universal befektetői, meg részvényesei, de hogy egyébként, mint filmbarátok, vagy filmrajongók, örülünk? Tehát, hogy ez tényleg azt jelzi vissza, hogy még van létjogosultság az igazi színes, szélesvásznú, szagos filmnek, vagy azért ebben van egy adag sznobizmus is, hogy mindenki erről beszélt, és akkor az is elment megnézni, aki egyébként ez a jó, megnézem, mert mindenki megnézi.
3: Hát mennyire leszek szimpatikus, ha azt mondom, hogy a kettő között van az igazság.
2: Ja, teljesen.
1: Én szimpatikusnak találok, ha őszinte vagy.
3: Most nyilván nem akarok nyilvánvalóan ledegradálni a filmválasztási szokásait sok mindenkinek, okay, de tény és való, hogy most akkor pestiesen szólva, korunk Spielbergje Christopher Nolan.
2: Igen.
3: Tehát amit a Christopher Nolan csinál a moziban jelen pillanatban, arra mindenki kíváncsi. Ráadásul ugye ő a történelmi filmekhez, meg ehhez a Rajtam van a világ súlya, Nekem kell megmenteni a világot című alaptörténet, ez gyakorlatilag az Oppenheimerben, de a Dunkerkben is ugyanígy tetten érhető volt, tehát a Christopher Nolan művészetében filmkészítési, történetmesélési alapvetései között ez egy nagyon előkelő helyen elfoglaló probléma, ugyanúgy, mint ahogy Spielbergnél a család és a apa nélküliség stilisztikája ott van a filmekben. Ettől függetlenül viszont a történelmi filmek és az ilyen nagy grandiózus kiállítású filmek az igazi terepe a mozinak, ez bebizonyosodott. Tehát az utóbbi időben a tömegtermelés, ami a mozikat is elérte, hogy ugyanúgy toljuk a filmeket, mint a streamingre, az mindenféleképpen most egy picit úgy fölül íródni látszik. Ugye ezt már picit korábban a Marvel is kijelentette, hogy nem szeretnének évente újabb és újabb filmekkel jönni,
2: Istennek,
3: mert hogy kontraproduktív.
2: Hát igen.
3: Össze van csapva, össze van kapkodva. Hát nézzétek, csak egy adat, hogy mondjuk az elmúlt 5 évben a Magyarországon a moziban bemutatott filmeknek a száma az 41%-kal nőtt.
2: És ez nem
3: a minőség rovására nőtt, hanem pont annak ellenkezőjére. Úgyhogy mellette ugye csak az elmúlt 5 évben mennyire kiszélesedett a streaming szolgáltatásoknak az elérhetősége, az olcsósága, és akkor nem ragozom tovább, mindenki tudja, hogy mire van előfizetve.
2: Viktor, tehát szerinted a nagy stúdiók ennek hatására fognak úgy dönteni, hogy mondjuk azoknak a rendezőknek az ötleteit, vagy forgatókönyvíróknak, amikre eddig azt mondták, hogy á, ez drága, ezt hagyjuk, esetleg nagyobb esélyt kaphatnak, mondjuk a jó sztorik, meg a drágább filmek?
3: Én azt gondolom, hogy igen, és ugye az év még hátra, az évben még ugye hátra van, például nagyon vágyjuk ugye a Digget, például az Alejandro González Iñárritunak a filmjét, ugye a Tom Cruise-zal a főszerepben, ami egy teljesen új kategóriába emeli a Tom Cruise, és az sem egy olcsó film. Uh-huh. Nem véletlenül már nagyon régen leforgatták, és nagyon hosszú az utómunkája. De ugye itt van a Dűne 3 is jön az idén, ami szintén grandiózus film. És azt gondolom, hogy az ilyen típusú filmeknek van igazán helye a moziban. Tehát ezt a hangrendszeren, a nagyvásznon, a sötétben, a tátott szájjal, a fölfelé nézve kell ezeket a filmeket befogadni, mert ezeknek így van hatása. Egy romantikus komédiának, amikből most az utóbbi időben tényleg ilyen szakmányba jönnek Magyarországon is, meg külföldön is, hát ilyen, hogy is mondjam, csak pestésen mondva, hogy nem rossz, de a jó nem ilyen.
4: Így van.
1: Otthon a kanapén, igen.
3: Megnézed, és 10 perc múlva már a mozi kijutottál, már nem emlékszel rá. Tehát én azt gondolom, hogy az ilyen típusú filmek fognak inkább visszafejlődni, ezek átkerülnek egyértelműen a streaming platformokra, és pont az ilyen Christopher Nolan-i grandiózus, vagy a Denis Villeneuve, vagy az Iñárritu gondolkodású filmek fognak fölkerülni, mert sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a James Cameron Avatar-ja se tud, persze nem. Meg sok mindenkit megmozgat, de már közel sem annyira vonzó például egy Avatar, mert hogy azt látod rajta, hogy nagyon mű.
4: Igen.
1: És az a vászon sokkal jobban kijön. Van, igen, az a
3: igen. Hiába van nagyon gyorsan vágva, hiába látványos, hiába grandiózus, egyszerűen mű, és AI korszak ide, AI korszak oda, még mindig jobban szeretjük azt, amiről elhisszük, hogy valóságos.
1: Oké, nem akarok ünneprontó lenni, de amikor itt arról beszélünk, hogy 1,68 milliárd dollár, és ez extra, akkor itt figyelembe veszük azt a tényezőt, hogy oké, de ma nem annyiba kerül egy mozi egy, mint mondjuk 40 évvel ezelőtt, vagy 30 évvel ezelőtt. Tehát nyilván nagyobb lesz a bevétel is, hiszen amikor eladják, meg majd eladják a DVD kópiát, meg a nem tudom micsoda, akkor az dollárban, vagy forintban, vagy bármiben számolva nyilván nagyobb bevételt generál, hiszen a sokkal drágább a mozi egy, és így tovább, és így tovább. Tehát van egy ilyen korrekciós tényező ebben, amit figyelembe vesznek?
3: Hát akkor én sem akarok ünneprontó lenni, de mikor vettél legutóbb DVD-t? Tehát a DVD piac, mint olyan, az megszűnt.
1: Jó, most mondtam egy példát, de jó, az megszűnt.
3: Igen, tehát a streaminget akartál mondani helyette, javítsuk ki.
1: Tudod, itt hagyjuk, koncentráljuk csak a mozi egyre. Tehát drágább majd mozi egy, mint 20 éve.
3: Nem kell, mert egyébként a nagy filmeknek még mindig az elsődleges megtérülési szektora az valóban a mozivászon, tehát a mozipénztár, és ugye utána jön most már egyértelműen a streaming, és gyakorlatilag a televíziós felhasználás az már gyakorlatilag tényleg az utolsó sorban van, holott ez eddig korábban szintén egy komoly tényező volt. Tehát, hogy igazából a stúdiók sem pozícionálják már úgy a filmjeiket, hogy jó, hát akkor most benned mikor volt az, hogy na jó, akkor leülök hétvégén a tévé elé, mert most jön valami nagy mozifilm, amit a moziban megnéztem, és milyen jó volt, és akkor most már hétvégén jön a Dűne 2 a moziba, vagy a tévébe, és akkor leülök a tévé elé, és akkor megnézzük újra. Nincs már ilyen sajnos.
4: Nincs.
3: Tehát, hogy a mozi van, meg a streaming van, és akkor esetleg még, hogyha te olyan streaming előfizetésben vagy, hogy letöltöd magadnak a filmet, akkor mondjuk egy ilyen októberi esős délután a pároddal bekuckózva megnézed a kedvenc jelenetedet a Dunkerkből, mert letöltötted, és ott van a hardiskeden otthon, de ez átalakult, úgyhogy egyébként ugye tehát most mondhatjuk, hogy persze igen, ez egy majdnem 2 milliárd dolláros bevétel az Odyssea, de hát azért a pókember még messze vezeti az idei listát a maga 2,4 milliárd bevételével.
4: És állítólag jó lett az új pókember. Én azért nem néztem meg, mert már annyi volt abból is, de azt mondják, hogy ez jó. Ez egy jó pókember lett.
3: Meg hát ugye a pókembernek azért van egy olyan rajongótábora az Egyesült Államokban is, ami hasonló, mint nálunk a Bud Spencer, unokától a nagypapáig, és azért annak van bevételgerjesztő hatása, de azt gondolom, hogy erre senki nem fogadott volna a nagy tételben, a Christopher Nolan kívül, hogy mondjuk az Odyssea lesz az egyik meghatározó filmje 2026-nak, persze a szakma azt tudta, úgyhogy mondjuk az előbb említett még másik két film, ami jön az idén, biztos, hogy elközött a három film között fog eldőlni az Oscarnak is a sorsa.
4: Ja, igen, az sejthető,
3: majd,
4: persze.
3: Mert nyilvánvalóan ez a három olyan gigászi film az idei év második felében, amire a szakma és a közönség egyaránt kíváncsi.
4: Nagyon köszönjük!
1: Köszönjük Tudás Viktor filmszakértőnek! Szevasz!
4: Hello!
3: Szervusztok, szép napot mindenkinek!
1: Várom a további nagyszerű filmeket. Most viszont a nagyszerű zenéket, és az egyik közös kedvencünkkel folytatjuk. Nézd oda?
4: Most csak közben nézem a Tom Cruise filmjét, a Diggert, ne arra, hogy a Rúzsa Magdi Éden. Imádom, hát persze. Csókokban.

0: a Sláger reggel, 10 óra lesz, 5 perc múlva, hogy búcsúzunk mára, de holnap ismét jövünk, és csatlakozik majd hozzánk az Emmy-díjas kaszkadőr Tóth Gyula.
1: És nagyon várjuk Speak Easy Mátyás oldalnak az üzemeltetőjét, mert hogy Mátyás egy magyar srác, aki kint született Kanadában, és az egész világot ő tanítja angolul, úgyhogy ők lesznek a vendégeink. Én izgatott vagyok.
0: És lesz sok minden más, addig is nézzenek rá a Sláger FM online felületeire, és regisztráljanak be a Sláger Piknikbe, ahol együtt piknikezhetnek majd jövő hétvégén, jövő szombaton a Sláger FM műsorvezetőivel, és még egyéb extra programokkal is készülünk. Meg most a Maroon 5-val búcsúzik Pordán Petra
1: és Somogyi Zoltán.
0: Viszhall!
1: Csók!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasúttörténeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élje át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton, egyenesen a Vasúttörténeti Parkba. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasúttörténeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
5: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
6: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodombét lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodombét, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
7: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes sauna szeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüred. Ráadásul újra itt a népszerű 2=3 akciónk. Foglalj 2 éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
8: Német napok az Opel Wallisnál. Német minőség, wunderbar ajánlatok. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól kedvező finanszírozással. Ne maradj le a szeptemberi ajánlatokról. Ha új Opel, akkor Opel Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek www.opelvallis.hu.
9: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Kolornyomda.hu.
10: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
11: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
0: Sláger FM. A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Szeptember 24-én a Vatikánba utazik Magyar Péter. Több gigabájtnyi adatot foglaltak le az Országos Onkológiai Intézetben. Slajtár István szerint nehéz időszakát éli az ügyészség. 10 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit hallják, Zsupos Ági vagyok. Szeptember 24-én a Vatikánba látogat Magyar Péter miniszterelnök, akit a magán audencián fogad 14. Leó pápa, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter közlése szerint a pápai találkozó után Pietro Parolin bíborossal, a Vatikán államtitkárával is tárgyal. A látogatás előkészítéséről már korábban egyeztetett Erdő Péter bíborossal, Esztergom budapesti érsekkel. A találkozó egy nappal 14. Leó szeptember 25-én kezdődő franciaországi apostoli útja előtt lesz. Dokumentumokat és több gigabájtnyi elektronikus adatot foglaltak le a nyomozók az Országos Onkológiai Intézetben tartott tegnapi házkutatás során. A rendőrség közlése szerint az ügyben hónapok óta folyik büntető eljárás, nagyobb vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt. A vizsgálat az intézet egyes eszközbeszerzéseinek jogi és gazdasági körülményeire, valamint az ezekhez kapcsolódó döntések és szerződések jogszerűségére terjed ki. A hatóság azt is vizsgálja, érte vagyoni hátrány az intézetet. Az eljárás jelenleg ismeretlen tettes ellen folyik. Gyanúsítottat még nem hallgattak ki. Fennállásának egyik legnehezebb időszakát élheti a 155 éves Magyar Ügyészi Szervezet, mondta videó üzenetében Lajtár István. A legfőbb ügyészi jogköröket átmenetileg gyakorló vezető szerint a jogszabályi változások, a társadalmi elvárások, valamint a szervezetet érő külső és belső hatások korábban nem tapasztalt feszültséget és bizonytalanságot okoztak. Lajtár hangsúlyozta, az ügyészségnek az átmeneti időszakban is részrehajlás nélkül és szakmai alapon kell ellátni a feladatait. Az új legfőbb ügyész megválasztásáig Lajtár István vezeti az ügyészi szervezetet. Több mint 400 mobipontot használhatnak a MOL Bubi közbringák felvételére és leadására is mostantól Budapesten, közölte a BKK. A fejlesztéssel jelentősen sűrűbbé válik az állomás hálózat. Több helyen az eddigi 300-400 méter helyett akár 100-150 méterenként is lesz elérhető Bubi pont. A BKK fokozatosan vonja be a közösségi rollerek és kerékpárok tárolására kialakított Mobi pontokat a rendszerbe. A bővítés ősszel további 400 helyszínnel folytatódhat. 2027 elejére pedig már több mint 1100 ponton lehet majd közbringát felvenni vagy letenni a fővárosban. Szeptember 22-én az autómentes napon 999 forintos napi jeggyel lehet majd korlátlanul utazni az ország helyközi közösségi közlekedésében, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A jegy területi érvényessége megegyezik a Magyarország 24 napi jegyével, a helyi közlekedésre azonban nem használható. Szeptember 16-a és 22-e között a helyközi vonatokon a kerékpárszállítás is ingyenes lesz, beleértve a kötelező kerékpár helyjegyeket is. Új miniszobrot helyezett el Kolodko Mihály a Városligetben a Széchenyi fürdő közelében. Az alkotás Zsigmondi Vilmos bányamérnök arcmását ábrázolja, és a fürdő bejáratától nem messze található. Zsigmondi Vilmos nevéhez kötődik az artézi kutak fúrásának magyarországi elterjesztése, és ő fedezte fel azt a termálforrást is, amely később a Széchenyi fürdő vízellátásának alapját adta. Kellemes nyárias és napsütéses idővel indul a ma délelőtt a térségben. Az utak mindenfelé szárazak, csapadéktól nem kell tartani. A maximum hőmérséklet délután 25-26 fok között alakul.
13: Két személyi autó és egy furgon ütközött össze az M0-es autó déli szektorán, az M1-es autópálya felé vezető oldalon, a Hárosi Duna hídon, a 15-ös kilométernél a lezállás megszűnt, de továbbra is 2-3 kilométer hosszan araszolgatva lehet csak haladni. Az M1-esen Budapest felé egy teherautó és egy személyi autó ütközött össze Biatorbágy közelében, a 17-es kilométernél a külső sávot lezárták, ott a torlódás már meghaladta 3 kilométert. A 21-es főúton Pásztó térségében lerobbant egy személyi autó a 27-es kilométernél Jobbágyi felé, csak a belső sáv járható. Budapesten az Alkotás utcában befelé a Bakcsomópont után csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak, a Hegyalja útról kifelé nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni, és gázvezeték javítás miatt egyirányosították a 7. kerületben a Verseny utcát a Dózsa-György útnál, ezért a Dózsa-György útról nem lehet a Verseny utcába behajtani, a 30-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Verseny utca megállót a keleti pályaudvar felé. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
13: Indul a Sláger napközben, a mikrofonnál Jekkel Dániel, hatalmas nagy üdvözlet mindenkinek. Köszönöm, hogy a mai munkaórákat is együtt pörgetjük a legnagyobb slágerekkel változatosan. Az első ebben az órában The Weeknd-é, jön tőle a Save Your Tears.

legnagyobb slágerek. Változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Épp hogy csak vége lett az atlétika világdöntőnek Budapesten, itt az újabb jó hír a nagy sportesemények rajongóinak, ugyanis az UEFA döntése értelmében 2029-ben a budapesti Puskás Aréna rendezheti meg a labdarúgó konferencia liga döntőjét. A 2023-os Európa Liga és a 26-os Bajnokok Ligája finálé után ez lesz a harmadik európai kupa döntő a 67 ezer férőhelyes stadionban, míg a 2028-as jogát egyébként Torino kapta meg, úgyhogy ez egy újabb jó hír lehet azoknak, akik szeretik az ilyen nagy sporteseményeket. Menjünk tovább, érkezik a Pointer Sisters és a Jump itt a Sláger FM-en.

ez a minden, amit szeretünk.

0: Pink Panther Stateside, Zara Larsson énekelt az előzőekben, aztán menjünk tovább, Ági fogja elénekelni nekünk az időjárás információkat, én pedig hozom a közlekedési infókat, majd Ed Sheerannal és az Azizammal indul az újabb zenei szakasz.
1: Napsütéses idővel folytatódik a hét a térségben, az őszi esernyőket ma nyugodtan otthon hagyhatják. A reggeli pára és köd már rég feloszlott, így a forgalomban haladó kiváló látási viszonyokra és száraz aszfaltra számíthatnak mindenfelé. Bár a napos idő garantáltan feldobja a hangulatunkat, a nap második felében a fölénk áramló melegebb levegő miatt melegfronti tünetek jelentkezhetnek az arra érzékenyeknél. Tapasztalatnak némi fejfájást vagy dekoncentráltságot. A maximum hőmérséklet délutánra már elérheti a 24-26 fokot.
0: Két személyautó és egy furgon ütközött össze az M0-es autó déli szektorán, az M1-es autópálya felé vezető oldalon, a Hárosi Duna hídon, a 15-ös kilométernél a lezállás megszűnt, de továbbra is 2-3 kilométer hosszan araszolgatva lehet csak haladni. Az M1-esen Budapest felé egy teherautó és egy személyautó ütközött össze Biatorbágy közelében, a 17-es kilométernél a külső sávot lezárták, ott a torlódás már meghaladta a 3 kilométert. A 21-es főúton Pásztó térségében lerobbant egy személyautó a 27-es kilométernél Jobbágyi felé, csak a belső sáv járható. Budapesten az Alkotás utcában befelé a bakcsomópont után csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak, a Hegyalja útról kifelé nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni, és gázvezeték javítás miatt egyirányosították a 7. kerületben a Verseny utcát a Dózsa-György útnál, ezért a Dózsa-György útról nem lehet a Verseny utcába behajtani, a 30-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Verseny utca megállót a keleti pályaudvar felé. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Alcazar, Crime at the Discotheque, ez szólt az előzőekben. Aztán érkezik Szikora Róbert, az Ergo frontembere, aki a magyar pop történelem egyik legjellegzetesebb figurája. A Gida jelenség megteremtőjeként vált legendává, miközben a kezdeti időszakban a Hungária együttes dobosaként és zeneszerzőjeként is maradandót alkotott. Na most nem hagyományos értelemben a Gidákkal, hanem a Valmar duóval énekel. Jön tőlük az Úristen itt a Sláger FM-en.
1: Ez a Sláger FM.

0: Műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élje át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton egyenesen a Vasút Történeti Parkba. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Szeptember 18-19-én irány a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a budapesti Merkapt sportközpontban. Több mint 100 sportág és 25 hangszer vár bajnokokkal, zenészekkel és rengeteg élménnyel. Próbáld ki, éld át és találd meg, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
4: Használja ki a Toyota 35 jubileumi ajánlatait a Toyota Sakurában. Akár milliós kedvezményekkel a szeptember 14 és 19 közötti nyílt napokon. Az új Yaris Cross és más Toyota modellt most akár 0% THM finanszírozással és használt autóbeszámítási támogatással vásárolhatja meg. Részletek toyotasakura.hu.
5: Nagy zenekaros Triász koncert
6: szeptember 18-án.
5: Barba Negra Red Stage.
6: Kedvezményes elővételi jegyek
5: rock1.hu.
6: Szeptember 18-án.
5: Triász koncert, Barba Negra, Red Stage.
7: iRobot akciós napok. Új portfólió, új generációs two-in-one Roomba takarító robotok. Lidar navigációval. Kevesebb takarítás, több szabadidő. iRobot napok az iRobot.hu-n és a partnereknél.
8: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
9: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes sauna szeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2=3 akciónk. Foglalj két éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
10: Passzív jövedelemre vágysz. Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülék. Fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
1: Az egészségpercek együttműködő partnere a Szimpatika Gyógyszertárak. Szimpatika Gyógyszertár, egy mosoly is gyógyíthat. www.szimpatika.hu.
11: Az ősz köztudottan az allergia szezon ideje. A parlagfű augusztustól októberig virágzik, de a fekete üröm, csalánfélék és a libatopfélék is ontják még magukból a polleneket az őszi hónapokban. Jellemző tünetei a szemviszketés, az ordugulás és a könnyezés. A patikában kapható antihisztamin készítmények enyhítik az allergiás reakciókat, míg az orszprék és szemcseppek helyileg segítenek a kellemetlenségek csökkentésében.
1: Az egészségpercek együttműködő partnere a Szimpatika Gyógyszertárak. Szimpatika Gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat. www.szimpatika.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Megkezdődött a médiatanács elnöki posztjára pályázók meghallgatása. Október elején teljes terheléssel tesztelik a Budapest-Belgrád vasútvonalat, és emléktáblát kap Fenyő Miklós a Pozsonyi úton. 11 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Hét pályázót hallgat meg ma az Országgyűlés Eseti Bizottsága a médiatanács elnöki tisztségére jelentkezők közül, további négy jelölt meghallgatását pedig holnapra tervezik. A Hantosi István vezette testületben a pályázók 5 percben ismertethetik szakmai és vezetői elképzeléseiket, majd kérdésekre válaszolnak. A bizottság fontozza a jelölteket és ezt követően tesz javaslatot a Művelődési Bizottságnak arra, kit támogat a médiatanács élére. A kiválasztási folyamat több fordulóban zajlik, a meghallgatásokat ma és holnap tartják. Október 3-án és 4-én teljes terhelést modellező próbát tartanak a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán. A vonatok utasok nélkül, de már a nappali csúcsidős menetrend szerint órákon át 160 km-es óránkénti sebességgel közlekednek majd. A személyforgalom megindításáról csak a teszt lezárása és az eredmények értékelése után születhet végleges döntés. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint az eddigi vizsgálatok során kisebb hibákat találtak, ezek többségét kijavították, a vonat befolyásoló rendszerben pedig nem merült fel biztonságkritikus probléma. Ma hivatalba lépett Sisák Attila, Nemzeti Adó és Vámhivatal új bűnügyi és rendészeti elnök helyettese. Feladatai közé tartozik a költségvetési bevételek védelme, a visszaélések feltárása, valamint a hazai és nemzetközi társhatóságokkal való együttműködés erősítése. Sisák Attila több évtizedes tapasztalattal rendelkezik, a költségvetési csalások, a pénzmosás és a szervezett bűnözés elleni fellépés területén. Korábban a rendőrségnél, a pénzügyminisztériumban, a Vám és pénzügyi és a NAV bűnügyi főigazgatóságán dolgozott. Legutóbb pedig az OTP Bank szankciós szűrési osztályát vezette. Országszerte mintegy 170 helyszínen várja reggelivel és uzsonnával a kerékpárral közlekedőket a Magyar Kerékpáros Klub őszi Bringázza munkába kampányában. A kezdeményezés célja, hogy minél többen válasszák a kerékpárt munkába vagy iskolába járáshoz, és bemutassa, hogy a bicikli a mindennapi városi közlekedés része lehet. Kecskemét is csatlakozott az akcióhoz a főtéren a 0 km kő környékén. Ma délután 3 és 7 óra között kerékpáros tanácsadással, gyors szervízzel és gyakorlati bemutatókkal várják az érdeklődőket. A résztvevőket egy kávéra is vendégül látják. Emléktáblát állít Fenyő Miklós tiszteletére a 13. kerületi önkormányzat és a család. Az avatást október 1-én délelőtt 11 órakor tartják, a Pozsonyi út 40 szám előtt. Az énekes az utolsó 15 évben a szomszédos 38-as számú házban élt, ezért eredetileg oda tervezték az emléktáblát, ehhez azonban a lakóközösség végül nem járult hozzá. Fenyő Miklós 2010 előtt a Pozsonyi út 40 szám alatt lakott, ezért végül ezen az épületen helyezik el a tiszteletére készülő táblát, tehát október 1-én délelőtt 11 órakor, írta az itlakunk.hu. Szikrázó napsütés és remek látási viszonyok várják az autósokat még a délelőttben. Kora reggeli párának már semmi nyoma, a vakító fény miatt a volán mögött viszont érdemes felvenni és kéznél tartani a napszemüveget. A hőmérő higany szála 25-26 fok körül tetőzik majd. A frontérzékenyek meleg front okozta tüneteket tapasztalhatnak a mai napon.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
13: Baleset nehezíti a közlekedést a Fiumei úton, az Orci tér felé a Salgó-Tarjáni utcánál és a Pongrác úton a Salgó-Tarjáni utca közelében. Az Alkotás utcában befelé a Bakcsomópont után továbbra is csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak ott. A Hegyalja útról nem lehet kifelé jobbra fordulni az Alkotás utcába, úgyhogy ott sem megszokásból közlekedjünk. Gázvezeték javítás miatt egyirányosították a 7. kerületben a Verseny utcát, a Dózsa-György útnál, ezért a Dózsa-György útról nem lehet a Verseny utcába behajtani. A 30-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Verseny utca megállót a keleti pályaudvar felé. Az M0-as autót keleti szektorában az M3-as autópálya felé vezető oldalon munkavégzés zajlik Gyál közelében, a 31-es kilométert követően a belső sávot helyenként lezárják, így lassulásra kell ott készülni. Az M5-ösön Röszke felé a burkolatot javítják Lajos Mizsénél, a 62-es kilométernél a külső sávot lezárták, lassulásra kell számítani ott, és ha önnek is van közlekedési infója, segítsen nekünk segíteni azzal, hogy megosztja velünk. Még továbbosztjuk a többi úton lévő hallgatóval. 0-30-30-30-95-8 a hívható és SMS számunk.
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
13: A délelőtt utolsó órájába csaptunk most bele, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, pörögnek a legnagyobb slágerek változatosan ebben az órában is. Itt lesz a Huntrix és a Golden Benz a Boone, és a Beautiful Things pedig már el is indította az órát.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Tegnap este a 4K-ban felújított Queen Budapest koncertfilm világpremierjével nyílt meg a budapesti klasszikus filmmaraton. A vasárnap estig tartó 100 vetítést, szabadtéri mozizást és filmkoncerteket kínáló rendezői sorozat célja a film megőrzés kulturális fontosságának hangsúlyozása, a programoknak pedig több fővárosi mozi mellett az új Budapest kertmozi is otthont ad. Izgalmas programsorozatnak hangzik ez. Chris Rea és a The Road to Hell folytatja a zenék sorát itt a Sláger FM-en.

0: amikor a zene volt, ez Bob Sinclair és Gary Pine, illetve a Love Generation, aminek nagyon pozitív üzenete van, hogy szeressük egymást, annyira nem hangzik egyébként bonyolultak, mégsem mindig sikerül. Huntrix és a Golden érkezik a legfrissebb időjárási és közlekedési információk után itt a Sláger FM-en.
1: Ahogy haladunk előre, a délelőttben egyre inkább a zavartalan napsütési a főszerep az egész vételkörzetben. Csapadéktól egyáltalán nem kell tartani, az utak mindenfelé szárazak és jól járhatók. A vakító fény miatt viszont elengedhetetlen a napszemüveg a kocsiban. A melegedés hatására hamarosan egyre többen érezhetnek melegfronti tüneteket, bágyadtságot, dekoncentráltságot vagy a nagyon érzékenyek némi fejfájást is. Ráadásul az élénk északnyugaton helyenként erős déli-délnyugati szél. A nyílt útszakaszokon kissé ronthatja a járművek menet stabilitását. Erre figyeljenek!
0: Baleset nehezíti a közlekedést a Fiumei úton, az Orci tér felé a Salgó-Tarjáni utcánál és a Pongrácz úton a Salgó-Tarjáni utca közelében. Az Alkotás utcában befelé a Bakcsomópont után továbbra is csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak ott. A Hegyalja útról nem lehet kifelé jobbra fordulni az Alkotás utcába, úgyhogy ott sem megszokásból közlekedjünk. Gázvezeték javítás miatt egyirányosították a 7. kerületben a Verseny utcát, a Dózsa-György útnál, ezért a Dózsa-György útról nem lehet a Verseny utcába behajtani. A 30-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Verseny utca megállót a keleti pályaudvar felé. Az M0-as autót keleti szektorában, az M3-as autópálya felé vezető oldalon munkavégzés zajlik Gyál közelében, a 31-es kilométert követően a belső sávot helyenként lezárják, így lassulásra kell ott készülni. Az M5-ösön Röszke felé a burkolatot javítják Lajos Mizsénél, a 62-es kilométernél a külső sávot lezárták, lassulásra kell számítani ott, és ha önnek is a közlekedési infója, segítsen nekünk segíteni azzal, hogy megosztja velünk, meg továbbosztjuk a többi úton lévő hallgatóval. 0-30-30-30-95-8 a hívható és SMS számunk.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, nem akármilyen. A mai nap ugyanis pontosan 133 éve, hogy megszületett Budapesten Szent Györgyi Albert, aki 1931-től a Szegedi Egyetemen kutatott, ahol paradicsompaprikából kiindulva azonosította a C-vitamint, és kidolgozta a gyártásának módszerét is. Ezért a kiemelkedő munkájáért 1937-ben élettani orvosi Nobel-díjban részesült, később pedig az Egyesült Államokba költözve a daganatok és az izomműködés kutatásának szentelte az életét. Ma lenne 133 éves, szóval most a Level 42 és a Lessons in Love itt a Sláger FM-en.

0: műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élj át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton egyenesen a Vasút Történeti Parkba. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szeret főzni? És tud is?
3: Én nagyon szeretnék, de úgy vagyok vele, mint a jógával. Úgy unom.
1: Most Stilával megtanulunk, sőt, meg is szeretjük a főzést.
0: Vágjunk bele együtt a nagy gasztró kalandba.
1: A mesterünk Mautner Zsófi, Magyarország első és egyik legismertebb gasztrobloggere.
3: Ez is egy ilyen nagyon könnyű francia sztori.
1: Stila gasztró Kajdi Csabával.
0: Minden pénteken reggel 8:30 a Sláger reggelben.
1: Izgalmas receptek, főzési tippek, közös kalandok a gasztronómia világában.
3: Mivel rádióban vagyunk, nincs az csörgök, mintha dolgozni. De
0: Stila gasztró a Sláger reggelben.
1: Mautner Zsófi receptjei pedig a Sláger FM Facebook oldalán. A műsor támogatója a Fanan, a finom ízek hagyománya. www.fanan.hu.
4: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
5: Össze végre jut idő egymásra. Egy őszi hétvége a gyerekekkel, vagy néhány nyugodt nap akár a nagyszülőkkel? A Klub Tihany Resortban minden generáció megtalálja a saját élményét. Színes programok, wellness, balatoni séták és közös pillanatok várnak titeket. Foglalj a legjobb árakon a klubtihany.hu-n.
6: Német napok az Opel Wallisnál. Német minőség, wunderbar ajánlatok. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól kedvező finanszírozással. Ne maradj le a szeptemberi ajánlatokról. Ha új Opel, akkor Opel Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek www.opelwallis.hu.
7: Náladok hogy bírja ilyen jól a kert ezt a borzasztó nyarat?
8: Huminsavat használok. Humin Gardent.
7: És én már elkéstem vele?
8: Dehogy. Most érdemes elkezdeni.
7: Humin Garden hidrolizált huminsav. Szórd, locsold, permetezd, és a kerted egészségesebb lesz. Humingarden.hu.
9: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
10: Nagy zenekaros Triász koncert
11: szeptember 18-án.
10: Barba Negra Red Stage.
11: Kedvezményes elővételi jegyek
10: rock1.hu.
11: Szeptember 18-án.
10: Triász koncert Barba Negra Red Stage.
0: Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: 5%-ra csökkent a tűzifa áfája. Ismét megrendezik a kulturális örökség napjait, és sűrűbben járnak a buszok az Aria koncertje miatt. Dél van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Zsupos Ágitól hallják. 27-ről 5%-ra csökkent a tűzifa általános forgalmi adója. A kedvezmény többek között a hasított és méteres tűzifára, a tuskóra, a rőzsére, valamint a fűtési célú pelletre és briketre is vonatkozik. A NAV tájékoztatása szerint az új adókulcs a szeptember 15-én vagy azt követően teljesített értékesítésekre alkalmazható. A kormány szerint az intézkedés célja, hogy a fűtési szezon előtt mérsékelje a fával fűtőháztartások terheit. A szabályozást az országgyűlés augusztus végén fogadta el. Szeptember 19-én és 20-án a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium, illetve az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság közös szervezésében ismét megrendezik a Kulturális Örökség napjait. Az idei központi téma a veszélyben lévő épített örökség megújulása, újragondolása és élettel való megtöltése. Idén is országszerte számos történelmi épület, műemlék és különleges helyszín nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt. A két nap programjairól Szabad Anita örökségvédelemért felelős helyettes államtitkár beszélt a Sláger FM-nek.
13: 129 helyszín nyitja meg a kapuit, 110 séta és 94 rendezvény. Ez az egész rendezvénysorozat ugye arra hivatott, hogy épített örökségünk rejtett értékeit is meg tudjuk mutatni, és ami fő értéke, hogy mindezt azok az emberek fogják közvetíteni, akik igazán elhivatottak, hiszen önkéntes alapon történik mind a jelentkezés, mind pedig a vezetések. Budapesten például látogatható lesz az ELTE egyetemi könyvtár és levéltár, de látogatható lesz számos középület is, így például a Központi Statisztikai Hivatal, a Magyar Államkincstár, a Pénzügyőr és a Adózás Történeti Múzeum. Vidéken is nagyon sok programunk van, segít eligazodni a rendezvénysorozatnak a honlapja. Ott térképen, illetve szövegesen is kifejtésre kerül minden helyszínen a program.
12: Hazánk a kezdetek óta csatlakozik a nemzetközi rendezvénysorozathoz azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet a magyar építészeti örökség és műemlék állomány gazdagságára. Szeptember 18-án és 19-én több mint 30 többletindulással segíti a BKK az Azaria koncertekre érkezők közlekedését. A 2-es villamos 18 és 20 óra között 5 percenként indul a Jászai Mari térről a koncerthelyszín felé, éjfélkor is 4-1-kor pedig plusz járatok indulnak vissza. A koncertek után 23 órától hajnali 2-ig az éjszakai buszok is sűrűbben közlekednek a Budapest Park és a Deák Ferenc tér között. A szervezők a MOL Bubit is alternatívaként ajánlják. A Cirque du Soleil megújult Óvó című előadásával tér vissza Budapestre 2027 tavaszán. A társulat március 11-e és 14-e között 5 alkalommal lép majd fel Budapesten, közölte a szervező Live Nation. A rovarok világát bemutató produkció új díszletet, akrobatikus számokat, megújult jelmezeket és újraalkotott zenét kapott. Az előadásban 53 akrobata és zenész szerepel. Az előadást 2009-ben mutatták be először Montrealban, azóta több mint 7 millió néző látta 40 országban. Budapesten legutóbb 2024-ben játszott a társulat. 25-26 fok lesz ma a maximum, a nap második felében melegfronti hatás érvényesül, ami fejfájást és tompaságot okozhat. Az arra érzékenyeknek vezessenek óvatosan, csapadék nem lesz.
14: Az M0-as autóút keleti szektorában az M3-as autópálya felé vezető oldalon munkavégzés zajlik gyár közelében. A 31-es kilométert követően a belső sávot helyenként lezárták, így lassulásra kell készülni. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán a burkolatot javítják Lajos-Mizse térségében. A 62-es kilométernél a külső sávot zárták le, lassulásra számítsanak ott is. A 21-es főúton Pásztó térségében lerobbant egy személyautó, a 27-es kilométernél a Jobágyi felé vezető oldalon csak a belső sáv járható. Székesfehérvár határában a 62-es főúton aszfaltoznak, a 42-es kilométernél mindkét irányban torlódásra kell készülni, a 102-es főúton Zsámbék és az M1-es autópálya között aszfaltoznak, az 1-es kilométernél 14 óráig csak a félútpálya járható, mindkét irányban torlódásra kell készülni, az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán a Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás, úgyhogy aki haladni szeretne, az a belső sávot válassza Budapest felé.
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
14: köszönöm, hogy a délutánt is együtt töltjük és hallgatjuk a legnagyobb slágereket változatosan. Itt lesz elünk ebben az órában Kylie Minogue, Coldplay, illetve a Clean Bandit is, And Very Well, és Sean Paul-lal ők nyitják az órát, jön a Rockabye.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kylie Minogue és az I Should Be So Lucky után beszéljünk arról, hogy ezen a hétvégén, szeptember 19-én és 20-án rendezik meg a kulturális örökség napjait, amelynek keretében általában elzárt történeti épületek és kertek nyílnak meg a nagy közönség előtt. A program sorozathoz Gödöllő is csatlakozik, ahol szeptember 20-án vasárnap reggel 9 órától Gödöllő 60 éve város vezértémával, város ismereti túrával várják az érdeklődőket. Minden további információ megtalálható a Facebookon a gödöllői város ismereti túrával kapcsolatban. Nálunk pedig a következőkben Charlie és Király Linda található, majd jön tőlük a Játszom, ahogyan lélekszem itt a Sláger FM-en.

Ez a slágerem a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Spice Girls után tartunk egy leheletnyi szünetet, addig is hozzuk a friss időjárási és közlekedési információkat majd. Az óra második felét Chaperone és a Big Pony Club nyitja.

0: Maximum 24-26 fokot mérhetünk majd a mai napon, a közlekedők dolgát legfeljebb a melegfronti hatások, és az élénk szél nehezítheti meg. A melegebb légtömb miatt sokaknál vérnyomás problémák vagy gyulladásos panaszok jelentkezhetnek, vezessenek nagyon körültekintően, de egyébként gyönyörű nyárias napos időt ígértek már a meteorológusok, és a legtöbb helyen csapadékra sem kell számítani, úgyhogy végig nagyon szárazak lesznek az utak, és jól járhatóak. A helyenként erős és élénk déli délnyugati szélben fogják erősen a kormányt.
1: Az M0-es autót keleti szektorában az M3-as autópálya felé vezető oldalon munkavégzés zajlik gyár közelében. A 31-es kilométert követően a belső sávot helyenként lezárták, így lassulásra kell készülni. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán a burkolatot javítják Lajos-Mizse térségében. A 62-es kilométernél a külső sávot zárták le, lassulásra számítsanak ott is. A 21-es főúton Pásztó térségében lerobbant egy személyautó, a 27-es kilométernél a Jobágyi felé vezető oldalon csak a belső sáv járható. Székesfehérvár határában a 62-es főúton aszfaltoznak, a 42-es kilométernél mindkét irányban torlódásra kell készülni. A 102-es főúton Zsámbék és az M1-es autópálya között aszfaltoznak, az 1-es kilométernél 14 óráig csak a félútpálya járható, mindkét irányban torlódásra kell készülni. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán a Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás, úgyhogy aki haladni szeretne, az a belső sávot válassza Budapest felé.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger. Sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Ez a Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Hertz után Mark Amborral folytatjuk, aki egy amerikai énekes, dalszerző, producer és multi-instrumentalista, aki a 2024-es Rockwood című debütáló albumával és a Belong Together című globális slágerével robbantotta be magát a nemzetközi pop szcénába. A dal több mint 1 milliárd streamet gyűjtött össze, és világszerte 25 platina minősítést ért el. Ez érkezik most Mark Amber, Belong Together itt a Sláger FM-en.

0: Műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasúttörténeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élje át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton egyenesen a Vasúttörténeti Parkba. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasúttörténeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
3: kérjük, mondja el.
1: Sláger FM.
0: Köszönjük.
4: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral. Erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
5: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
6: Össze végre jut idő egymásra. Egy őszi hétvége a gyerekekkel, vagy néhány nyugodt nap akár a nagyszülőkkel? A Klub Tihany Resortban minden generáció megtalálja a saját élményét. Színes programok, wellness, balatoni séták és közös pillanatok várnak titeket. Foglalj a legjobb árakon a klubtihany.hu-n.
7: Nagy zenekaros Triász koncert
8: szeptember 18-án.
7: Barbanegra Red Stage.
8: Kedvezményes elővételi jegyek
7: rock1.hu.
8: Szeptember 18-án.
7: Triász koncert, Orbanegra, Red Stage.
9: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
10: Ősszel dől el, milyen lesz a kerted jövő tavasszal. A Humin Garden hidrolizált huminsav visszaadja a talajnak, amit a nyár elvett. Szórd, locsold, permetezd. Humin Garden. Humingarden.hu.
11: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Sztív kérdeznek.
1: A kicsik pedig elmondják.
12: Lehet, hogy a következő, vagy az azt követő, tehát 8 év múlva már ti is kint leszek a világbajnokságon, mint futballisták.
13: De akkor már nem leszünk felnőttek. De.
12: Gyerekek.
14: Hát akkor 8-os leszel.
13: 8-os? Hát, várjál, ezt kiszámolom.
14: Na, számoljuk.
13: Most vagyok 8.
12: Éves.
13: Várjál, akkor úgy kell ezt, hogy 8 meg 4 az 12, meg 4
12: 16.
13: 16. Igen.
12: 16 évesen már lehetsz válogatott.
13: Úgyhogy most már egy 10 év kell.
12: 10 év. Kivárjuk, akkor lehettek focisták.
13: Én szeretnénk lenni a meccsen, meg egyértelmű, hogy focizni. Végre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Egyértelmű betegutakat és betegútmonitoringot sürget az egészségügyi államtitkár. Több ponton változtak a vadászat szabályai. Augusztus 1-én rendezik a 2027-es Forma 1-es Magyar Nagydíjat. 13 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupas Ágitól hallják. A betegutak lerövidítését és egyértelmű bétételét, valamint egy betegút monitoring rendszer létrehozását tartja fontosnak Bugga László, az egészségügyi minisztérium szakellátásért felelős államtitkára. A balatonfüredi járóbeteg szakellátás konferencián arról beszélt, hogy a rendszer segítségével pontosabban látható lenne, hol szükséges beavatkozni az ellátás hatékonyabb működéséhez. Hangsúlyozta a fekvőbeteg ellátást kiváltó járóbeteg szakellátás fejlesztését is. Szerint ehhez nem csak megfelelő finanszírozásra, hanem jobb szervezésre is szükség van. A konferencián informatikai fejlesztésekről és a mesterséges intelligencia egészségügyi alkalmazásáról is szó lesz. Augusztus végétől több ponton módosultak a vadászat és a vadgazdálkodás részletszabályai, írja az Infostart. Bizonyos feltételek mellett már akár 40 vadász is részt vehet társas nagyvadászaton, és bővült az elektronikus hívóeszközök használatának lehetősége is. Változtak az éjszakai vadászat egyes szabályai, valamint több vadfaj befogásánál is használhatóvá vált a szelektív háló. A vadas kertek felszámolására az eddigi egy év helyett akár 6 év is rendelkezésre állhat. Szigorodtak ugyanakkor a trófea oklevelek feltételei. Szakszerűtlen elejtés esetén nem jár oklevél. Közel 3,2 kg kábítószer gyanús anyagot találtak a rendőrök egy férfi budapesti tartózkodási helyén, közölte a BRFK. Az egyik csak nem 800 kg-os tömböt már szakértő is megvizsgálta, abban kokaint azonosítottak. A férfira lakossági bejelentések alapján figyeltek fel, majd a Gábor Áron utcában ellenőrizték. Kiderült, hogy több mint másfél éve körözték, vezetői engedéllyel pedig nem rendelkezett. A gyors teszt kokainra pozitív eredményt mutatott. Ruházatából pedig feltehetően hamis okmányok kerültek elő. Kábítószer birtoklása miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Őrizetbe vették, letartóztatását pedig elrendelte a bíróság. Jövőre, július 30-a és augusztus 1-e között rendezik a Forma 1-es Magyar Nagydíjat a Hungaroringen. A futam vasárnap augusztus 1-én lesz, írta az Infostart. A 2027-es világbajnoki sorozat 24 fordulóból áll, a magyar verseny pedig a szezon 13. állomása lesz. A következő idényben 6-ról 10-re nő a sprint futamos hétvégék száma. Magyarország azonban nem tartozik ezek közé. A versenynaptárba Portugália és Törökország is visszatér, az idény pedig decemberben Abu Dhabiban zárul. A felújított Queen Budapest koncertfilm világpremiérjével nyílt meg tegnap este a budapesti klasszikus filmmaraton. A vasárnapig tartó fesztiválon mintegy 100 vetítéssel, szabadtéri mozival és élőzenés filmkoncertekkel várják a közönséget. A programoknak az Uránia Nemzeti Filmszínház, a Toldi Mozi, az Art Plus Cinema, a Francia Intézet és az NFI Film Archívum ad otthont. Új helyszínként csatlakozott a Városház utcai Budapest kertmozi is. A szervezők célja, hogy klasszikus és felújított filmeket mutathassanak be, miközben felhívják a figyelmet a filmes örökség megőrzésének és digitalizálásának fontosságára. Zavartalan napsütésben telik a kora délután vételkörzetünk településein, az aszfalt az egész régióban tökéletesen száraz, a megélénkülő északnyugaton helyenként meg is erősödő déli szél, a nyílt szakaszokon picit megmozgathatja a járműveket. A hőmérséklet 25-27 fok között alakul.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
11: Az M0-es autóút keleti szektorában az M3-as autópálya felé vezető oldalon munkavégzés zajlik gyál közelében továbbra is. A 31-es kilométert követően a belső sávot helyenként lezárták, így lassulásra kell készülni. Az M5-ösön Röszke felé a burkolatot javítják Lajos Mizsénél, a 62-es kilométernél a külső sávot lezárták, lassulásra készüljön mindenki. A 21-es főúton Pásztó térségében lerobbant egy személyautó, a 27-es kilométernél a Jobbágyi felé vezető oldalon csak a belső sáv járható. Székesfehérvár határában a 62-es főúton aszfaltoznak, a 42-es kilométernél mindkét irányban torlódásra kell készülni. A 102-es főúton Zsámbék és az M1-es autópálya között aszfaltoznak, az 1-es kilométernél 14 óráig csak a fél útpálya járható, mindkét irányban torlódásra kell ott készülni. Várjuk az önök közlekedési infóit is, hívjanak, írjanak, ha látnak valamit. 0630 30 30 95 8 a hívható és SMS számunk. Jó utat!
16: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
11: A mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, köszönjük szépen a híreket, pörgetjük tovább a legnagyobb slágereket változatosan, és ezzel szinkronban a munkaórákat is, egyiket a másik után, Nelly Furtado és a Man Eater, ezzel indulunk ebben az órában.

A legnagyobb slágerek változatosan itt szólnak a Sláger FM-en. Luis Capaldi és a Wish You The Best, ami az idei évben a Sziget Fesztiválon is felcsendült. Luis Capaldi ugyanis 4 év kihagyás után hatalmas tömeg előtt adott elképesztő sikerű koncertet. A skót énekes dalszerző a tőle megszokott őszinte humoros konferanszokkal és mélyen érzelmes, rekettes hangú slágerekkel, mint a Bruises, vagy a Someone You Love, vagy az imént hallott Wish You The Best hódított

0: ne törj a vihar.
1: Hogy miért érdemes a Sláger FM-et hallgatni?
2: Szuper műsorok, szuper műsorvezetők. Nélkületek el sem tudnám képzelni a napomat.
1: Sláger FM.

0: Gabriella, ezt hallgattuk az előzőekben, az aktuális K-pop kedvenceinkről van szó, aztán megyünk tovább, érkeznek a friss időjárás és közlekedési információk majd, az óra második felét Miley Cyrus nyitja azzal a dalával, melynek fő mondani valója, hogy tulajdonképpen neki nem is kell pár, mert hogy tud venni magának virágot, ez lesz tőle a Flowers.
1: Folytatódik a kellemes napsütéses idő az egész régióban és a vételkörzet településein. A forgalomban lévők teljesen száraz, akadálymentes utakon haladhatnak. A melegfronti hatás azonban most arra teljes gőzzel érvényesül, a migrén, a fáradékonyság és az ingerlékenység könnyen elvonhatja a figyelmünket a vezetésről. Úgyhogy semmiképpen se kapkodjanak és tartsák be a biztonságos követési távolságot. Az élénk délies szél továbbra is kitart, a levegő pedig felmelegedett. A csúcson maximum 25-26 fok lesz.
0: Az M0-es autóút keleti szektorában az M3-as autópálya felé vezető oldalon munkavégzés zajlik Gyál közelében továbbra is. A 31-es kilométert követően a belső sávot helyenként lezárták, így lassulásra kell készülni. Az M5-ösön Röszke felé a burkolatot javítják Lajos Mizsénél. A 62-es kilométernél a külső sávot lezárták, lassulásra készüljön mindenki. A 21-es főúton Pásztó térségében lerobbant egy személyautó. A 27-es kilométernél a Jobbágyi felé vezető oldalon csak a belső sáv járható. Székesfehérvár határában a 62-es főúton aszfaltoznak, a 42-es kilométernél mindkét irányban torlódásra kell készülni. A 102-es főúton Zsámbék és az M1-es autópálya között aszfaltoznak, az 1-es kilométernél 14 óráig csak a fél útpálya járható, mindkét irányban torlódásra kell ott készülni. Várjuk az önök közlekedési infóit is, hívjanak, írjanak, ha látnak valamit. 0630 30 30 95 8 a hívható és SMS számunk. Jó utat!
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger!

üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a

A slágerek felén szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Tegnap megnyílt a Robert Capa kortárs fotográfiai központban a 44. magyar sajtófotó kiállítás, amely november 8-áig mutatja be a tavalyi év legjobb sajtófotóit. Az idei pályázatra 258 szerző 6196 fotóval nevezett, a kiállításon pedig a Magyar Újságírók Országos Szövetsége és André Kertész nagydíjas sorozatok mellett a kategóriák győzteseit és egy utazó tárlat anyagát is láthatja. A közönség mindez a Robert Capa kortárs fotográfiai központban egészen november 8-áig. Kálai Saunders, András érkezik. Ez most tőle a Breathing, itt a slág.

0: Műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élje át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton, egyenesen a Vasút Történeti Parkba. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
1: Szeret főzni? És tud is?
4: Én nagyon szeretnék, de úgy vagyok vele, mint a jógával. Úgy unom.
1: Most Stilával megtanulunk, sőt, meg is szeretjük a főzést.
0: Vágjunk bele együtt a nagy gasztrókalandba.
1: A mesterünk Mautner Zsófi, Magyarország első és egyik legismertebb gasztrobloggere.
4: Ez is egy ilyen nagyon könnyű francia sztori.
1: Stila gasztró Kajdi Csabával.
0: Minden pénteken reggel 8:30 a Sláger reggelben.
1: Izgalmas receptek, főzési tippek, közös kalandok a gasztronómia világában.
4: Mivel rádiódóba vagyunk, kincs az csörgök, mintha dolgoznak. De
0: Stila gasztró a Sláger reggelben.
1: Mautner Zsófi receptjei pedig a Sláger FM Facebook oldalán. A műsor támogatója a Fanan, a finom ízek hagyománya. www.fanan.hu.
5: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
6: Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárlóközpontban.
7: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon. Szeptember 18-19-én irány a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a budapesti Merkapt sportközpontban. Több mint 100 sportág és 25 hangszer vár bajnokokkal, zenészekkel és rengeteg élménnyel. Próbáld ki, éld át és találd meg, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
8: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
9: Német napok az Opel Wallisnál. Német minőség, wunderbar ajánlatok. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól kedvező finanszírozással. Ne maradj le a szeptemberi ajánlatokról! Ha új Opel, akkor Opel Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek www.opelwallis.hu.
0: Ez a Sláger FM.
3: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: 7 jelöltet hallgattak meg a média tanácselnöki posztjára. Csak egy vádlott tett szóbeli vallomást a terézvárosi házomlás perében, és új szabályokkal erősítik a vele született szifilisz megelőzését. 14 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. 11 pályázó közül 7-et hallgatott meg ma az Országgyűlés Eseti Bizottsága a médiatanács elnöki tisztségére. A jelöltek között volt az NMHH jelenlegi nemzetközi igazgatója, Kaizinger Ervin is. A pályázók vezetői elképzeléseikben többek között a független és átlátható működést, a kiszámítható jogalkalmazást, a gyermekvédelmet, valamint a szakmai szempontok erősítését emelték ki. A bizottság pontozza a jelentkezőket, majd javaslatot tesz a művelődési bizottságnak. A fennmaradó 4 pályázót holnap hallgatják meg. A 4 vádlott közül csak egy tett szóbeli vallomást, a 2022-es terézvárosi házomlás miatt indult büntetőper mai tárgyalásán. 2 megtagadták a vallomástételt, 1 vádlott pedig csak írásban nyilatkozott. Az ügyészség 4 embert vádol foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetéssel. A Jókai utcai ház egy része 2022. júniusában omlott le. A balesetben Tóth Nikolett táncművész életveszélyesen megsérült és maradandó fogyatékosságot szenvedett. Ügyvédje szerint állapota romlott, nemrég külföldön műtötték meg. A per decemberben tanúk és sértettek meghallgatásával folytatódik. Új eljárásra rendet adott ki az NNGK a szifilisz anyáról gyermekre történő átvitelének megelőzésére. Szeptember 1-től az első trimeszterben végzett vizsgálat mellett a várandóság 24. és 28. hetek között ismételt szűrés is szükséges. Azoknál, akik nem vettek részt várandós gondozásban vagy magas kockázatúnak számítanak, a szüléskor gyors tesztet kell végezni. Igazolt fertőzés esetén a penicillin kezelést legkésőbb 72 órán belül el kell kezdeni. Az NNGK szerint 2026 első 8 hónapjában már 100 vele született szifiliszes esetet regisztráltak Magyarországon. Július 1-e óta készpénzmentesen működik a közterületi parkolás Terézvárosban, írta az ittlakunk.hu. Az automatáknál már nem lehet készpénzzel fizetni, a díjat mobil alkalmazással vagy SMS-ben lehet rendezni. A belső A-zónában óránként 800 forintot kell fizetni, munkanapokon reggel 8 és este 10 óra között. A külső B-zónában 600 forint az óradíj reggel 8 és este 8 között. A helyi lakosok éves parkolási engedélye továbbra is kiváltható, több csoport pedig kedvezményre jogosult. A kizárólagos lakossági helyeket este 6 és a reggel 7 között csak engedéllyel lehet használni. Szeptember 22-én az esti órákban vegyszeres gyomírtást végeznek a Gödöllői és a Csömöri hévvonalon, közölte a MÁV hév. A munkálatok a vágányokat, az üzemi területeket, valamint az állomásokat és megállóhelyeket is érintik. A vasútársaság szerint a gyomírtása rendszeresen végzett, a vasút üzemfenntartásához szükséges munka. A közlés szerint az alkalmazott szer munkaegészségügyi várakozási ideje 0 nap, és az előírt óvintézkedések betartása mellett nem jelent veszélyt emberekre, méhekre vagy más állatokra. Egész délután folytatódik a kellemes késő-nyári hangulat, vételkörzetünk településein szikrázó napsütés és kevés felhő van fölöttünk. Ezekből ráadásul csapadékra nem kell számítani, inkább bárányfelhőkről van szó. Délután a maximum hőmérséklet eléri majd a 25-26 fokos csúcsot, a közlekedésben száraz burkolatok várnak ránk. A melegfront miatt lehetünk kicsit fáradékonyabbak vagy dekoncentráltabbak, jelentkezhet fejfájás is.
11: Az Alkotás utcában befelé a Bakcsomópont után csak a belső sáv járható továbbra is, mert vízvezetéket javítanak ott. A Hegyalja útról a felüljáró mellett nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. 16 óráig nem működnek a jelzőlámpák. A 16. kerületben a Szabadföld út, Vidámvásár utca, Ostoros út csomópontban, ahol napközben a forgalmat rendőrök irányítják, illetve a Vidámvásár utca, Georgina utca kereszteződésben elektromos közműépítés miatt. Lezárták a félútpályát mától a 23. kerületben a Köves úton, a Mezsgye utca és az Újtelep út között egy rövid szakaszon, mert vízvezetéket építenek. Ott nézzük az autópályákon, mi a helyzet. Azt látom, hogy az M0-as autóút keleti szektorában, az M3-as autópálya felé vezető oldalon továbbra is munkavégzés zajlik Gyál közelében, a 31-es kilométert követően. A belső sávot helyenként lezárták, így lassulásra kell ott készülni. Hogy önnek is van közlekedési infója, írja meg, vagy hívja 0-30-30-30-95-8. A hívható és SMS számunk. Ide várjuk az örök infóit is. Köszönjük szépen, jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
11: itt a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel. Ebben az órában biztosan itt lesz velünk Madonna és Sabrina Carpenter újdonsága. Ez lesz a Bring Your Love, és hogyha már újdonság, akkor Andrea Bocelli, David Guetta és Megan Thee Stallion, és az jön a DNA.

Sláger FM-en szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM.

Ez a sláger, a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez volt most az újdonság Madonnától és Sabrina Carpentertől a Bring Your Love. Egy új kolotkó miniszobor jelent meg a Városligetben, a Széchenyi fürdő főbejáratának közelében. Az alkotás Zsigmondi Vilmos bányamérnököt ábrázolja. Az ő nevéhez fűződik az artézi kutak magyarországi elterjesztése és a Széchenyi fürdő vizét adó termálforrás felfedezése is. Ennek a ténynek állít emléket ez az új kolotkó szobor, meg lehet keresgélni, hogyha valaki nagyon ráér és arra felé jár.

0: Itt a Sláger FM-en ez volt Lena Meyer Landrut és a Satellite, melynek után érkeznek a friss időjárás és közlekedési információk Ágitól és tőlem, aztán Loi kíván nekünk sok szerencsét majd a Get Lucky-val.
1: A mai maximum 25-26 fok között alakul, sok településen ezeket az értékeket már elértük. Az égen továbbra is a napsütésé az úr, a száraz időnek köszönhetően a forgalomban haladók még mindig kiváló látási viszonyokra, s jól tapadó aszfaltra készülhetnek. Az időjárás ebből a szempontból tökéletes. A meleg front okozta tompaság, vérnyomás ingadozás miatt viszont kicsi dekoncentráltabbak lehetünk a volán mögött, úgyhogy vezessenek óvatosan, a vakító fény miatt pedig érdemes felvenni a napszemüveget, ha éppen vezetnek.
0: Az Alkotás utcában befelé a Bakcsomópont után csak a belső sáv járható továbbra is, mert vízvezetéket javítanak ott. A Hegyalja útról a felüljáró mellett nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. 16 óráig nem működnek a jelzőlámpák. A 16. kerületben a Szabadföld út, Vidámvásár utca, Ostoros út csomópontban, ahol napközben a forgalmat rendőrök irányítják, illetve a Vidámvásár utca, Georgina utca kereszteződésben elektromos közműépítés miatt. Lezárták a félútpályát mától a 23. kerületben a Köves úton, a Mezsgye utca és az Új Telep út között egy rövid szakaszon, mert vízvezetéket építenek. Ott nézzük az autópályákon, mi a helyzet. Azt látom, hogy az M0-as autóút keleti szektorában, az M3-as autópálya felé vezető oldalon továbbra is munkavégzés zajlik gyár közelében, a 31-es kilométert követően a belső sávot helyenként lezárták, így lassulásra kell ott készülni. Hogy önnek is van közlekedési infója, írja meg vagy hívja 0630 30 30 95 8, a hívható és SMS számunk. Ide várjuk az örök infóit is. Köszönjük szépen, jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez volt most Sophie Ellis Baxter és a Get Over You. Aztán megyünk tovább, mert hogy bővül a MOL Bubi hálózata szeptember 15-től, tehát a tegnapi naptól a BKK fokozatosan elkezdte bevonni a közösségi és saját tulajdonú mikromobilitási pontokat a MOL Bubi hálózatba. Az őszi bővítéssel több mint 400 új mobi pont csatlakozik, így a sűrűbb hálózatnak köszönhetően sok helyen 100-150 méterenként elérhetővé válnak a bringák, a cél pedig a 2027 elejére megvalósuló több mint 1100 helyszínes hálózat. Fejlődik tehát a Bubi hálózat. Human League, Don't You Want Me? Ezzel folytatjuk itt a Sláger FM-en.

0: Műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élje át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton egyenesen a Vasút Történeti Parkban. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Igen, az autóban is.
1: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
4: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral. Erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
5: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig az Obival.
6: Nagy zenekaros Triász koncert
7: szeptember 18-án.
6: Barbanegra Red Stage.
7: Kedvezményes elővételi jegyek
6: rock1.hu.
7: Szeptember 18-án.
6: Triász koncert Barbanegra Red Stage.
8: Német napok az Opel Wallisnál. Német minőség, wunderbar ajánlatok. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól kedvező finanszírozással. Ne maradj le a szeptemberi ajánlatokról. Ha új Opel, akkor Opel Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek www.opelwallis.hu.
9: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brand Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
10: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
11: Szeptember 18-19-én irány a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a budapesti Merkapt sportközpontban. Több mint 100 sportág és 25 hangszer vár bajnokokkal, zenészekkel és rengeteg élménnyel. Próbáld ki, éld át és találd meg, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
12: Használja ki a Toyota 35 jubileumi ajánlatait a Toyota Sakurában. Akár milliós kedvezményekkel a szeptember 14 és 19 közötti nyílt napokon. Az új Yaris Cross-t és más Toyota modellt most akár 0% THM finanszírozással és használt autóbeszámítási támogatással vásárolhatja meg. Részletek toyotasakura.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Október elején teljes terheléssel tesztelik a Budapest-Belgrád vasútvonalat. Baka András a honvédelmi miniszterrel egyeztetett, és megmentenék a kecskeméti Kerényi házat. 15 óra van, köszöntöm Önöket! A Sláger FM friss hírei Csuposágitól hallják. Október 3-án és 4-én teljes terhelést modellező próbát tartanak a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán. A vonatok utasok nélkül, de már a nappali csúcsidős menetrend szerint órákon át 160 km-es óránkénti sebességgel közlekednek majd. A személyforgalom megindításáról csak a teszt lezárása és az eredmények értékelése után születhet végleges döntés. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint az eddigi vizsgálatok során kisebb hibákat találtak, ezek többségét kijavították, a vonat befolyásoló rendszerben pedig nem merült fel biztonság kritikus probléma. Baka András köztársasági elnök munkamegbeszélésen fogadta Ruszin Szendi Romulus honvédelmi minisztert. A Sándor Palota közlése szerint az államfő, aki a Magyar Honvédség főparancsnoka is, a honvédelmi tárca jelenlegi helyzetéről és jövőbeni terveiről egyeztetett a miniszterrel. Baka András a találkozón köszönetét és elismerését fejezte ki a magyar katonák itthon és külföldön végzett szolgálataiért. Külön kiemelte a természeti csapások következményeinek elhárításában végzett munkájukat. A megbeszélés további részleteiről nem közöltek információt. Megőrizni a Kecskeméti Kodály Intézethez tartozó Kerényi házat a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, írta a BAON. A Kerényi József által tervezett 1982-ben átadott épület statikailag rossz állapotban van, ezért a korábban ott működő könyvtárat már kiköltöztették. Az egyetem mintegy 800 millió forint korábban elnyert forrást fordítana a korszerűsítésre, ehhez azonban még pénzügyminisztériumi jóváhagyásra várnak. Felmerült az is, hogy a könyvtárat az épület alsóbb szintjén alakítsák ki. A szomszédos Kada Technikum átalakítása egyelőre nincs napirenden, mert ahhoz legalább 34 milliárd forintra lenne szükség. Szeptember 22-ig lehet regisztrálni az idei Teszed országos hulladékgyűjtő akcióra. A programot október 12-e és 18-a között rendezik meg. A résztvevők koordinátorként saját találkozási pontot is regisztrálhatnak, vagy önkéntesként csatlakozhatnak egy már meglévő helyszínhez. Az akció során elsősorban kézzel, biztonságosan felszedhető háztartási jellegű hulladék gyűjthető. Építési törmeléket, festéket, gyógyszert, akkumulátort, elektronikai hulladékot, gumiabroncsot és zöld hulladékot viszont nem lehet elszállítani. Az ilyen hulladékot a hulladék radar alkalmazáson keresztül lehet bejelenteni. Emléktáblát állít Fenyő Miklós tiszteletére a 13. kerületi önkormányzat és a család, írta az ittlakunk.hu. Az avatást október 1-én délelőtt 11 órakor tartják, a Pozsonyi út 40 szám előtt. Az énekes az utolsó 15 évében a szomszédos, 38-as számú házban élt, ezért eredetileg oda tervezték az emléktáblát, ehhez azonban a lakóközösség nem járult hozzá, írták. Fenyő Miklós 2010 előtt a Pozsonyi út 40 szám alatt lakott, ezért végül ezen az épületen helyezik el a tiszteletére készülő táblát. Továbbra is ragyogóan napsütéses az idő, így indul a délutáni csúcsforgalom, az autósokat mindenhol száraz utak fogadják. Az élénk déli szél kitart, a hőmérséklet pedig egészen kora estig stabilan 24-26 fok körül alakul, utána elindul a süllyedés. Csapadékra a nap hátra lévő részében már nem kell számítani.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips. www.rigips.hu.
14: Az M0-as autóút keleti szektorában az M3-as autópálya felé vezető oldalon munkavégzés zajlik gyál közelében. A 31-es kilométert követően a belső sávot helyenként lezárták, így lassulásra kell készülni ott. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán a burkolatot javítják Lajos Mise térségében. A 62-es kilométernél a külső sávot lezárták, lassulásra számítsanak ott is. Vác határában a 2-es főúton három személyautó karambolozott a 38-as kilométernél, emiatt haladt félpályán a forgalom. A 21-es főúton Pásztó térségében lerobbant egy személyautó a 27-es kilométernél, a Jobbágyi felé vezető oldalon csak a belső sáv járható, ott is óvatosan közlekedjük. Székesfehérvár határában a 62-es főúton aszfaltoznak, a 42-es kilométernél mindkét irányban torlódásra kell számítani. Az 51-es főúton Taksony közelében munkavégzés miatt lassul a forgalom, a 22-es kilométernél a Kiskullanc háza felé vezető oldalon jelentős lassulásra készül. Szüljön minden arra közlekedő, ha önnek is ön közlekedési infója segítsen nekünk segíteni. Hívható és SMS számunk 0630 30 30 95 8. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-nál.
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
14: Indítjuk az újabb órát, a mikrofonnál továbbra is Jekkel, Dániel, köszönjük szépen a híreket, pörgetjük tovább a legnagyobb slágereket változatosan. Még ebben az órában velem el is indulunk, érkezik az óra nyitó zenéje, Ed Sheeran és a Celestial.

0: Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan. Változatosan.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out,

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Már is Olivia Dean-nel folytatjuk, a So Easy érkezik tőle hamarosan, de előtte beszéljünk még arról, hogy az Európai Mobilitási Hét alkalmából a mai naptól egészen jövő hét keddig díjmentesen lehet kerékpárt szállítani a helyközi vonatokon. Még szeptember 22-én az autómentes napon 999 forintos napi egyen lehet korlátlanul utazni a hazai helyközi közösségi közlekedésben. Érdemes lehet élni ezzel a lehetőséggel. És akkor most érkezik Olivia Dean, ez tőle a So

0: Bellini és a Samba de Janeiro. Ez szólt az előzőekben itt a Sláger FM-en, és kaptunk belőle egy jó nagy adag lendületet. Aztán az időjárási és közlekedési infókon keresztül vezet ez a lendület egészen Benson Boone-ig, akitől a Beautiful Things nyitja az óra második felét.
1: Ebben a kellemes nyárias melegben indul a ma délutáni csúcsforgalom, a munkából hazaindulókat ismét teljesen száraz, jól járható utak és ragyogó napsütés várja az egész vételkörzetben. A déli-délnyugati szél egyelőre élénk marad, így az autópályákon és a nyílt szakaszokon még érdemes figyelni az erősebb lökésekre. Bár a melegfront miatt napközben sokaknál jelentkezhetett fejfájás vagy fáradékonyság, a tiszta napos idő biztosan kárpótol minket. A maximum hőmérséklet is itt lesz nagyjából 26-27 fok körül.
0: Az M0-es autóút keleti szektorában az M3-as autópálya felé vezető oldalon munkavégzés zajlik gyál közelében. A 31-es kilométert követően a belső sávot helyenként lezárták, így lassulásra kell készülni ott. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán a burkolatot javítják Lajos-Mise térségében. A 62-es kilométernél a külső sávot lezárták, lassulásra számítsanak ott is. Vác határában a 2-es főúton három személyautó karambolozott a 38-as kilométernél, emiatt halad félpályán a forgalom. A 21-es főúton Pásztó térségében lerobbant egy személyautó a 27-es kilométernél, a Jobbágyi felé vezető oldalon csak a belső sáv járható, ott is óvatosan közlekedjünk. Székesfehérvár határában a 62-es főúton aszfaltoznak, a 42-es kilométernél mindkét irányban torlódásra kell számítani. Az 51-es főúton Taksony közelében munkavégzés miatt lassul a forgalom, a 22-es kilométernél a Kiskullanc háza felé vezető oldalon jelentős lassulásra készül. Szüljön minden arra közlekedő. Ha önnek is olyan közlekedési infója segítsen nekünk segíteni, hívható és SMS számunk 0630 30 30 95 8. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-nel.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

0: Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM.
1: Hey everyone, Ryan from One Republic here. Ryan.
0: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Négyig velünk, aztán innentől meg vele megérkezett kis Kata. Szervusz Kata, hogy vagy?
1: Szia, üdvözlet mindenkinek. Hát nagyon nehezen, hogy jött erre felé a lábam, mert inkább most strand felé indultam volna, de rájöttem, hogy 18:51-kor lenyugszik a nap, úgyhogy hát ezt a kis időt már kibírom itt a stúdióban is.
0: Igen, olyan meleg van egyébként kint, mert nagyon szép napos az idő. De akkor én már itt se vagyok, hogyha ilyen meleg van, vagy nem?
1: Te ne, a kabátot nyugodtan hagyd itt, vagy vidd magaddal, mert reggel lehet, hogy majd kell, amikor jössz megint, de 27 vagy 28 fok van kint. Nagyon jó idő van.
0: Nagyon, nagyon kellemes.
1: Tiszta nyár.
0: Mondjuk én már...
1: Alig fúj a szél, egy felhő, sehol. Tök jó.
0: Én megmondom összét, hogy jobban szeretem már az ilyen kicsit ilyen hűvösebb, ilyen ősziesebb időt. Most, hogy a hét elején azért voltak ilyenek, akkor éreztem azt, hogy na, én erre vártam, mert nekem már nagyon elég volt ebből a nagyon meleg, napos, nyárias időből, most már legyen ősz. Én úgy voltam vele.
1: Nekem kellett ez a 2-3 borongós nap ahhoz, hogy megint rájöjjek, hogy imádom a nyarat.
0: Na jó van akkor. Szerintem megbeszéltük. Köszönjük szépen ezzel a mai figyelmet. Négytől kis Katája a terep, meg a főszerep, meg a mikrofon, meg a igazából a gomboknak a nyomkodása. Minden a tiéd, Kata, négytől. Mi 10-kor jövünk holnap, addig is mindenkinek minden jót, kellemes rádiózást. Ciao.

0: Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évekből. A 90-es évekből. És napjainkból. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élje át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton egyenesen a Vasút Történeti Parkba. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szeret főzni? És tud is?
3: Én nagyon szeretnék, de úgy vagyok vele, mint a jógával. Úgy unom.
1: Most Stilával megtanulunk, sőt, meg is szeretjük a főzést.
0: Vágjunk bele együtt a nagy gasztrókalandba.
1: A mesterünk Mautner Zsófi, Magyarország első és egyik legismertebb gasztrobloggere.
3: Ez is egy ilyen nagyon könnyű francia sztori.
1: Stila gasztró Kajdi Csabával.
0: Minden pénteken reggel 8:30-kor a Sláger reggelben.
1: Izgalmas receptek, főzési tippek, közös kalandok a gasztronómia világában.
3: Mivel rádióba vagyunk, kevertes. Én csak csörgök, mintha dolgoznám.
0: Stila gasztró a Sláger reggelben.
1: Mautner Zsófi receptjei pedig a Sláger FM Facebook oldalán. A műsor támogatója a Fanan, a finom ízek hagyománya. www.fanan.hu.
4: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119/C-ben. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
5: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
6: Nálatok hogy bírja ilyen jól a kert ezt a borzasztó nyarat?
7: Huminsavat használok. Humin Gardent.
6: És én már elkéstem vele?
7: Dehogy. Most érdemes elkezdeni.
6: Humin Garden hidrolizált huminsav. Szórd, locsold, permetezd, és a kerted egészségesebb lesz. Humingarden.hu.
8: Talán Art Deco stílusú berendezés, vagy skandináv hangulat.
9: Mit csinálsz, Anna?
8: Nézem a mercurymarket.hu weboldalt, és tervezem a felújítást.
9: Megint felújítás?
8: Igen, Laci. Mindent házhoz rendelünk. A Mercury Marketnél nagyon kedvező áron van a szállítás.
9: Mindig jól átgondolod, Anna. Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
10: Német napok az Opel Wallisnál. Német minőség, wunderbar ajánlatok. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól kedvező finanszírozással. Ne maradj le a szeptemberi ajánlatokról. Ha új Opel, akkor Opel Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek www.opelwallis.hu.
11: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
0: Ez a Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Két lépcsőben emelkedik a nevelés-oktatást segítő dolgozók bére. Tar Zoltán a szlovákiai magyar szövetség elnökével egyeztetett, és szeptember 19-ére halasztották a kecskeméti fürdő újranyitását. 16 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Várhatóan október közepén érkezik a nevelést, oktatást közvetlenül segítő, valamint az iskolákban és óvodákban dolgozó technikai munkatársak béremelésének első része, írta az Eduline Lonnert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter bejelentése alapján. A második ütem 2027. január 1-től lép életbe. A tervek szerint a 25%-os béremeléshez az eddigi 7+3%-os kiegészítés is hozzájárulhat, így az érintettek fizetése összességében 35%-kal haladhatja meg a garantált bérminimumot. A bérrendezés a technikai és kisegítő dolgozókra is kiterjed. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Guvik Lászlóval, a Szlovákiai Magyar Szövetség elnökével tárgyalt. A miniszter közlése szerint az egyeztetésen az együttműködés és a párbeszéd erősítéséről, valamint a külhoni magyar közösségek támogatásáról volt szó. Tar Zoltán azt írta, egyetértettek abban, hogy a támogatásokat a közösségi intézmények működésére, a magyar nyelv megőrzésére és a nemzeti identitás erősítésére kell fordítani. Téma volt a szlovák oktatási törvény tervezett átalakítása és annak magyar nyelvű oktatásra gyakorolt hatása. Újabb vizsgálat miatt néhány nappal később nyithat újra a kecskeméti fürdő, írta a BAON. A létesítményt az elmúlt két hétben az éves nagy karbantartás miatt teljesen bezárták, és eredetileg szeptember 14-én nyitották volna meg. Az üzemeltető viszont friss vizsgálatot kért, ennek eredménye pedig a holnapi napra várható. A fürdőben korábban több medencénél mikrobiológiai határérték túllépést mértek, ezért 4 medencét is lezártak. Az újranyitást szeptember 19-ére tervezik. Szeptember 19-én és 20-án a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium, illetve az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság közös szervezésében ismét megrendezik a kulturális örökség napjait. Az idei központi téma a veszélyben lévő épített örökség megújulása, újragondolása és élettel való megtöltése. Idén is országszerte számos történelmi épület, műemlék és különleges helyszín nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt. A két nap programjairól szabad Anita örökségvédelemért felelős helyettes államtitkár beszélt a Sláger FM-nek.
13: 129 helyszín nyitja meg a kapuit, 110 séta és 94 rendezvény. Ez az egész rendezvénysorozat ugye arra hivatott, hogy épített örökségünk rejtett értékeit is meg tudjuk mutatni, és ami fő értéke, hogy mindezt azok az emberek fogják közvetíteni, akik igazán elhivatottak, hiszen önkéntes alapon történik mind a jelentkezés, mind pedig a vezetések. Budapesten például látogatható lesz az ELTE egyetemi könyvtár és levéltár, de látogatható lesz számos középület is, így például a Központi Statisztikai Hivatal, a Magyar Államkincstár, a Pénzügyőr és a Adózás Történeti Múzeum. Vidéken is nagyon sok programunk van, segít eligazodni a rendezvénysorozatnak a honlapja. Ott térképen, illetve szövegesen is kifejtésre kerül minden helyszínen a program.
12: Magyarország a kezdetek óta csatlakozik a nemzetközi rendezvénysorozathoz, azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet a magyar építészeti örökség és műemlék állomány gazdagságára. Így a hétvége során olyan épületekbe és helyszínekre is be lehet majd jutni, amelyek máskor nem vagy csak korlátozottan látogathatók.
14: Köszönjük szépen a híreket, már is megnézzük, hogy hogy alakul az időjárásunk, meddig marad még vendégünk ez a kellemes késő nyári idő. 28 fok van most a Sláger FM hőmérője szerint, és holnapra is napsütést ígérnek a nap első felére. A meteorológusok reggel 14 fok lesz, délutára pedig 23-24 fokot várhatunk, viszont már délelőtt elkezd megélénkülni a légmozgás, délutára pedig az első felhők is megérkeznek, hiszen holnap jön egy újabb hidegfront. És hát ez a hidegfront okolható azért is, hogy a péntekünk úgy néz ki, egész nap borongós alakul majd. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Baleset miatt nem járható Újpesten a Nádor utca, a Vécsei Károly utca közelében, illetve balesetben sérült gépjárművek foglalják el a belső sávot a Rákóczi hídon Pest irányába a Dombóvári úti felhajtó előtt, és szintén baleset okoz lassulást az Egér úton, az 1-es főút felé, az M1-es M7-es csomópontnál, itt több gépjármű ütközött, de sárgán villognak a jelzőlámpák a Helsinki úton, a Torontál utcai hívát járónál, úgyhogy itt is óvatosan közlekedjenek. Már is megnézzük, hogy mi a helyzet a vasútvonalakon, vonalban a Mávinform ügyeletese, Kis Horváth Levente. Szerbusz, milyen híreid vannak számunkra?
15: Szia Kata, köszöntöm a hallgatókat. A Ceglédi és Lajos-Mizsei vonalon korábban avart tűz és járműhiba lassította a délutáni forgalmat. Szerencsére már mindkét fennakadás véget ért, azonban késések még előfordulhatnak, a menetrend estére állhat helyre. A Sláger FM vételkörzetének többi vasútvonalán jelenleg zavartalanul zajlik a ma délutáni vonatforgalom. Karbantartás miatt a H9-es Csömöri hív helyett vasárnap estig Szabadságtelep és Csömör között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A részletekről, valamint az aktuális forgalmi változásokról bővebben a mavinform.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
14: A Mávinform ügyeletesének, Kis Horváth Leventének köszönjük az összefoglalót. Jó utat!
16: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
14: Indonár és a sláger délután, mégpedig egy country zenével, amiről nekem mindig az üt eszembe, hogy a naplemente felé ellovagol a hős. Hát ilyen hangulatot idéz nekünk már is Ella Langley itt a sláger délutánban. Én Kis Kata vagyok, örülök, hogy együtt lehetünk. Jó rádiózást!

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Dua Lipa dala szólt, ez volt a Training Season, és hát évszakot váltottunk. Most már aztán tényleg nyakunkon az ősz, de hát sok embernek nem a nyár, hanem pont az ősz a kedvenc évszaka. Ugye ilyenkor már nincsen tikkasztó hőség, de napközben még kellemes meleg van, mint amilyen ma is. A napsugarai mindent gyönyörű, meleg, sárgás fénnyel árasztanak el. A természet is változásnak indul. A fák levelei elkezdenek sárgulni, vörösödni, és szépen lassan lehullanak majd. Az évszakok változásait pedig gyönyörűen nyomon követhetjük például az Elte fűvészkertben, ahol ezen a hétvégén is lesz egy vezetett séta, illetve nem egy, hanem kettő, a kulturális örökség napokhoz kapcsolódva délelőtt is és déltől is lesz.

egy szakvezetés, régi korok, távoli kontinensek növényei címmel, mert hogy a fűvészkertben számtalan különleges, egzotikus növénnyel találkozhatunk, vannak olyanok is, amelyek a világ másik oldaláról érkeztek, de akadnak olyanok is, amelyeket eddig csak konzerv formájában láthattunk a boltok polcain. Talán növényként, termésként, gyümölcsként soha nem találkoztunk még velük. Hát itt a ragyogó alkalom, hogy megismerkedjünk ezekkel is. Szóval vasárnap irány a fűvészkert. A vezetett séták egyébként ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek, úgyhogy ezt nem ulasszák el. Itt a Sláger FM-en pedig már is Don Henley dalával megyünk tovább. Érkezik a The Boys of Summer.

0: Faithless és Dido Dallas volt, ez volt a One Step Too Far, ez pedig a Sláger délután, én Kiskata vagyok, és igyekszem már is segíteni azoknak, akik éppen úton vannak hazafelé, hogyha önöknek is van közlekedési infójuk, akkor azt megírhatják nekünk a 0630303095-8-ra. Fogjunk össze és segítsünk együtt azoknak, akik éppen úton vannak, de a jó ritmus is segít úton hazafelé, úgyhogy az infoblokkunk után jön majd a Coldplay dala, a Feels Like I'm Falling in Love.
1: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
4: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
5: Szeptember 18-19-én irány a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a budapesti Merkapt sportközpontban. Több mint 100 sportág és 25 hangszer vár bajnokokkal, zenészekkel és rengeteg élménnyel. Próbáld ki, éld át és találd meg, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
6: iRobot akciós napok. Új portfólió, új generációs 2-in-1 Roomba takarító robotok lidár navigációval. Kevesebb takarítás, több szabad idő. iRobot napok az iRobot.hu-n és a partnereknél.
7: Használja ki a Toyota 35 jubileumi ajánlatait a Toyota Sakurában, akár milliós kedvezményekkel a szeptember 14 és 19 közötti nyílt napokon. Az új Yaris Cross és más Toyota modellt most akár 0% THM finanszírozással és használt autóbeszámítási támogatással vásárolhatja meg. Részletek toyotasakura.hu.
8: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Kolornyomda.hu.
9: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
10: Igen, emlékszem.
9: Azért hívtam ma fel John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
11: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
12: Német napok az Opel Wallisnál. Német minőség, wunderbar ajánlatok. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól kedvező finanszírozással. Ne maradj le a szeptemberi ajánlatokról. Ha új Opel, akkor Opel Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek www.opelwallis.hu.
2: A reklám után.
0: Itt a Sláger FM-en már is megnézzük a következő napok időjárásának alakulását. Holnap egy hidegfront érkezik, és egy picit belerondít ebbe a kellemes nyárias időbe, de holnap is lesz még napsütés a nap első felében, aztán délutántól számíthatunk esőfelhőkre, illetve záporok, zivatarok érkezésére, valamint élénk légmozgásra. Pár fokkal hűvösebb is lesz, napközben csupán 24-25 fokot mérünk majd, és még pénteken is borongós esős időre számíthatunk, viszont szombaton, vasárnap megint nyár lesz, 27-28 fokkal és sok napsütéssel. Sajnos ma délután is balesetek nehezítik a közlekedést a fővárosban. Például a Fogarasi úton, a Vezér utcánál volt egy baleset, és emiatt mindkét irányban csak egy sáv járható. Tart még a műszaki mentés Újpesten a Nádor utcában, a Vécsei Károly utca közelében, de már újra járható ez az útszakasz, illetve balesetben sérült gépjárművek foglalják el a belső sávot a Rákóczi hídon Pest felé, a Dombovári úti felhajtó előtt. Itt ezért torlódott fel a forgalom, de van torlódás a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, a Rákóczi Miskolci hídon, a Pesti híd fő előtt, a Margit körúton mindkét irányban, illetve az Üllői úton, valamint a Hungária körgyűrűn is szakaszonként. A városon kívül pedig a 62-es főúton Székesfehérvár határában végeznek munkálatokat, itt aszfaltoznak, úgyhogy a 42-es kilométernél mindkét irányban torlódásra kell számítani, de torlódik a forgalom szokás szerint az M1-esen a főváros felé vezető oldalon, a Tata és az M0-as autóút közötti szakaszon, a sok kamion miatt elsősorban a külső sávon lassú a haladás. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Ez volt a Westlife dal, az Uptown Girl itt a Sláger FM-en. Az ír fiú banda története egyébként még az iskolában kezdődött, amikor egy iskolai produkció kedvéért elkészítették így együtt a Grease egyik betétdalát. Aztán annyira megtetszett a közös zenélés nekik, hogy úgy döntöttek, hogy együttest alakítanak. Hát így született meg a Westlife. Itt a Sláger FM-en pedig hamarosan jönnek a friss információk Ortutai Dóritól, de még a hírek előtt a legnagyobb hősről énekel nekünk a Honey Beast.

0: műsorajánló.
1: Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul.
0: Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
2: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élje át velünk a Lokopiknik hangulatát.
1: És már az utazás is lehet az élmény része.
0: 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
2: Együtt utazunk a Sláger vonaton, egyenesen a Vasút Történeti Parkba. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
2: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
3: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Szeret főzni? És tud is?
4: Én nagyon szeretnék, de úgy vagyok vele, mint a jógával. Úgy unom.
2: Most Stilával megtanulunk, sőt, meg is szeretjük a főzést.
0: Vágjunk bele együtt a nagy gasztrókalandba.
2: A mesterünk Mautner Zsófi, Magyarország első és egyik legismertebb gasztrobloggere.
4: Ez is egy ilyen nagyon könnyű francia sztori.
2: Stila gasztró Kajdi Csabával.
0: Minden pénteken reggel 8:30-kor a Sláger reggelben.
2: Izgalmas receptek, főzési tippek, közös kalandok a gasztronómia világában.
4: Mivel rádióba vagyunk, én csak csörgök, mintha dolgoznám.
0: Stila gasztró a Sláger reggelben.
2: Mautner Zsófi receptjei pedig a Sláger FM Facebook oldalán. A műsor támogatója a Fanan, a finom ízek hagyománya. www.fanan.hu.
5: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 17-től 20-áig a frissen sütött pizza twister 38% kedvezménnyel csak 159, fél kiló bulgur 23% kedvezménnyel csak 229 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
6: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
7: Miért szenvedsz, Laci? Megint nem akar kinyílni?
8: Igen, elegem van, Anna. Új ajtókat kell vennünk.
7: Remek, épp most láttam a Mercury Market szórólapjában egy szép és kedvező áru Murcia három ajtót.
8: Mutasd! Hú, tényleg szép. Hohohoho, és ez az ár? Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
9: Marina Sétány, prémium okosotthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodom Beat lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom Beat, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
10: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választ a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
11: Az AI tud verset írni. A virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus. Ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas. Munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigy el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Fokozott közúti ellenőrzés zajlik a héten hazánk útjain. Szeptember 22-ig lehet regisztrálni az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra. Több mint 80 helyszínnel érkezik a Budapest Café Week. Köszöntöm Önöket, Ortotai Dóra vagyok. Szeptember 16-a és 22-e között fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség Magyarország útjain. Kiemelten nézik a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszerek, valamint a bukósisakok használatát, derül ki a magyar rendőrség Facebook bejegyzéséből. Az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata kampányhoz kapcsolódó akció célja ezúttal is a balesetek megelőzése és a sérülések súlyosságának mérséklése. Az egyhetes ellenőrzés alatt a járőrök célzottan vizsgálják a passzív biztonsági eszközök szabályszerű használatát a gépjárművekben, a motorokon és a bicikliken is. Szeptember 22-ig várják a jelentkezéseket az idei teszelt hulladékgyűjtő akcióra, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. Az ország legnagyobb szemétszedési programját október 12-e és 18-a között tartják. A cél az illegális hulladék elhelyezés megelőzése, az önkéntesség ösztönzése és a környezettudatosság erősítése, több környezeti nevelési programot is szerveznek és támogatnak. A teszelt akcióban minden olyan hulladék gyűjthető, amely kézzel kesztyűben biztonságosan felszedhető. Veszélyes és speciális hulladékokat azonban nem lehet elszállítani, ezeket a hulladékradar alkalmazásban kell bejelenteni. A hulladék elszállításáról a minisztérium támogatásával a Nemzeti Eszközkezelő ZRT által megbízott hulladékgazdálkodó gondoskodik. A regisztráció a szelektálok.hu oldalon érhető el. Várhatóan idén több mint 700 ezer diákot ér el az idén negyedik alkalommal elstartolt nagy diákbank tudós teszt. A hiánypótló edukációs verseny célja, hogy gyakorlatias tudással és biztos iránytűvel vértezze fel a fiatalokat a digitális pénzügyek és a kiberbiztonság egyre összetettebb világában egy élményszerű játék segítségével, amelyben a legjobbakat értékes nyereményekkel jutalmazzák. A nagy diákbank tudós teszt 3 fordulóból áll, amelyek teljes egészében online zajlanak, így bár honnan kényelmesen elérhetők. Az első forduló számítógépen és okostelefonon december 4-ig tölthető le. További információ a due.hu oldalon található. Szeptember 21-e és 27-e között rendezik a Budapest Café Week-et, amelyen több mint 80 kávézó vesz részt város szerte. A speciális helyek exkluzív italokkal, workshopokkal, kedvezményekkel és kóstolókkal várják a látogatókat. A résztvevő kávézók saját kifejezetten erre a hétre megálmodott italokkal készülnek, miközben különböző pontokon kóstolók, cuppingok, workshopok, szakmai beszélgetések és kötetlenebb közösségi programok várják a kávérajongókat. A Café Week visszatérő közönség kedvence a kávé útlevél, amiből idén 8000 példány kerül a résztvevő helyszínekre. A látogatók a különböző kávézók felkeresésével pecséteket gyűjthetnek, miközben új helyeket és ízeket fedeznek fel. A kihívást teljesítők értékes kávés nyereményekért is játékba szállhatnak. A fesztivál ingyenes, a részletes lista a bpcafeweek.hu oldalon érhető el. Nemzetközi elismerésben részesült a Planet Budapest. A Magyar Fejlesztésű Élménypark első helyezést ért el az idei Unicorn Awards fő kategóriájában. A döntőbe 24 országból 105 projekt jutott be. A zsűri külön kiemelte a Planet Budapest módszertanát, amely élményszerűen és közérthetően mutatja be a fenntarthatóság összetett témáit. A február 25-e és március 29-e között működő élményparkba több mint 50 ezer látogató érkezett, idén köztük 18 ezer diák. A projektben több mint 1000 hazai szakember dolgozott. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
13: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Nézzük, mit ígérnek csütörtökre a meteorológusok. Érkezik egy hidegfront északnyugat felől, ennek hatására pedig elsősorban a Dunántúlon és északon erőteljesebben megnövekszik majd a felhőzet, és ezeken a tájakon kisebb eső, zápor kialakulhat. Azonban az ország keleti, délkeleti harmadán még holnap is sok lesz a napsütés. A hőmérséklet csúcsértéke térségünkben 24-25, míg délen, délkeleten 27-29 fok körül alakul majd. Esernyőt is vigyenek magukkal, mert ugye délután jön majd az eső, úgyhogy arra holnap térségünkben biztosan szükség lesz.
2: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
13: Nézzük, hogy alakul a forgalom. Továbbra sem balesetmentesek a fővárosi utak. A Váci út külső szakaszán az M0-ás felé a 2-es főúti csomópontnál történt egy újabb koccanás, de baleset miatt a Fogarasi úton a Vezér utcánál mindkét irányban csak egy sáv járható. A keresztirányú forgalomban is korlátozásra és fennakadásra kell számítani. Illetve arra szól csak a forgalom a Rákóczi hídon Pest felé, balesetben sérült gépjárműveket kell ugyanis kerülgetni a Dombóvári úti felhajtó előtt, illetve a Soroksári úti lehajtón egy rövidebb szakaszon sáv lezárás nehezíti a haladást a vasúti híd felújítása miatt. Ez is oka ennek a torlódásnak. Sárgán villognak a jelzőlámpák a Helsinki úton a Torontál utcai Hévátjárónál, ez is lassítja a forgalmat, és az is, hogy lezárták a 9. kerületben a Tinódi utcát a Mester utca és a Vaskapu utca között, mert tart a felújítás. Útszűkület van a 11. kerületben a Szüret utcában a Ménesi útnál, és a 12. kerületben a Böszörményi úton az Ugocsa utcánál, mert javítják a csatornát, a Vágóhíd utcában pedig a forgalom egy sávon váltakozva haladhat a Veselényi utcánál gázvezeték javítás miatt. Jó utat kívánok!
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
13: Folytatódik már is a sláger délután, várom önöktől is egyébként a közlekedési infókat, és kívánok sok szerencsét Chaperone-nal együtt, ő indítja az óránkat, jön a Good Luck Babe, én Kiskata vagyok, és jó rádiózást, és laza hazautat kívánok mindenkinek!

0: Egy réges-régi csapat újabb dala, az Abbától szólt a Man of Ars itt a Sláger FM-en is. Önök a Sláger délutánt hallgatják. Remélem sokan indultak ma útnak biciklivel, és részt vettek a Bringás reggelén az Európai Mobilitási Hét keretében, ugyanis ma reggel Bringás reggelivel kínálták meg a Budapesten kerékpározókat, de mától egészen szeptember 22-ig, vagyis jövő hét keddig számos programmal népszerűsítik majd a környezetkímélő és fenntartható közlekedési eszközöket, úgyhogy a mai Bringás reggeli csak a nyitánya volt a program sorozatnak. Hétvégén például megtartják majd az autómentes hétvégét, a Calvin tértől a Fővám térig, a Szabadság hídon, a Pesti alsó rakparton, és most először a Műegyetem rakparton is. Járműkiállítással, kerékpár és roller tesztelési lehetőséggel, szakmai, családi, gyerek, illetve közösségi programokkal, illetve gasztrosétánnyal várják az érdeklődőket, sőt, a megújult MOL Bubit is ki lehet majd próbálni. A Műegyetem rakparton pedig a közlekedés biztonsági és az esélyegyenlőségé lesz a főszerep, úgyhogy érdemes lesz ide is kilátogatni, természetesen nem autóval az autómentes hétvégén. Billie Eilish is meglátogat bennünket, Birds of a Feather című dala szól, önöktől pedig közben várom, hogyha autóval vannak, vagy ha biciklivel, vagy ha rollerrel, vagy ha motorral, a közlekedési infókat. 0630303095 a számunk.
1: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változó.

legújabb sláger. A Sláger FM-en. Sláger FM.

0: Ez volt a Crazy Town dala, a Butterfly, itt a Sláger FM-en, és ebben a gyönyörű, késő nyári, kora őszi napsütésben mi is szinte pillangóként repülünk haza a munkából, mennyivel gyorsabban haladnánk, hogyha tényleg repülhetnénk. Ehhez képest az utakon hát maradjunk annyiban, hogy nem tudunk szárnyalni, de már is összefoglalom, hogy milyen közlekedési infók jutottak eddig hozzánk, utána pedig érkezik Lady Gaga és The Dead Dance.
1: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119/C-ben. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
3: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Ecsep luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
4: Talán art-deco stílusú berendezés, vagy skandináv hangulat.
5: Mit csinálsz, Anna?
4: Nézem a mercurymarket.hu weboldalt, és tervezem a felújítást.
5: Megint felújítás?
4: Igen, Laci, mindent házhoz rendelünk. A Mercury Marketnél nagyon kedvező áron van a szállítás.
5: Mindig jól átgondolod, Anna.
2: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
6: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
7: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral. Erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
8: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodombét lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodombét, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
9: Szeptember 18-19-én irány a nagy sportág választó és nagy hangszerválasztó a budapesti Merkapt sportközpontban. Több mint 100 sport és 25 hangszer vár bajnokokkal, zenészekkel és rengeteg élménnyel. Próbáld ki, éld át és találd meg, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
10: Német napok az Opel Wallisnál. Német minőség, wunderbar ajánlatok. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól kedvező finanszírozással. Ne maradj le a szeptemberi ajánlatokról. Ha új Opel, akkor Opel Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek www.opelwallis.hu.
11: A reklám után.
0: Nézzük, mit mutat a következő napokra a meteorológiai előrejelzés. Holnap egy hidegfront éri el hazánkat, ennek hatására az ország északnyugati tájain jelentősen visszaesik majd a hőmérséklet, ugyanakkor az ország délkeleti felén továbbra is marad a nyárias meleg. Bár napsütéssel indul a holnapunk is, és azt gondolhatnánk, hogy nem lesz itt eső, azért mindenképpen vegyünk magunkhoz esernyőt, mert délutánra az esőfelhők is megérkeznek majd. Úgyhogy amikor holnap indulunk hazafelé a munkából, záporok, zivatarok áztathatnak bennünket. Reggel 14-15, délután pedig 23-24 fok lehet mindössze. Hú, nagyon nem egyszerű a délutáni csúcs ma a fővárosban. Arra szól a forgalom a Rákóczi hídon Pest felé a Dombovári úti felhajtó előtt egy baleset miatt, illetve a Soroksári úti lehajtó előtt is sávlezárás miatt. Baleset miatt csak egy sáv járható a Fogarasi úton kifelé a Vezér utcánál, de balesetnél helyszínelnek a Váci út külső szakaszán és az M0-ás felé a 2-es főúti csomópontnál. Sárgán villognak a jelzőlámpák a Helsinki úton a Torontál utcai hévátjárónál, és vízvezetéket javítanak az Alkotás utcában befelé a Bach csomópont után, ezért itt csak a belső sáv járható, és itt is jelentős torlódás alakult ki, ráadásul a Hegyalja útról a felüljáró mellett nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. Lezárták a 9. kerületben a Tinódi utcát, a Mester utca és a Vaskapu utca közt, mert tart a felújítás. Csepelen a Szent Miklósi úton, a Magyarádi utcánál javítják a vízvezetéket, úgyhogy itt is félpályás az útzár. A 13. kerületben pedig a Petneházi utca van lezárva a Lomb utcánál egy építkezés miatt, ezért a Teve utca felől Zsák utca. Figyeljenek nagyon a változásokra és persze egymásra is, és vezessenek óvatosan.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez volt Miley Cyrus, azaz most már csak Miley víziója a Sláger FM-en, az End of the World, ez pedig az End of the Sláger délután, mert hogy a következő órában már a kívánság műsor szól, úgyhogy önöké a terep. Előtte azonban meghallgatjuk a híreket, az óránkat pedig az a csapat zárja, akik éppen 10 nappal ezelőtt zárták a nyári koncert sorozatukat egy fergeteges budapesti koncerttel a Városháza Parkban, a Follow the Flow-on és a Szélcsend.
1: A legnagyobb magyar sláger.

0: Amikor nem ment a moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. That's the power of love. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A tini szerelmes éveim. And then I saw her face.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. Műsorajánló.
2: Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul.
1: Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasúttörténeti Parkban, ahol egész nap várja a Slágerpiknik.
3: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élje át velünk a Lokopiknik hangulatát.
1: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Slágerpiknik.
3: Együtt utazunk a Slágervonaton
0: egyenesen a Vasúttörténeti Parkba.
3: Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a slágervonatra.
1: Slágerpiknik a Lokopikniken.
3: Szeptember 26-án a Vasúttörténeti Parkban.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
4: Beszállás.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Igen, itthon is.
0: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
3: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük. Használja ki a Toyota 35 jubileumi ajánlatait a Toyota Sakurában. Akár milliós kedvezményekkel a szeptember 14 és 19 közötti nyílt napokon. Az új Yaris Cross-t és más Toyota modellt most akár 0% THM finanszírozással és használt autóbeszámítási támogatással vásárolhatja meg. Részletek toyotasakura.hu.
6: Ünnepeld velünk a Pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP-kódot és keresd a szerencsefalat a Pólusban. Húzz egy kulcsot és nyerd meg az értékes azonnali nyereményeket, vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a polus-center.hu-n.
7: Ősszel dől el, milyen lesz a kerted jövő tavasszal. A Humin Garden hidrolizált huminsav visszaadja a talajnak, amit a nyár elvett. Szórd, locsold, permetezd. Humin Garden. Humingarden.hu.
8: Össze végre jut idő egymásra. Egy őszi hétvége a gyerekekkel, vagy néhány nyugodt nap akár a nagyszülőkkel? A Klub Tihany Resortban minden generáció megtalálja a saját élményét. Színes programok, wellness, balatoni séták és közös pillanatok várnak titeket. Foglalj a legjobb árakon a klubtihany.hu-n.
9: Kia Sportage már 8.949.000 forinttól. Érden a Bifernél. Az ikonikus SUV most 7 év garanciával és akár 0% THM-mel, vagy ajándéka automata váltóval lehet a tiéd. Készletről is. Gyere és próbáld ki nálunk. Kia Differ. Érd, Göncölszekér utca 2, az M6-os déli lehajtójánál.
10: Kia. Movement that inspires.
11: iRobot akciós napok. Új portfólió. Új generációs 2-in-1 Roomba takarító robotok. Lidar navigációval. Kevesebb takarítás. Több szabad idő. iRobot napok az iRobot.hu-n és a partnereknél.
12: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk. Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát. Szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi távol kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
13: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
1: Ez a Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
5: Ingyenes tüdőrák szűrésre várja az 50 feletti aktív dohányosokat az Országos Pulmonológiai Intézet. Több mint 400 új mobiponttal bővült a fővárosi bubi hálózat. A hétvégén országszerte megrendezik a Kulturális Örökség napja programjait. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Leállítja a budavári palota újjáépítését a kormány, és új közbeszerzést ír ki a munkálatokra, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium a Világgazdasággal. A tárca emlékeztetett, hogy június végén rendelték el a Nemzeti Hausmann program és a Palota megye teljes körű felülvizsgálatát, amely a folyamatban lévő fejlesztésekre, szerződésekre és a jövőbeni hasznosításra is kiterjed. A palota a szárnyának kivitelezése nem folytatódik. Az AIV építőipari ZRT két hét alatt vonul le. A folytatás új közbeszerzéssel és az országgyűlés előtt lévő új intézményi modellben valósul meg, a cél pedig a budai vár történeti értékeinek megőrzése és a közérdek minél jobb szolgálata. Ingyenes tüdőrák szűrésre várja az 50 és 74 év közötti legalább 15 éve dohányzókat az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. A jelentkező korszerű, alacsony dózisú CT vizsgálaton, légzésfunkciós teszten, dohányzási kockázat felmérésen és személyre szabott tanácsadáson vehetnek részt. A résztvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött. A tüdőrák Magyarországon is az egyik vezető daganatos halálok, ezért a korai felismerés kiemelten fontos. A részvételi feltételek a korányi.hu oldalon érhetők el, jelentkezni a tüdőrákszűrés@korányi.hu címen lehet. Több mint 400 mobipontot kapcsoltak be a MOL Bubi rendszerébe szeptember közepétől, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A hálózat így számos városrészben sűrűbb lett, egyes helyeken már 100-150 méterenként található olyan pont, ahol fel lehet venni vagy le lehet adni a bubikat. A BKK arra figyelmeztet, hogy csak az alkalmazás térképén MOL Bubi logóval jelölt helyszíneken lehet szabályosan leadni a kerókat, a türelmi időszak pedig véget ért, így szabálytalan leadásért vagy rosszul lezárt lakatért pótdíjat szabhatnak ki. A BKK ősszel további 400 ponttal bővíteni a rendszert. Szeptember 19-én és 20-án a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium és az ICOMOSZ Magyar Nemzeti Bizottság közös szervezésében ismét megrendezik a Kulturális Örökség napjait. Az idei központi téma a veszélyben lévő épített örökség megújulása, újragondolása és élettel való megtöltése. Idén is országszerte számos történelmi épület, műemlék és különleges helyszín nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt. A két nap programjairól Szabadics Anita örökségvédelemért felelős helyettes államtitkár beszélt a Sláger FM-nek.
14: 129 helyszín nyitja meg a kapuit, 110 séta és 94 rendezvény. Ez az egész rendezvénysorozat ugye arra hivatott, hogy épített örökségünk rejtett értékeit is meg tudjuk mutatni, és ami fő értéke, hogy mindezt azok az emberek fogják közvetíteni, akik igazán elhivatottak, hiszen önkéntes alapon történik mind a jelentkezés, mind pedig a vezetések. Budapesten például látogatható lesz az ELTE egyetemi könyvtár és levéltár, de látogatható lesz számos középület is, így például a Központi Statisztikai Hivatal, a Magyar Államkincstár, a Pénzügyőr és a Adózás Történeti Múzeum. Vidéken is nagyon sok programunk van, segít eligazodni a rendezvénysorozatnak a honlapja. Ott térképen, illetve szövegesen is kifejtésre kerül minden helyszínen a program.
5: Hazánk a kezdetek óta csatlakozik a nemzetközi rendezvénysorozathoz, azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet a magyar építészeti örökség és műemlékállomány gazdagságára. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
15: Köszönjük szépen a híreket. Már is megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Nos, holnap vastagabb felhősáv érkezik majd fölénk napközben, de a reggelünk még napsütésesnek ígérkezik. 13-14-15 fokkal indul a napunk, délután azonban 23-24 foknál a mostani előrejelzések szerint úgy tűnik, hogy nem lesz melegebb, és már a délelőtti órákban érezni fogjuk, hogy közeledik a hidegfront. Nem csak a fejfájásunk és a vérnyomás ingadozásunk mutatja majd ezt, hanem az is, hogy megélénkül a légmozgás. Délután pedig, épp amikor indulunk haza a munkából, eleredhet az eső, úgyhogy mindenképpen legyen önöknél ernyő. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Városon kívül a 31-es számú főúton Maglót közelében két személyautó ütközött össze. A 26-os kilométernél jelenleg félpályán halad a forgalom. Az 51-es számú főúton Taksony közelében munkavégzés miatt lassult le a haladás. A 22-es kilométernél a Kiskunlacháza felé vezető oldalon kell nagyobb torlódásra készülni. Székesfehérvár határában pedig a 62-es főúton aszfaltoznak, a 42-es kilométernél mindkét irányban torlódik a forgalom. A fővárosban most arra befejezték a helyszínt, felszínelést a Rákóczi hídon, de változatlanul araszolásra kell számítani a Pest felé tartó oldalon. Továbbra is balesetnél helyszínelnek a Váci út külső szakaszán az M0-ás felé a 2-es főúti csomópontnál, és még mindig sárgán villognak a jelzőlámpák a Helsinki úton, a Torontál utcai hévátjárónál. Figyeljenek arra is, hogy Soroksáron, a Haraszti úton, a Péterapostol utcánál a forgalom egy sávon váltakozva jelzőlámpás irányítás mellett halad közműépítés miatt, a 10. kerületben pedig a Vaspálya utcában befelé az Ihász utca után a buszsáv van lezárva, mert javítják a gázvezetéket. Jó utat!
16: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
15: És indul már is a kívánság műsor, benne pedig Miki kérését teljesítem, aki Gergőnek szeretné küldeni Nico és Vince Am I Wrong című dalát, hogy jobban menjen a délutáni munka. Előtte viszont Kamrától a So Good szól, ez pedig Zsófi küldi mindenkinek, aki szereti. Slágerek!

Melanie C. Dallas volt, ez volt az A Turn to You itt a Sláger FM-en is. Önök a kívánság műsort hallgatják, de ne csak hallgassák, szerkesszék is. Most önökön múlik, hogy milyen dalok forognak. 0630 30 30 95 8. Ugye holnap érkezik egy hideg front, ami átmenetileg egy picit elrontja az időjárásunkat, hogy mondjuk inkább azt

szabadban. Egyébként nézni is nagyon jó ezt a ligetélmény futást, úgyhogy szurkolóként is érdemes lesz vasárnap kilátogatni a Városligetbe. Itt a Sláger FM-en pedig érdemes kérni a kedvenceket, mert este 8-ig teljesítem az óhajókat, csóhajókat. 0630303098-as SMS számunkra. Vitta írt nekünk, sziasztok, Kriszti barátnőmnek üzenem, köszönöm a névnapi meglepit, és küldöm neki Celine Dion valamelyik dalát. Jöjjön akkor a Desdebeitis az énekesnőtől, aki éppen a napokban tért vissza hosszú szünet után a színpadra. Előtte viszont Bence kérését teljesítem, aki pedig Marian napját szeretné feldobni Elton John dalával, szól hát az I'm Still Standing.

0: Nagy Bogi és Dash közösen szólt, ez volt a Jól leszek újra, itt a Sláger FM-en, és ez a kívánság műsor, benne pedig itt van Ortutai Dóri velem a stúdióban. Szia, úgy látom, békát hoztál magaddal, brekeke?
1: Igen, egy békás hír, és képzeld el, azért is fontos ez a hír, mert hogy magyar tudósok jöttek rá arra, vagy kutatták ezt a területet, a Hunren Agrártudományi Kutatóközpont munkatársai. Elsőként tárták fel azt, hogy a hőstressz okozta ivarváltások milyen hosszú távú következményekkel járnak. És szerintük a hőhullámok miatt egyre több nőstény erdei béka hímmé fejlődik. Képzeld el. Sajnos ez teljes populációkat sodorhatja majd a kihalás közelében, mert az ivarváltott hímek ugyan képesek majd szaporodni, de a nőstények kevesebb petét raknak levelük, és utódaik így sérülékenyebbek lesznek, és könnyen fertőződnek. És ráadásul ezek az utódok, amik így jönnek létre, nagyobb eséllyel váltanak ivart újabb hőhullámok hatására, szóval az ivararány teljesen felborul majd a békáknál, és azt mondják a magyar kutatók, hogy a klímaváltozás néhány évtizeden belül több kis béka populáció fennmaradását veszélyeztetheti.
0: Ki gondolt volna erre a nyári kánikulában, hogy még a békákra is veszélyes lehet ez az őrült hőség, és nem csak azért, mert kiszáradnak a tavaink, folyóink, hanem egyéb okok miatt is. Döbbenetes.
1: Döbbenet, tényleg az.
0: És tudod, mi a gond? Hogyha kevesebb lesz a béka, több lesz a szúnyog. Húha.
1: Pölö. Igen.
0: Igen. Dóri, nagyon szépen köszönjük. Bővebb infokkal pedig várunk vissza 7 órakor.
1: Itt leszek.
0: A kívánság műsor pedig már is folytatódik. Hajninak szeretnék küldeni egy dalt, egy Madison Beer számot. Köszi, Betty írta ezt az üzenetet. Jön hát a Peter Sweet.

0: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Nagyon szép napsütéses időben volt ma részünk, és nagyon kellemes meleg is volt. Még most is 27 fokot mutat a Sláger FM hőmérője, viszont ahogy lenyugszik a nap, elkezd majd csökkenni a hőmérséklet, és 13-14 fokig meg sem áll. Ennyi lesz majd holnap hajnalban, holnap délután pedig már nem lesz ilyen meleg, bár napsütésesen indul a nap, de eső sem fejeződik majd be, úgyhogy holnap napközben csupán 23-24 fokra számíthatunk, és arra, hogy élénk lesz a légmozgás, úgyhogy még az is hűt bennünket egy kicsit. Ennek pedig az az oka, hogy érkezik egy újabb hidegfront, ami mindössze két napra rontja el kicsit az időjárásunkat. Hétvégén megint melegedés jön, és sok lesz a napsütés is. Sajnos újabb balesetről érkezett hír, ez a Veres Péter úton történt a Nagyvicce hévállomás közelében, úgyhogy mindkét irányban sávlezárásra készüljön, aki erre hajt. Balesetben sérült gépjármű veszteg el a Váci út külső szakaszán az M0-ás felé a 2-es főúti csomópont után, és sárgán villognak a jelzőlámpák a Helsinki úton a Torontál utcai hévátjárónál, úgyhogy itt is nehézkes kicsit a haladás. És még tart a délutáni csúcsbár, kezd csillapodni, nehéz az előrejutás a Margit körúton mindkét irányban, a Tököli út belső szakaszán, az András úton az Operától befelé, valamint a Kossuth Lajos utcában az Astoria felé. Gázvezetéket javítanak a Verseny utcában, úgyhogy azt egyirányosították a Dózsa György útnál, ezért a Dózsa György útról nem lehet a Verseny utcába behajtani. Lezárták a fél útpályát a 23. kerületben a Köves úton, a Mesdje utca és az Újtelep út között egy rövid szakaszon, mert vízvezetéket építenek, a 11. kerületben pedig a Szüret utcában útszűkület nehezíti a haladást, mert javítják a csatornát. Hogyha mindezt kiegészítenék, írjanak vagy hívjanak, a számunkat tudják.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, de ne pedig Fatboy Slim dala szólt, ez volt a Rockefeller Skank, és ugye a bőrünkön érezzük, hogy a jövő már itt kopogtat az ajtónkon, hát ismerjük meg ezt a jövőt, és járjunk utána, hogy milyen kihívásokat tartogat a jövő. Mindezt megtehetjük holnap és holnap után a Brain Bar rendezvényén. Európa Jövő Fesztiválja ismét a következő évtizedek legégetőbb kérdéseit állítja majd színpadra. Itt közösen gondolkodhatunk a jövőről, kérdezhetünk, vitázhatunk, hazánk és a nagyvilág legnagyobb gondolkodóit hallgathatjuk meg, és akár beszélgethetünk is velük. Nagyon izgalmas rendezvény a helyszín, ezúttal is a Magyar Zeneháza lesz. Úgyhogy holnap-holnap után Brain Bar. Itt a Sláger FM-en pedig valaki itt van velünk a vonalban. Üdvözlöm, ez a Sláger FM.
1: Hello!
2: Hello.
0: Sziasztok!
1: A vonaltól szeretnék kérni.
0: Oké!
1: A színvakot.
0: Oké, rendben. Ikrek vagytok, csajok?
1: Nem, unokatások.
0: Nagyon-nagyon ügyesen tudtok egyszerre beszélni. És hogy hívnak benneteket?
1: Én Anna vagyok.
2: Én Letti.
0: Anna és Letti, gyönyörű nevetek van. Hogy ízlik a suli?
1: Jó. Mondjuk most nekem nem, mert most lettem beteg, de már jövő éten megyek.
2: Én meg mindig beteg vagyok, de én megyek iskolába.
0: Jó bulást kívánok akkor nektek.
1: Köszönjük.
0: Már is érkezik a színvak. Sziasztok!
1: Sziasztok!

0: elképesztőek ezek a csajok. A Cat Sight-tól szólt a Gabriella itt a Sláger FM-en, és már is érkezik a friss információkkal Ortutai Dóri, de előtte még be a kérését teljesítem. Szia Kata, Adrinak üzenem, hogy sárgulok az irítségtől, és küldöm neki a Tűzvarázsló című számot Király Viktortól. Érkezik hát a dal Dr. Béres féle átirata.
1: Dr. Béres!
2: My name is Victor, you can take

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeret főzni? És tud is?
3: Én nagyon szeretnék, de úgy vagyok vele, mint a jógával. Úgy unom.
2: Most Stilával megtanulunk, sőt, meg is szeretjük a főzést.
1: Vágjunk bele együtt a nagy gasztrókalandba.
2: A mesterünk Mautner Zsófi, Magyarország első és egyik legismertebb gasztrobloggere.
3: Ez is egy ilyen nagyon könnyű francia sztori.
2: Stila gasztró Kajdi Csabával.
1: Minden pénteken reggel 8:30 a Sláger reggelben.
2: Izgalmas receptek, főzési tippek, közös kalandok a gasztronómia világában.
3: Mivel rányadóba vagyunk, kevergés. Én csak csörgök, mintha dolgoznám.
1: Stila gasztró a Sláger reggelben.
2: Mautner Zsófi receptjei pedig a Sláger FM Facebook oldalán. A műsor támogatója a Fanan, a finom ízek hagyománya. www.fanan.hu.
4: Élvezze a reggeli kávéját saját parkanéző teraszán. Az IDOM életre való otthonokat épít a 13. kerületben, a Duna mellett, a Beruga Gardenben. idomházak.hu.
5: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
6: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
7: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény. Ez csak a Metrodombét lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodombét, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
8: Szeptember 18-19-én Irány, a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a budapesti Merkapt sportközpontban. Több mint 100 sportág és 25 hangszer vár bajnokokkal, zenészekkel és rengeteg élménnyel. Próbáld ki, éld át és találd meg, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
9: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
10: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigénhiánnyal született babák mozgás fejlődésében? A mai lyukkötőjelhu projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100. www.runnerkft.hu.
1: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Adatszolgáltatásra kötelezte a fővárosi önkormányzatot a Bicskei Gyermekotthon ügyében a vizsgálóbizottság. Kedden újra nyit a terrorháza. Hétfőtől forgalomkorlátozás kezdődik az Erzsébet híd budai lehajtóin. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Adatszolgáltatásra kötelezte a fővárosi önkormányzatot a kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló parlamenti bizottság, miután a 10 napos önkéntes határidőre nem érkezett válasz az iratbekérésre, mondta Schumer Orsolya elnök. A testület szeptember 28-áig várja a Bicskei Gyermekotthon 2011-2012 körüli bejelentéseit, panaszait, a belső vizsgálatok és fenntartói ellenőrzések iratait, továbbá az intézményvezetői kinevezési, fegyelmi és értékelési dokumentumokat. Bekérték a később pedofil bűncselekményekért elítélt igazgató Vásárhelyi János 2015-ös kitüntetésének és felterjesztésének iratait is. A bizottság célja az ügy felelőseinek teljes körű feltárása. Kedden újra kinyit a Terrorház a múzeum, és egy hétig ingyenesen látogatható lesz, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A Facebookon közzétett posztjában Tar Zoltán kiemelte, az elnyomók diktatúrák bűneit bemutató intézmény legfőbb feladata, hogy a magyar nemzethez méltó szakmailag hiteles képet adjon újkori történelmünk legsötétebb korszakairól. Hozzátette, megkezdték a kiállítás szakmai felülvizsgálatát, amelyet az ELTE HTK Történettudományi Kutatóintézet munkatársai és független szakértők végeznek el. A tárca vezető tájékoztatása szerint a Terrorháza kiállítása a szeptember 22-i újranyitástól a vizsgálat lezártáig jelenlegi állapotában látogatható. Jövő héten hétfőn 10 órától jelentős forgalmi változások lépnek életbe az Erzsébet híd budai lehajtóin, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A híd két lehajtóján ugyanis dilatációs szerkezeteket cserélnek, ezért az egyik ágat teljesen lezárják, a másikon pedig csak egy sávon haladhat a forgalom. A Rudas gyógyfürdő felé vezető lehajtót teljes szélességében lezárják, ezért a Szent Gellért tér irányába kerülni kell. Az autósok és az érintett buszok az Attila út felé vezető lehajtón hagyhatják el a hidat. Az Attila út felé vezető ág egy sávon marad nyitva, de október 5-éről 6-ára virradó éjszaka teljesen lezárják, ekkor ideiglenesen megnyitják a Rudas felé vezető ágat, a buszok is terelve járnak, a munkálatok várhatóan november 15-ig tartanak. Iványi Gábor meglátogatta a letartóztatásban lévő Őrsi Gergelyt, Budapest második kerületének polgármesterét, derül ki a politikus oldalán közzétett videóból, amit az adminisztrátorok tettek közzé. A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség lelkésze azt mondta, hogy a polgármester nem foglalkozhat semmilyen értelmes dologgal, ezért cellatársaitól lovári és csenyelven is tanul. Hozzátette, csak üvegfalon keresztül beszélhetek, nem kaphat korlátlanul könyvet, és a letartóztatotti státusz miatt nem végezhet érdemi tevékenység. Szemben az elítélt rabokkal, akik a börtönkönyvtárát is használhatják. Őrsi Gergelyt az óbudai korrupciós ügy miatt tartóztatták le. A bíróság döntése szerint október 4-ig biztosan letartóztatásban marad. Vasárnap avatják fel azt az emlékhelyet, amit a tavaly áprilisban elhunyt Garami József labdarúgómester edző tiszteletére állítottak az Új Hidegkúti Nándor stadionban. Az ünnepélyes esemény 13 óra 15 perckor kezdődik a létesítmény Hungária körút felüli oldalán a kettes kapunál. A tavaly 85 éves korában elhunyt Garami József 1987-ben 5 mérkőzés erejéig volt a válogatott szövetségi kapitánya. Az élvonalban pedig magyar csúcsnak számító 797 meccsen ült a kispadon vezetőedzőként. A Schlager FM híreit Ortutai Dórától hallották.
12: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy mit ígérnek nekünk holnapra a meteorológusok. A nap első felére sok napsütést, délutára pedig esőfelhőket és csapadékot megélénkülő összelet. Ugyanis érkezőben van az újabb hidegfront, ami holnap napközben ér majd el bennünket, és a mostani kalkulációk szerint mindössze másfél napra vágja tacsra a kellemes időjárást, mert hogy holnap is, és még pénteken is csak 23-24 fokig emelkedik a hőmérséklet, szombat-vasárnap azonban ismét 27-28 foknak és sok napsütés örvendhetünk. Az úton lévőknek hasznos tudni, hogy az Erzsébet hídon történt egy újabb baleset Buda felé, a Döbrentei térnél a Hegyalja úti lehajtóban kell forgalmi akadályra számítani, de baleset miatt mindkét irányban sávlezárás van a Veres Péter úton, a Nagyvicce hívállomás közelében, a Helsinki úton pedig továbbra is sárgán villognak a jelzőlámpák a Torontál utcánál. Városon kívül is végeznek munkálatokat, az 51-es főúton például Taksony közelében munkavégzés miatt lassult le a haladás, a 22-es kilométernél a Kiskunlacháza felé vezető úton, Székesfehérvár határában pedig a 62-es főúton aszfaltoznak, a 42-es kilométernél mindkét irányban torlódásra számítsanak. Vissza a fővárosba, Csepelen a Szent Miklósi úton, a Magyarádi utcánál lezárták a félútpályát, mert javítják a vízvezetéket, itt a forgalom egy sávon váltakozva halad, útszűkületre kell készülni a 7. kerületben a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, mert javítják a csatornát, az 5. kerületben pedig a Petőfi Sándor utcát zárták le a Kossuth-Lajos utca után elektromos közmű javítás miatt. Vezessenek óvatosan!
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
12: Folytatódik a kívánságműsor. Itzó azt írja, hogy az ő munkaideje még tart és feldobná a hangulatát a Mostantól című dal, úgyhogy Rácz Gergőtől és Orsova Irenütől már is ezt a dalt hallgatjuk meg, előtte pedig Márti kérésére forog Alle Farmantel a Bad Ideas.

0: Ú, de szeretem ezt a dalt. Rick Astley énekelt nekünk itt a Sláger FM-en, akinek a hangja mindig elvarázsol. Never Gonna Give You Up című dala szólt, és hogy mi a következő dal az önökön múlik. Már is nézem az SMS kezelőnket, előtte azonban péntek délelőtre ajánlanék egy jó kis programot. A Szép Művészeti Múzeumban ugyanis ismét lesz szép mű brunch. A múzeum középkori kertjében 10 óra iszhatunk, miközben megismerkedünk a klasszikus és a kortárs apokalipszis víziókkal. Ezt követően pedig Bellák Gábor vezet majd végig bennünket az apokalipszis kiállításon. A vezetésen szó lesz a világ végéről, és nem csak arról, hogy a nagy festők hogyan álmodták mindezt vászonra, de arról is hallhatunk, hogy hogyan értelmezték az elmúlt évszázadokban a világ végét, milyen félelmeket, reményeket és kérdéseket tettek fel az alkotók, és milyen üzeneteket fogalmaztak meg a műveikben. Bellák Gábor művészettörténész lebilincselő, humorral átszűrt előadása igazi élmény lesz majd, úgyhogy irány péntek délelőtt a Szép Művészeti Múzeum. Itt a Sláger FM-en pedig nézzük, hogy mi vár ránk a folytatásban. Sári Ákosnak szeretnék küldeni Alex Warren Passenger című dalát, úgyhogy azonnal ez a dal érkezik. Előtte azonban valaki itt van velünk a vonalban. Üdvözlöm, ez a Sláger FM.
1: Jó estét, János vagyok. Szeretném kéne Pecsó Bortól az Always On My Mind című számot.
0: Oké, János, kinek szóljon ez a dal?
1: A játszínnek küldeném.
0: Rendben, mit üzensz neki?
1: Hát, hogy jó rádióhallgatást és szép estét, meg jó pihenést kívánok neki.
0: Oké, már is érkezik a dal. Köszi, hogy hívtál minket.
1: Köszi, hello.
0: Szia.

Ez volt Alex Warrendal a Passenger Rate a Sláger FM-en, és ez továbbra is a kívánság műsor, de csak 8-ig tudom a kéréseket teljesíteni, ugye tudják? 06 30 30 30 95 8, ide írják meg, hogy mit szeretnének hallani. Gyorsan nézzük is az üzeneteket. Sziasztok, Ed Sheerantől szeretnék egy számot kérni. Messi írta nekünk ezt az üzenetet, hát én kiválasztottam az Eyes Closed című dalt. Remélem, hogy jó lesz, azonnal érkezik. És itt van még egy SMS Nóritól. Vicukának üzenem, hogy várom a holnapi élménybeszámolót, és küldöm neki az esőt a Margaret Islandtől. Hát ez az eső most mindenkinek jól fog esni szerintem. Oké, Nóri, jön a dal.

0: Itt a Sláger FM-en gyorsan megnézzük, hogy hogyan hat ránk a mostani időjárást. Jelenleg fronthatás nem érzékelhető, viszont aki a melegfrontra érzékeny, az tapasztalhat némi fejfájást, hiszen hazánk fölé melegebb légtömeg áramlott, holnap pedig a hidegfront érzékenyek készüljenek, mert egy hidegfront tarol le bennünket a délutáni óráktól. Ez lesz az oka annak, hogy egy picit visszafogottabb lesz a napközbeni felmelegedés, csak 23-24 fokig emelkedik a hőmérséklet, és megélénkül majd a légmozgás is, a délutáni órákban pedig esőre is lehet számítani, úgyhogy akármilyen szépen is süt a nap, reggel mindenképpen vegyenek magukhoz esernyőt. Próbálok segíteni a még úton lévőknek. Jó hírem van, megszűnt a forgalmi akadály a Döbrentei térnél, a Hegyalja úti lehajtóban, és a Veres Péter úton is véget ért a helyszínelés, úgyhogy mindkét helyszínen remekül lehet már autózni. Viszont lassan halad még a kocsisor a Budai alsórakparton észak felé, a Szabadság hídtól a Margit hídig, illetve élénk a forgalom a Margit körúton mindkét irányban, valamint a Rákóczi úton szintén mindkét irányban. Számítsanak rá, hogy az Alkotás utcában befelé a Bakcsomópont után csak a belső sáv járható, mert itt javítják a víz vezetéket. A Hegyalja útról a felüljáró mellett nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. Lezárták a fél útpályát a 23. kerületben a Köves úton, a Mesdje utca és az Újtelep út között egy rövid szakaszon, mert vízvezetéket építenek, és lezárták a Tinódi utcát, a Mester utca és a Vaskapu utca között a 9. kerületben, mert itt tart még a felújítás. A 20. kerületben pedig a Vágóhíd utcában van félpályás útzár a Veselényi utcánál gázvezeték javítás miatt, itt a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. A 15. kerületben pedig lezárták a Szűdliget utcát a Morzsa utcánál, mert itt is javítják a vízvezetéket. Jó utat!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM.
2: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
3: Still dancing with my eyes closed.
1: A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt Well Hello dala, a Rakpart. A Rakpartról pedig lépteinket most a Vajdahunyadvár felé irányítjuk, ahol szombaton nyílik egy vadonatúj kiállítás, amely nem csak egyszerű kiállítás lesz, de egy kalandjátékkal egybekötött kiállítás. Egy képzeletbeli varázskertet járhatunk be, ahol a tudásunkat, bátorságunkat és érzékeinket próbára téve mesebeli kaland részesei lehetünk. A Magyar Mezőgazdasági Múzeum legújabb kiállításán egy játékos küldetést kell teljesítenünk, miközben felfedezhetjük a kertek sokszínű élővilágát, lakóinak meglepő képességeit, megtudhatjuk többek között azt is, hogy hogyan tájékozódik a vakond a föld alatt, és hogy valóban vonzódnak-e a szarkák a csillogó tárgyakhoz, de a kalandozás közben az is kiderül, hogy mi történik a fákkal az éjszakai órákban. Nagyon izgalmas kis játék és kiállítás ez, úgyhogy ajánlom mindenkinek jó szívvel. Itt a Sláger FM-en pedig lassan véget ér a kívánság műsor, de azért egy-két kérést még mindenképpen szeretnék teljesíteni. Móni Erikának szeretnék küldeni Geszti Péter Ne feküdj le haraggal című vadonatúj dalát, azonnal forgatom, de előtte meghallgatjuk a Talk Talktól az It's My Life-ot, ezt pedig Andris választotta a párjának, Évinek.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Geszti Péter dala szólt, ez volt a Ne feküdj le haraggal, és azt hiszem, hogy ezt a jó tanácsot mindenkinek muszáj lenne megfogadnia, és azt is, hogy siessenek a dalkéréssel holnap is, hiszen a kívánság műsor csak 6-tól 8-ig tart, és mivel mindjárt 8 óra lesz, ezért most teljesül az utolsó kívánság. Sziasztok, Gabi vagyok, és Eszternek üzenem, köszönöm, hogy mindig megnevettet, és küldöm neki Bruno Mars I Just Might című számát. Nagyon jó a dalválasztás, ez is egy kimondottan vidám dal, úgyhogy már is meghallgatjuk a hírek előtt. A kívánság műsor pedig holnap is jelentkezik majd.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
2: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark negyedik ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
3: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
4: Ünnepeld velünk a Pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP-kódot és keresd a szerencsefalat a Pólusban. Húzz egy kulcsot és nyerd meg az értékes azonnali nyereményeket, vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a polus-center.hu-n.
5: Chocolate Brown Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság, ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
6: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
7: iRobot akciós napok. Új portfólió, új generációs 2-in-1 Roomba takarító robotok LiDAR navigációval. Kevesebb takarítás, több szabadidő. iRobot napok az iRobot.hu-n és a partnereknél.
8: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
9: A kicsik pedig elmondják.
10: Te kosaras vagy, nem Ádi? Azt szereted jobban.
11: Hát az is, de

0: Ne! Ne!
1: Hová állsz hát?
2: Nem okosás, nem okosás.
3: De a kosás.
0: Azt hittem sakkozni fogsz.
1: Kosara.
2: Az a iskolában is van.
0: Sakk?
2: Aha.
0: Azt hogy kell játszani? Ugyanúgy, mint a focit lábbal?
2: Nem. Elrúgni a figurát.
4: Székre állok.
5: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Ez a Sláger FM. A reklám után a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
6: A kormány eltörli a kötelező kamarai hozzájárulást. Szeptember 22-én 999 forintért lehet utazni országszerte a helyközi vonatokon és buszokon. Jelentősen szigorítaná a reklámelhelyezést Terézváros új településképi rendelete. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Döntött a kormány, eltörli a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos kamarai hozzájárulást, jelentette be Magyar Péter a Facebookon. A miniszterelnök szerint a döntés mintegy 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a részletekről elmondta, hogy közben a kormány megkezdi a gazdasági kamarák rendszerének átfogó felülvizsgálatát, és átmeneti jelleggel kamarai biztost nevez ki a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara élére. Szeptember 16-a és 22-e között díjmentesen lehet kerékpárt szállítani a helyközi közlekedésben elérhető vonatokon. Szeptember 22-én pedig 999 forintért lehet utazni országszerte a helyközi vonatokon és buszokon, írta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az Európai Mobilitási Hét alatt azokon a vonatokon is ingyenes lesz a kerékpárszállítás, amelyeken kerékpár helyjegyet kell váltani. Több mint 2000 gyerek kapott iskolakezdési támogatást Magyarországon és a határon túli közösségekben. A katolikus Caritas Legyen öröm az iskolakezdés elnevezésű országos kampánya révén. A helyi Caritas csoportok a családok körülményeit felmérve egyéni szükségletek alapján állították össze az iskolakezdéshez szükséges felszereléseket, kiemelt figyelmet fordítva azokra a gyermekekre is, akik más támogatási formákból kimaradnak. A szervezet a Lépcsőfok program keretében egész tanévben figyelemmel kíséri a bevont gyermekeket. Gyermekek fejlődését, akikkel korábban is kapcsolatban álltak. A kezdeményezést a tervek szerint a következő években is folytatják. A 6. kerületi önkormányzat jelentősen szigorítaná Terézváros településképi szabályozását. A tervezett rendeletmódosítás korlátozná a digitális hirdetések, kirakati reklámok és teraszi márkajelzések elhelyezését, a világörökségi területeken pedig szinte kizárólag utasvárókra és hirdetőoszlopokra szűkülne a reklám elhelyezés lehetősége. A szabályszegőknek akár 4 millió forintos bírsággal is számolniuk kellene, sőt az önkormányzat a jogsértő reklámeszközöket a kötelezett költségére el is távolítatná és elkobozhatná. A módosításról hétfőn tartanak lakossági fórumot a polgármesteri hivatalban. Az észrevételeket szeptember 29-ig lehet benyújtani. A tervezett változtatások elsősorban azokat érinthetik, akik Terézvárosban közterületről látható üzleti, kereskedelmi vagy reklámcélú megjelenést használnak. Tovább épül a kerékpáros kapcsolat az Euróvelo 6 és Dunakeszi déli része között. A 620 méter hosszú, a gépjárműforgalomtól elkülönített kerékpárút az Oázis kertészettől az Osan áruházig a Pallag utcával párhuzamos szervízúton készül el. A kivitelezés a hónap közepén fejeződik be. A fejlesztés illeszkedik ahhoz a térségi célhoz, hogy folyamatos kerékpáros útvonal jöjjön létre Budapest és a Dunakanyar között. A munkák során a fasor védelmére és a természeti értékek megóvására is kiemelten figyeltek. Szeptember 19-én a Kulturális Örökség napjai keretében megnyitják a látogatók előtt a pénzügyminisztérium József Nádor tér 2-4 alatti épületét, írta a Kármán András pénzügyminiszter. A program során bemutatják az épület történetét, építészeti és technikai érdekességeit, valamint a minisztérium jelenlegi működését. A részvételhez regisztráció szükséges. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
5: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

Zséd odalaszolt, ez volt a Motel itt a Sláger FM-en, és ez a Slágereste, én pedig Kiskata vagyok, és jó lazítást kívánok önöknek. Most pedig a Balaton felé vesztük az irányt, hiszen izgalmas hétvége közeleg. Zamárdiban szeptember 18-án, vagyis pénteken kezdődik, majd is vasárnapig tart az égen járó Nemzetközi Papírsárkány Fesztivál, ahol égi parádékat, sárkánykészítő workshopokat tartanak majd, és a 100 évvel ezelőtt született Janikovszky Évára is emlékeznek. Ez egy ingyenes családi összművészeti esemény lesz, ahol megtanulhatjuk, hogy hogyan lehet papírsárkányt készíteni, és a sárkány röptetés csinyába, binyába is beavatnak bennünket, ráadásul professzionális magyar sárkányosok érkeznek, és 5 országból mintegy 20 alkotót várnak a fesztiválra, ami remek lehetőséget teremt arra, hogy ritkán látható sárkányokban és repülő szerkezetekben gyönyörködjünk. Hogyha az időjárás is úgy akarja, pénteken este egy éjszakai reptetéssel veszi kezdetét a programsorozat, ami kimondottan látványosnak ígérkezik egyébként. Megnéztem a meteorológiai előrejelzést, és hát úgy néz ki, hogy pénteken este már eső nem lesz, de szél igen, ami igencsak kedvez a sárkányröptetésnek. Úgyhogy érdemes a hétvégét a Balatonnál tölteni, irány Zamárdi. Itt a Sláger FM-en pedig az LGT dalával megyünk tovább. Jön a box.

0: Ez a Sláger FM, és benne a Blaha Louisiana dala szólt a pont ilyen házra, és hát az emberek többsége pont olyan házról álmodozik, ahol van helye valamilyen házi kedvencnek is, kutyának, cicának, igazából mindegy, csak legyen valaki, aki vár bennünket haza egy fárasztó munkanap után. Ma a Sláger reggelben Pornán Petra és Somogyi Zoli arról is beszélgetett, hogy egy menhelyi állat örökbefogadása rengeteg örömet adhat, de hosszú évekre szóló felelősséget is jelent, és ha egy menhelyről fogadunk örökbe egy kutyust, akkor annak felülírhatjuk a sorsát, megváltoztathatjuk az életét, de a mi életünk is megváltozik, mint ahogy megváltozott Nagy Adri élete is, amikor 2015-ben örökbe fogadta Aladár nevű kutyáját. Róla mesélt ma Pornán Petrának és Somogyi Zolinak és a Sláger FM hallgatóinak.
1: Nagy Adri itt van velünk, jó reggelt!
2: Hello. Jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: Akinek gyönyörű Aladár kutyáját már az egész ország ismerheti, egy nagyon helyes kis vesztiről van szó. Mikor fogadtad örökbe?
2: Hát kérek szépen, helyesbitek, mert ő egy puli keverék, de van benne valóban veszti.
1: Úgy néz
2: puli,
1: ki, mint egy veszti.
3: Hát nem egy állatorvosnak.
2: Abszolút puli.
1: Hát komolyan mondod?
2: Igen, úristen, csináltam neki DNS-tesztet, ugye mivel ő egy mentett kutyus.
1: Igen.
2: Nagyon-nagyon érdekelt sokáig, hogy vajon miből állhat, mert így megállítottak az utcán, hogy úristen, milyen fajta ő van, annyira különleges.
1: Igen,
2: és az egyik barátnőm ezzel foglalkozott, és mondta, hogy nem csináljuk meg, hát mondom, de azonnal. És akkor kijött, hogy ő egy puli veszti keverék.
1: Édes csillagom. Mikor láttad őt meg, és hogy szerettél belé?
2: Hát ez úgy kezdődött nálunk, hogy ugye én jártam az Ebremény Kutyamentő Egyesülethez folyamatosan ilyen jótékonysági fotózásra, és akkor megosztottam az oldalamon a kutyusokat, és egyre többen gazdisok lettek, és akkor egyre több ilyen fotózásra jártam, és egyszer csak megpillantottam Aladárt, hogy mondom, Jézusom, hogy néz ki ez a fül, meg ez a test, és akkor azonnal szerelem volt első látásra, persze mindenki óva intett tőle, hogy hát az én szakmámban, az én napirendemmel ez nem lesz tartható. Aztán végül is ezt sikeresen helytáltunk benne, mert Aladár tényleg mindenhova tudtam magammal vinni, olyan munkahelyeken is dolgozhattam, ami kutyabarát volt, úgyhogy ő tényleg az edzőteremtől elkezdve a forgatásokig, a fodrászon, hát mindenhova jöhet velem.
3: Volt olyan hely, amit, vagy alkalom, vagy esemény, amit azért hagytál ki, mert nem mehet? Mert azt mondták, hogy inkább ábocs, de...
2: Hát éttermek, igen, éttermek és kávézók azok ugye vannak, hogy vannak olyan helyek, amikre nem megyek emiatt, de akkor sem, ha nem megyek kutyával. Tehát, hogy nagyon datos vagyok. Akkor, hogyha a kutya nem jött, akkor én sem megyek, úgyhogy persze volt ilyen.
1: És amikor megszületett a kisfiad, Aladár féltékeny volt? Érezted rajta, hogy nem annyira érti, hogy most mi történik?
2: Hát rettenetesen, ugye Aladár hamarabb volt, mint a férjem, igen, és hamarabb volt, mint a gyermekem, igen, úgyhogy neki ez alkalmazkodnia kellett, és arra emlékszem tisztán, hogy amikor a kórházból hazajöttünk a gyerekkel, akkor ugye hazahoztuk a szokás szerint ezeket a különböző kis ruhaneműket, hogy megszagolgassam, megismerkedjen vele, és ahogy beléptem vele az ajtón a gyerekkel, megforult a kutya, hátat fordított nekem, és napokig, de úgy képzeltek, hogy napokig nem tudtam magamhoz hívni, és nagyon-nagyon depressziós volt. De most már ez szerencsére helyreáll.
1: És óriás szerelem van közöttük is, gondolom.
2: Most már nagyon. Hát én már jó pár évvel ezelőtt elkezdődött ez a közös kapcsolat, illetve már akkor, amikor a kisfiam az asztalnál elkezdte ledobálni neki a falatkákat, rájött, hogy
1: jó
2: még
1: fej.
2: Egy tisztegy ember, aki ad enni.
1: Nagyon köszönjük, Adri!
2: Hát igazán nincs mit köszönöm, fogadjon egymásra. Mindenki örökbe.
1: Így van, jó, pontosan. Okay. Köszönjük szépen. Szia.
2: Sziasztok.
0: Tüneményes történetek és nagyon éres fotók is érkeztek a Facebook oldalunkra. A reggeli poszt alá az esti ejtőzés mellett ajánlom Böngész Székát ezt is. Holnap reggel pedig indítsák a napot ismét Pordán Petrával és Somogyi Zolival. Most pedig menetelünk tovább a Mohó Sapiens dalával. Jön a menetelő.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Egy árnyék világ és egy meggyűrt kép, ahogy bennem élt, csak együtt volt szép. Nem voltam méltó, talán nem voltam jó. Az élet oly nehéz, apa, nincsen rá szó.

0: emberek dala szólt, ez volt a Süt a nap itt a Sláger FM-en, és holnapra is napsütést ígérnek, de csak a nap első felére, délutántól jönnek majd az esőfelhők, úgyhogy induláskor mindenképpen vegyenek magukhoz esernyőt, sőt, jól járnak, hogyha az ernyőket már most kikészítik, nehogy otthon felejtsék őket. Az estét pedig, ha tehetik, mindenképpen töltsék velünk, hiszen 10 órakor érkezik majd Esmiller András, és vele Serei Pálma Panna énekesnő, énektanár, a Soul egyik alapítója, és mesél majd arról, hogy hamarosan indul a Budapest Jazz Clubban a Soul első egésznapos workshopja, amely az énektanárokat, az éneket tanul és az éneklés iránt érdeklődőket hozza majd össze. Egy picit belefülelünk ebbe a beszélgetésbe.
1: Hozol egy olyan különleges workshopot apropóként, amire volt már példa?
2: Hát az én életemben biztos, hogy nem.
1: De szerintem ilyen verzióban még nagyon a szakmában sem.
2: Hú, nagyon jó, hogy ezt mondod, mert igazából kicsit ez is volt a cél, csak az ember nem szereti ezt azért úgy kimondani, hogy most ilyen még nem volt, és akkor ezt mit csináljuk először. De tényleg úgy éreztük, hogy van egy űr ilyen téren, hogy sokszor van workshop, de azok bizonyos témák, tehát igen, hogy az éneklésen belül egy-egy adott témában, és mondjuk az egy ilyen mélyebb, hosszabb valami, de most mi azt gondoltuk, hogy legyen egy olyan nap, amikor próbálunk sokféle oldalról közelíteni, hogy az énekesek kapjanak kedvet különböző témákhoz, mert hogy nem minden énekes improvizál, nem minden énekes érti mondjuk az anatómiáját, az élettanát, de így, hogyha most mindenből hall egy kicsit, akkor hát, ha érdeklődőbbé válik, meg hogy igazából nagyon sok mindenről, és nagyon sok mindent tud tanulni egy nap alatt.
1: Hát és már az, ha valaki tanulni akar, az egy jó állapot, igen, szerintem, igen, egy nyitott állapot. Itt azért nagyon gazdag a kínálat is, nagyon gazdag a program, de mi az igazi cél?
2: Na ez az, hogy a cél az, amikor megfogant bennünk, hárman találtuk ki ezt az egész projektet, aminek az a neve, hogy Soul.
1: Jó, S, az mint, neve is.
2: S, mint singing, O, mint originality, U, mint understanding, és S, mint... L, mint liberty. És hogy két kollégámmal, Fóris Ritával és Trinyanov Barbarával találtuk ki, és az volt az eredeti szándékunk, hogy az, amit mi hárman megtapasztaltunk, hogyha mi összeülünk szakmázni, kipróbálgatni dolgokat, megosztani egymással tapasztalatokat, hogyha az ennyire jó, akkor ezt miért nem csináljuk nagyobban? Miért nem hívunk be másokat? Mert nagyon sokszor fordult elő velem a szakmában, hogy találkoztam kollégákkal, és hogy úgy az a vágy az mindig megvolt, hogy üljünk le, beszélgessünk, mert mindenkinek vannak kérdései. De sose jutott el addig a pontig, hogy ezt meg is csináljuk. És a két kolléganőmmel ezt megcsináltuk. És na, ez annyira jó élmény volt, hogy több ilyen szakmai napunk volt, és ez egyszerűen úgy éreztük, hogy ezt bővítsük, és hívjunk be más embereket is.
1: Ideírtátok, ez egy fontos mondat, azért is veszem most elő, hogy ugyan a kurzus elsősorban énekeseknek, éneket tanulóknak szól, de bárki mehet, aki érdeklődik a téma iránt.
2: Így van, mert nekünk az a tapasztalatunk, hogy az éneklés az kicsit mindenkié. Mivel mindenkinek van jó esetben, mindenki tud beszélni, énekelni. Ha már beszélni tudsz, akkor valamit tudsz énekelni is. Most lehet, hogy van az a, úgy tudom, az emberek kb. 4% a zenei analfabéta, szóval nehezen, vagy egyáltalán nem tanítható zenére, de azért az emberek nagy része tanítható zenére, és sokan szeretnének hallgatni éneklésről szóló előadásokat úgy, hogy közben ők nem biztos, hogy most ezeket ki is próbálgatják, vagy hogy művelik, vagy esetleg lehet, hogy ott kapnak kedvet ahhoz, hogy megtanuljanak énekelni, mert hogy énekelni...
1: Van.
2: Van, abszolút.
1: Evés
2: abszolút.
1: Közben jön meg az éjtvágy.
2: Igen, hát ezt reméljük, hogy felbátorodnak olyanok is, akik nem feltétlenül énekesek, akik még most szeretnének esetleg énekelni.
1: De egyébként te, aki foglalkozol is azzal, hogy képezd a jövő, meg hát mindegy az utánad jövőket, tényleg meg lehet tanítani bárkit énekelni?
2: Én azt gondolom, hogyha megvannak az alapvető feltételek, és vagy legalább az, hogy van hallása, valamiféle ritmusérzék, vagy még hogyha az fejlesztésre is szolgál, de azért úgy nagyjából rendben vannak az alapadottságok, akkor azt gondolom, hogy igen. Hogyha a hangszalaguk épek, és rendesen működnek, bár akkor is, hogyha van valami rendellenesség, még azok is természetesen orvosolhatók. Szóval én azt mondanám, hogy igen, meg lehet. Nyilván van olyan amikor valakibe egy picit több zene szorult, mint másba, és akkor ott sokkal egyszerűbbé válik, de olyat is láttam már, hogy egy nem olyan jó adottságokkal rendelkező, de rendkívül szorgalmas tanulóból sokkal jobb előadó vált később, mint abból, aki eredetileg is jobb adottságokkal rendelkezve érkezett. Találkozom olyannal, hogy jön 15-16 éves lány, és leénekli a Csillagokat, és ott ugye azt kell megtalálni ösztönösen. És, azt, és ösztönösen jó helyre pozícionálja a hangját. Ott azt kell megtalálni, hogy hogyan tartsa ezt fent, hosszú távon, és tényleg egy egészséges hangképzése legyen, és közben az eredetisége is megmaradjon. Uh-huh. Tehát, hogy ott mennyire nyúlunk bele, hogy közben vigyázunk arra az értékre is, amit hordoz. De azért, hogyha így most a nagy sztárokra gondolunk, azért ott rengeteg meló van benne, rengeteg. És most már ugye csomó ilyen kis videót lehet látni a sztárokról, mondjuk ilyen Get Ready With Me, ilyen Készülj uh-huh. velem videókat, és akkor pont az Alicia Keys-ről láttam egy minap egy videót, hogy készül a koncertre, és igenis ott van az énektanára a telefonja másik végén, és együtt énekelnek be. Tehát, hogy a legnagyobb sztárok is énektanárhoz járnak, és folyamatosan gondozzák a hangjukat, mert izmokból áll, uh-huh. tehát a gége izmok végzik ezek, sőt a hangszalag a gége izomnak, az egyik gége izomnak a szélén helyezkedik el. Szóval, hogy ez izommunka, nagyon finom izomműködés van a gégén belül, de hogy ezek mind tanulhatók, edzhetők, izommemória építhetőben.
0: Ezt a dátumot is érdemes megjegyezni, szeptember 26-án lesz tehát a Soul egésznapos workshopja. Itt a Sláger FM-en pedig este 10 után bővebben is hallhatnak mindenről, és Esmiller András vendége Serei Pálma Panna lesz. Most pedig jön Dér Henny dala, az ég veled.

Egy jó kis neoton klasszikus szólt a Pago Pago itt a Sláger FM-en, és már is érkezik Ortutai Dória friss információkkal, hiszen mindjárt 9 óra lesz, egészen pontosan 4 perc múlva, de ebben a 4 percben még belefér az AD stúdió dala, a páratlan páros zárja az óránkat.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Fokozott közúti ellenőrzés zajlik a héten hazánk útjain. Szeptember 22-ig lehet regisztrálni az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra. Többi 80 helyszínnel érkezik a Budapest Café Week. Köszöntöm Önöket, Ortótai Dóra vagyok. Szeptember 16-a és 22-e között fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség Magyarország útjain. Kiemelten nézik a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszerek, valamint a bukós isakok használatát, derül ki a magyar rendőrség Facebook bejegyzéséből. Az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata kampányhoz kapcsolódó akció célja ezúttal is a balesetek megelőzése és a sérülések súlyosságának mérséklése. Az egyhetes ellenőrzés alatt a járőrök célzottan vizsgálják a passzív biztonsági eszközök szabályszerű használatát, tehát a gépjárművekben, a motorokon és a bicikliken is. Szeptember 22-ig várják a jelentkezéseket az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. Az ország legnagyobb szemétszedési programját október 12-e és 18-a között tartják. A cél az illegális hulladék elhelyezés megelőzése, az önkéntesség ösztönzése és a környezettudatosság erősítése, több környezeti nevelési programot is szerveznek és támogatnak. A Teszed akcióban minden olyan hulladék gyűjthető, amely kézzel, kesztyűben biztonságosan felszedhető. Veszélyes és speciális hulladékokat azonban nem lehet elszállítani. Ezeket a hulladékradar alkalmazásban kell bejelenteni. A hulladék elszállításáról a minisztérium támogatásával a Nemzeti Eszközkezelő ZRT által megbízott hulladékgazdálkodó gondoskodik. A regisztráció a szelektálok.hu oldalon érhető el. Várhatóan idén több mint 700 ezer diákot ér el az idén negyedik alkalommal elstartolt nagy diákbank tudós teszt. A hiánypótló edukációs verseny célja, hogy gyakorlatias tudással és biztos iránytűvel vértezze fel a fiatalokat a digitális pénzügyek és a kiberbiztonság egyre összetettebb világában egy élményszerű játék segítségével, amelyben a legjobbakat értékes nyereményekkel jutalmazzák. A nagy diákbank tudós teszt 3 fordulóból áll, amelyek teljes egészében online zajlanak, így bárhol onnan kényelmesen elérhetők. Az első forduló számítógépen és okostelefonon december 4-ig tölthető le. További információ a due.hu oldalon található. Szeptember 21-e és 27-e között rendezik a Budapest Café Week-et, amelyen több mint 80 kávézó vesz részt városszerte. A speciális helyek exkluzív italokkal, workshopokkal, kedvezményekkel és kóstolókkal várják a látogatókat. A résztvevő kávézók saját kifejezetten erre a hétre megálmodott italokkal készülnek, miközben különböző pontokon kóstolók, cuppingok, workshopok, szakmai beszélgetések és kötetlenebb közösségi programok várják a kávérajongókat. A Café Week visszatérő közönség kedvence a kávé útlevél, amiből idén 8000 példány kerül a résztvevő helyszínekre. A látogatók a különböző kávézók felkeresésével pecséteket gyűjthetnek, miközben új helyeket és ízeket fedeznek fel. A kihívást teljesítők értékes kávés nyereményekért is játékba szállhatnak. A fesztivál ingyenes, a részletes lista a bpcafeweek.hu oldalon érhető el. Nemzetközi elismerésben részesült a Planet Budapest. A Magyar Fejlesztésű Élménypark első helyezést ért el az idei Unicorn Awards fő kategóriájában. A döntőbe 24 országból 105 projekt jutott be. A zsűri külön kiemelte a Planet Budapest módszertanát, amely élményszerűen és közérthetően mutatja be a fenntarthatóság összetett témáit. A február 25-e és március 29-e között működő élményparkba több mint 50 ezer látogató érkezett, idén köztük 18 ezer diák. A projektben több mint 1000 hazai szakember dolgozott. A Sláger FM híreit Ortótai Dórától hallották.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és ez a Sláger Este, én pedig Kiskata vagyok, és még ezt az órát együtt tölthetjük, és találkozhatunk is, hiszen szeptember 26-án egy sláger piknikre invitáljuk Önöket. Különleges lesz a helyszín is, hiszen ezúttal nem a stúdióban, hanem a Magyar Vasút Történeti Parkban találkozhatunk, ahol együtt tölthetjük az egész napot a Lokopiknik és a Kerti Vasutak találkozóján, úgyhogy amellett, hogy felfedezhetjük a vasutak különleges világát, még egy jót bulizhatunk is a sláger pikniken. 40 utas pedig igazán különleges úton, a Nyugati Pályaudvar Királyi Várójából indulva érkezhet a slágerjárattal a rendezvényre, a Királyi Váró pedig csak és kizárólag erre az alkalomra tárja ki a kapuit. Érdemes regisztrálni, a mobil applikációnkon keresztül tehetik ezt meg, de még egyszer mondom, a közös utazásra csak 40 hallgatónknak van lehetősége, úgyhogy ha velünk zakatolnának, ezt mindenképpen külön jelezzék, és ugye tudják, a regisztráció nem jelent automatikusan beszállókártyát. Nagyon bízom benne, hogy találkozunk majd 26-án a Magyar Vasút Történeti Parkban. Itt a Sláger FM-en pedig már is találkozunk Hevesi Tamással. Tőle jön a Szólj rám, ha hangosan énekelek.

0: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből, Sláger FM, minden, amit szeretünk.
1: Sláger FM, minden, amit szeretünk.

volt a halott pénzdala, ha dobban, itt a Sláger FM-en, és hát a mi szívünk is megdobbant ettől a gyönyörű napsütéstől, amit mára kaptunk. Jó lenne, hogyha folytatódna ez az időjárás, de mégiscsak ősz van, úgyhogy holnap már ősziesebb időt várhatunk, bár a délelőtti órákra még ígérnek napsütést a meteorológusok, aztán délután érkezik a menetrend szerinti hidegfront, megélénkül miatta a szél és esőfelhőket is fölénk sodor majd, úgyhogy végre ismét jön a csapadék. Ennek is örülhetünk, és annak is örülhetünk, hogy hétvégére viszont elvonul a hidegfront, és ismét kellemes 27-28 fokos napsütéses időben tölthetjük el a szombatot és a vasárnapot. Itt a Sláger FM-en pedig a következő perceket a Radics Gigi társaságában töltjük. Jön az Úgy fáj.

0: Ez a Sláger FM, és benne a Kovalszky meg a Vegadala szólt. Ez volt a mindenem. Ugye tegnap kezdődött Budapest nagy filmünnepe, a 9. budapesti klasszikus filmmaraton, amely Európa harmadik legnagyobb klasszikus filmes seregszemléje lett. Itt a világ filmörökségéből láthatunk gyöngyszemeket, viszont az új filmek között úgy tűnik tarol az Odüsszeja. Ma a Sláger reggelben Porden Petra és Somogyi Zoli a film páratlan sikeréről beszélgetett Dudás Viktor filmszakértővel.
1: Petra napok óta extázisban van.
0: Igen.
1: Amióta elolvasta, vagy szebesült a hírrel, hogy Christopher Nolan Odüsszeája kevesebb mint 2 hónap alatt 1,68 milliárd dolláros bevételt termelt, és ezzel a Universal Studios történetének legnagyobb kassza sikerévé vált.
2: De hogy miért vagyok ilyen boldog?
1: Miért vagy ilyen boldog?
2: Hát attól vagyok ilyen boldog, hogy te is láttad, én is láttam, megbeszéltük, hogy szuper jó filmről van szó, és pont azt emeltük ki, amikor erről sztoriztunk, hogy valódi film. Tehát látjuk, hogy leforgatták a csata jeleneteket, hogy megépítettek hajókat, és hogy tényleg raktak bele pénzt abba, hogy ezt megcsinálják. Én most közben megnéztem, hogy 250 millió volt a gyártási költsége, ami így is egy giga összegnek számít, de hát azt kell, hogy mondjam, hogy több mint az ötszörösét hozta vissza, úgyhogy persze, hogy boldog a Universal Studio.
1: Hát meg, hogy azon túl, amit felsoroltál, hogy filmszerű filmet készítettek, ahol emlékszem, mondtam is, amikor megnéztem másnap, hogy végre, amikor a modern technika és a film és a történet mesélés szolgálatába áll, tehát nem öncélúan villogtatunk hatalmas, grandiózus jeleneteket, igen, hanem ezek hozzátesznek a sztorihoz, mert hogy van sztori is, de hát ezt meg Homérosznak köszönjük szépen. Fölhívtuk Dudás Viktor filmszakértőt, szavasz, jó reggelt!
3: Jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok!
1: Hogy egy filmes kérdést tegyek fel. Örülünk, Vincent?
3: Nagyon, hát miért nem?
2: De mi nagyon, csak hát, hogy...
3: Van az a hollywoodi mondás, hogy sok pénznél jobb a több.
1: Nem erre gondoltunk, hogy hát annak örüljenek a Universal befektetői, meg részvényesei, de hogy egyébként, mint filmbarátok, vagy filmrajongók, örülünk? Tehát, hogy ez tényleg azt jelzi vissza, hogy még van létjogosultság az igazi színes, szélesvásznú, szagos filmnek, vagy azért ebben van egy adag sznobizmus is, hogy mindenki erről beszélt, és akkor az is elment megnézni, aki egyébként ez a jó, megnézem, mert mindenki megnézi.
3: Hát mennyire leszek szimpatikus, ha azt mondom, hogy a kettő között van az igazság.
2: Ja, teljesen.
1: Én szimpatikusnak találok, ha őszinte vagy.
3: Most nyilván nem akarom nyilvánvalóan ledegradálni a filmválasztási szokásait sok mindenkinek, okay, de tény és való, hogy most akkor pestiesen szólva, korunk Spielbergje, Christopher Nolan.
2: Igen.
3: Tehát amit a Christopher Nolan csinál a moziban jelen pillanatban, arra mindenki kíváncsi. Ráadásul ugye ő a történelmi filmekhez, meg ehhez a Rajtam van a világ súlya, Nekem kell megmenteni a világot című alaptörténet, ez gyakorlatilag az Oppenheimerben, de a Dunkerkben is ugyanígy tetten érhető volt, tehát a Christopher Nolan művészetében filmkészítési, történetmesélési alapvetései között ez egy nagyon előkelő helyen elfoglaló probléma, ugyanúgy, mint ahogy Spielbergnél a család és a apa nélküliség stilisztikája ott van a filmekben. Ettől függetlenül viszont a történelmi filmek és az ilyen nagy grandiózus kiállítású filmek az igazi terepe a mozinak, ez bebizonyosodott. Tehát az utóbbi időben a tömegtermelés, ami a mozikat is elérte, hogy ugyanúgy toljuk a filmeket, mint a streamingre, az mindenféleképpen most egy picit úgy fölül íródni látszik. Ugye ezt már picit korábban a Marvel is kijelentette, hogy nem szeretnének évente újabb és újabb filmekkel jönni, mert hogy kontraproduktív.
2: Hát igen.
3: Össze van csapva, össze van kapkodva. Hát nézzétek, csak egy adat, hogy mondjuk az elmúlt 5 évben a Magyarországon a moziban bemutatott filmeknek a száma az 41%-kal nőtt.
2: És ez nem
3: a minőségi rovására nőtt, hanem pont annak ellenkezőjére. Úgyhogy mellette ugye csak az elmúlt 5 évben mennyire kiszélesedett a streaming szolgáltatásoknak az elérhetősége, az olcsósága, és akkor nem ragozom tovább, mindenki tudja, hogy mire van előfizetve.
2: Viktor, tehát, szerinted a nagy stúdiók ennek hatására fognak úgy dönteni, hogy mondjuk azoknak a rendezőknek az ötleteit, vagy forgatókönyvíróknak, amikre eddig azt mondták, hogy ez drága, ezt hagyjuk, esetleg nagyobb esélyt kaphatnak, mondjuk a jó sztorik meg a drágább filmek?
3: Én azt gondolom, hogy igen, és ugye az év még hátra, az évben még ugye hátra van, például nagyon vágyjuk ugye a Diggert, például az Alejandro González Iñárritunak a filmjét, ugye a Tom Cruise-zal a főszerepben, ami egy teljesen új kategóriába emeli a Tom Cruise, és az sem egy olcsó film. Uh-huh. Nem véletlenül már nagyon régen leforgatták, és nagyon hosszú az utómunkája. De ugye itt van a Dűne 3 is jön az idén, ami szintén grandiózus film. És azt gondolom, hogy az ilyen típusú filmeknek van igazán helye a moziban. van. Tehát ezt a hangrendszeren, a nagyvásznon, a sötétben, a tátott szájjal, a fölfelé nézve kell ezeket a filmeket befogadni, mert ezeknek így van hatása. Egy romantikus komédiának, amikből most az utóbbi időben tényleg ilyen szakmányba jönnek Magyarországon is, meg külföldön is, hát ilyen, hogy is mondjam, csak pestérsen mondva, hogy nem rossz, de a jó nem ilyen.
2: Így
1: van. Ilyen,
3: megnézed, és 10 perc múlva már a
1: motiveremből
3: kijutottál, már nem emlékszel rá. Tehát én azt gondolom, hogy az ilyen típusú filmek fognak inkább visszafejlődni, ezek átkerülnek egyértelműen a streaming platformokra, és pont az ilyen Christopher Nolan-i grandiózus, vagy a Denis Villeneuve, vagy az Iñárritu gondolkodású filmek fognak fölkerülni, de sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a James Cameron avatarja se tud, persze nem. Meg sok mindenkit megmozgat, de már közel sem annyira vonzó például egy avatar, mert hogy azt látod rajta, hogy nagyon mű.
2: Igen.
1: És az a vászon sokkal jobban kijön.
2: Van,
1: igen, az
3: igen. Hiába van nagyon gyorsan vágva, hiába látványos, hiába grandiózus, egyszerűen mű, és AI korszak ide, AI korszak oda, még mindig jobban szeretjük azt, amiről elhisszük, hogy valóságos. Egyébként ugye, tehát most mondhatjuk, hogy persze igen, ez egy majdnem 2 milliárd dolláros bevétel az Odyssea, de hát azért a Pókember még messze vezeti az idei listát a maga a 2,4 milliárd bevételével.
2: És állítólag jó lett az új Pókember. Én azért nem néztem meg, mert már annyi volt abból is, de azt mondják, hogy ez jó. Ez egy jó Pókember lett.
3: Meg hát ugye a Pókembernek azért van egy olyan rajongótábora az Egyesült Államokban is, ami
2: persze
3: hasonló, mint nálunk a Bud Spencer, így vagy van, a unokától a nagypapáig, és azért annak van bevételgerjesztő hatása, de azt gondolom, hogy erre senki nem fogadott volna a nagy tételben, a Christopher Nolan-en kívül, hogy mondjuk az Odyssea lesz az egyik meghatározó filmje 2026-nak, persze a szakma azt tudta, úgyhogy mondjuk az előbb említett még másik két film, ami jön az idén, biztos, hogy elközött a három film között fog eldőlni az Oscarnak is a
2: sorsa. Ja, igen, az sejthető,
3: majd,
2: persze.
3: Mert nyilvánvalóan ez a három olyan gigászi film az idei év második felében, amire a szakma és a közönség egyaránt kíváncsi.
2: Nagyon köszönjük.
1: Köszönjük Dudás Viktor filmszakértőnek.
0: Nekem is az volt az érzés, amikor megnéztem az Odüsszeiát, hogy ez a film bizony ott lesz az Oscar jelöltek között. Ha még nem látták, feltétlen nézzék meg, és feltétlen indítsák holnap is a napjukat Pornán Petrával és Somogyi Zolival. 6 órakor indul majd a Sláger reggel, most pedig indult Takács Nikolasz dala, a zene kísér.

0: Ez a Sláger FM.
1: Ez szólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt vásoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim.
0: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger.

Egy utánozhatatlan hang. Cserhát és Zsuzsa énekeltekünk. Ez volt a Mennyit ér egy nő, és ez volt már a slágereste. Én megköszönve megtisztelő figyelmüket elbúcsúzom, átadom a terepet Esmiller Andrásnak, hiszen mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy indul a slágerkult. További kellemes és tartalmas rádiózást kívánok önöknek. Én Kiskata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel. Holnap délután 4-kor találkozunk. Viszont hallásra!

0: helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Ingyenes tüdőrák szűrésre várja az 50 feletti aktív dohányosokat az Országos Pulmonológiai Intézet. Több mint 400 új mobiponttal bővült a fővárosi bubi hálózat. A hétvégén országszerte megrendezik a Kulturális Örökség napja programjait. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Leállítja a budavári palota újjáépítését a kormány, és új közbeszerzést ír ki a munkálatokra, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium a Világgazdasággal. A tárca emlékeztetett, hogy június végén rendelték el a Nemzeti Hausmann program és a Palota megye teljes körű felülvizsgálatát, amely a folyamatban lévő fejlesztésekre, szerződésekre és a jövőbeni hasznosításra is kiterjed. A palota a szárnyának kivitelezése nem folytatódik. Az AEV építőipari ZRT két hét alatt vonul le. A folytatás új közbeszerzéssel és az országgyűlés előtt lévő új intézményi modellben valósul meg, a cél pedig a budai vár történeti értékeinek megőrzése és a közérdek minél jobb szolgálata. Ingyenes tüdőrák szűrésre várja az 50 és 74 év közötti legalább 15 éve dohányzókat az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. A jelentkező korszerű, alacsony dózisú CT vizsgálaton, légzésfunkciós teszten, dohányzási kockázat felmérésen és személyre szabott tanácsadáson vehetnek részt. A résztvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött. A tüdőrák Magyarországon is az egyik vezető daganatos halálok, ezért a korai felismerés kiemelten fontos. A részvételi feltételek a korányi.hu oldalon érhetők el, jelentkezni a tüdőrák-szűrés@korányi.hu címen lehet. Több mint 400 mobipontot kapcsoltak be a MOL Bubi rendszerébe szeptember közepétől, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A hálózat így számos városrészben sűrűbb lett, egyes helyeken már 100-150 méterenként található olyan pont, ahol fel lehet venni vagy le lehet adni a bubikat. A BKK arra figyelmeztet, hogy csak az alkalmazás térképén MOL Bubi logóval jelölt helyszíneken lehet szabályosan leadni a kerókat, a türelmi időszak pedig véget ért, így szabálytalan leadásért vagy rosszul lezárt lakatért pótdíjat szabhatnak ki. A BKK ősszel további 400 ponttal bővíteni a rendszert. Szeptember 19-én és 20-án a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium és az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság közös szervezésében ismét megrendezik a Kulturális Örökség napjait. Az idei központi téma a veszélyben lévő épített örökség megújulása, újragondolása és élettel való megtöltése. Idén is országszerte számos történelmi épület, műemlék és különleges helyszín nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt. A két nap programjairól Szabadics Anita örökségvédelemért felelős helyettes államtitkár beszélt a Sláger FM-nek.
2: 129 helyszín nyitja meg a kapuit, 110 séta és 94 rendezvény. Ez az egész rendezvénysorozat ugye arra hivatott, hogy épített örökségünk rejtett értékeit is meg tudjuk mutatni, és ami fő értéke, hogy mindezt azok az emberek fogják közvetíteni, akik igazán elhivatottak, hiszen önkéntes alapon történik mind a jelentkezés, mind pedig a vezetések. Budapesten például látogatható lesz az ELTE egyetemi könyvtár és levéltár, de látogatható lesz számos középület is, így például a Központi Statisztikai Hivatal, a Magyar Államkincstár, a Pénzügyőr és a Adózás Történeti Múzeum. Vidéken is nagyon sok programunk van, segít eligazodni a rendezvénysorozatnak a honlapja. Ott térképen, illetve szövegesen is kifejtésre kerül minden helyszínen a program.
1: Hazánk a kezdetek óta csatlakozik a nemzetközi rendezvénysorozathoz, azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet a magyar építészeti örökség és műemlékállomány gazdagságára. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosa.

0: ez. A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Kedves hallgatóink, talán nem sértődik meg a hölgy, ha azt mondom, hogy régi kedves barátunkat köszöntöm. Nagy szeretettel itt a műsorban Serei Pálmai Pannát, a Pankasztik zenekar vezetőjét.
2: Igen.
1: Ennek a produkciónak örülök neked, már rég találkoztunk.
2: Rég találkoztunk.
1: Jó, hogy itt vagy megint, és az is jó, hogy hozol egy olyan különleges workshopot apropóként, amire volt már példa.
2: Hát az én életemben biztos, hogy nem.
1: És nem is ilyen, de szerintem ilyen verzióban még nagyon a szakmában sem.
2: Hú, nagyon jó, hogy ezt mondod, mert igazából kicsit ez is volt a cél, csak az ember nem szereti ezt azért úgy kimondani, hogy most ilyen még nem volt, és akkor ezt mit csináljuk először. De tényleg úgy éreztük, hogy van egy űr ilyen téren, hogy sokszor van workshop, de azok bizonyos témák, tehát hogy az éneklésen belül egy-egy adott témában, és mondjuk az egy ilyen mélyebb, hosszabb valami, de most mi azt gondoltuk, hogy legyen egy olyan nap, amikor próbálunk sokféle oldalról közelíteni, hogy az énekesek kapjanak kedvet különböző témákhoz, mert hogy nem minden énekes improvizál, nem minden énekes érti mondjuk az anatómiáját, az élettanát, de így, hogyha most mindenből hall egy kicsit, akkor hát, ha érdeklődőbbé válik, meg hogy igazából nagyon sok mindenről, és nagyon sok mindent tud tanulni egy nap alatt.
1: Hát és már az, ha valaki tanulni akar, az egy jó állapot.
2: Igen,
1: szerintem
2: igen.
1: Egy nyitott állapot. Itt azért nagyon gazdag a kínálat is, nagyon gazdag a program, de mi az igazi cél?
2: Na ez az, hogy a cél az, amikor megfogant bennünk, hárman találtuk ki ezt az egész projektet, aminek az a neve, hogy Soul.
1: Jó, S, az mint,
2: neve is. S, mint singing, O, mint originality, U, mint understanding, és S mint... L, mint liberty. És hogy két kollégámmal, Fóris Ritával és Trinyanov Barbarával találtuk ki, és az volt az eredeti szándékunk, hogy az, amit mi hárman megtapasztaltunk, hogyha mi összeülünk szakmázni, kipróbálgatni dolgokat, megosztani egymással tapasztalatokat, hogyha az ennyire jó, akkor ezt miért nem csináljuk nagyobban? Miért nem hívunk be másokat? Mert nagyon sokszor fordult elő velem a szakmában, hogy találkoztam kollégákkal, és hogy úgy az a vágy az mindig megvolt, hogy üljünk le, beszélgessünk, mert mindenkinek vannak kérdései. De sose jutott el addig a pontig, hogy ezt meg is csináljuk. És a két kolléganőmmel ezt megcsináltuk. És ez annyira jó élmény volt, hogy több ilyen szakmai napunk volt, és ez egyszerűen úgy éreztük, hogy ezt bővítsük, és hívjunk be más embereket is.
1: Ide írtátok, ez egy fontos mondat, azért is veszem most elő, hogy ugyan a kurzus elsősorban énekeseknek, éneket tanulóknak szól, de bárki mehet, aki érdeklődik a téma iránt.
2: Így van, mert nekünk az a tapasztalatunk, hogy az éneklés az kicsit mindenkié. Mivel mindenkinek van jó esetben, mindenki tud beszélni, énekelni. Ha már beszélni tudsz, akkor valamit tudsz énekelni is. Most lehet, hogy van az a, úgy tudom, az emberek kb. 4%-a zenei analfabéta, szóval nehezen, vagy egyáltalán nem tanítható zenére, de azért az emberek nagy része tanítható zenére, és sokan szeretnének hallgatni éneklésről szóló előadásokat, úgy, hogy közben ők nem biztos, hogy most ezeket ki is próbálgatják, vagy hogy művelik, vagy esetleg lehet, hogy jóta kapnak kedvet ahhoz, hogy megtanuljanak énekelni, mert hogy énekelni...
1: Van.
2: Van, abszolút.
1: Evés
2: abszolút.
1: Közben jön meg az éjt.
2: Igen, hát mert... ezt reméljük, hogy felbátorodtak olyanok is, akik nem feltétlenül énekesek, akik még most szeretnének esetleg énekelni.
1: De egyébként te, aki foglalkozol is azzal, hogy képezd a jövő, meg hát mindegy az utánad jövőket, tényleg meg lehet tanítani bárkit énekelni?
2: Én azt gondolom, hogyha megvannak az alapvető feltételek, és vagy legalább az, hogy van hallása, valamiféle ritmusérzék, vagy még hogyha az fejlesztésre is szolgál, de azért úgy nagyjából rendben vannak az alapadottságok, akkor azt gondolom, hogy igen. Hogyha a hangszalagok épek, és rendesen működnek, bár akkor is, hogyha van valami rendellenesség, még azok is természetesen orvosolhatók. Szóval én azt mondanám, hogy igen, meg lehet. Nyilván van olyan amikor valakibe egy picit több zene szorult, mint másba, és akkor ott sokkal egyszerűbbé válik, de olyat is láttam már, hogy egy nem olyan jó adottságokkal rendelkező, de rendkívül szorgalmas tanulóból sokkal jobb előadó vált később, mint abból, aki eredetileg is jobb adottságokkal rendelkezve érkezett.
1: Uh-huh. Beszélgettem már pályatársaiddal erről itt ebben a műsorban, de azért is szeretném, hogy tényleg egy olyan ember mondja már el, aki ezt éli is, meg tanítja, hogy amikor azt látjuk, hogy valaki nagyon könnyedén énekel ki magas hangokat, ami számunkra elképzelhetetlen, igen, hogy az amögött állhat nagyon komoly edzői munka, vagy tényleg van olyan, hogy ez neki úgy megy, mint nekünk a köhögés, hogy mit tudom.
2: Hát... Azért emögött általában komoly technikai felkészültség.
1: Tehát aztán nem lehet képzelni, hogy bárki ki tud énekelni ilyen...
2: De ki lehet, és van, és találkozom olyannal, hogy jön 15-16 éves lány, és leénekli a Csillagokat, és ott ugye azt kell megtalálni ösztönösen. És ösztönösen jó helyre pozícionálja a hangját. Ott azt kell megtalálni, hogy hogyan tartsa ezt fent, hosszú távon, és tényleg egy egészséges hangképzése legyen, és közben az eredetisége is megmaradjon. Uh-huh. Tehát, hogy ott mennyire nyúlunk bele, hogy közben vigyázunk arra az értékre is, amit hordoz, de azért, hogyha így most a nagy sztárokra gondolunk, azért ott rengeteg meló van benne, rengeteg, és most már ugye csomó ilyen kis videót lehet látni a sztárokról, mondjuk ilyen Get Ready With Me, készülj velem videókat, és akkor pont az Alicia Keysről láttam minap egy videót, hogy készül a koncertre, és igenis ott van az énektanára a telefonja másik végén, és együtt énekelnek be. Tehát, hogy a legnagyobb sztárok is énektanárhoz járnak, és folyamatosan gondozzák a hangjukat, mert izmokból áll, tehát a gége izmok végzik ezek, sőt a hangszalag a gége izomnak, az egyik gége izomnak a szélén helyezkedik el. Szóval, hogy ez izommunka, nagyon finom izomműködés van a gégén belül, de hogy ezek mind tanulhatók, edzhetők, izommemória építhetővel.
1: Erről is beszéltek majd?
2: Igen, mert hogy lesz anatómia és élettani megközelítése is, vagy hát magyarázata a hangképzésnek, valamint a hanghigiéninek. Bihari Adél foniáter doktornő fog erről beszélni, aki azért nagyon különleges vendég, mert már az is önmagában szerintem izgalmas, hogy foniáter, de hogy ő énekes
1: is. Azt elmondod, hogy nem biztos, hogy mindenki tudja.
2: Hogy ő klasszikus énekes. Ja, hogy a foniáter micsoda, bocsánat. A foniáter, aki egyébként tehát fülorgégész eredendően a foniáter, de hogy kifejezetten a hangszalagokkal, a fonációval foglalkozik, a fonáció az a hangadás.
1: Aha. Na, szeptember 26-a.
2: Így van.
1: Nem tudom, hogy elmondtok-e, de most inkább elmondom még egyszer, hanem Budapest Jazz Club, itt lesz van. A workshop, 10-től kezdődik, és hát gyakorlatilag fél óránként, egy óránként itt
2: igen,
1: van valami.
2: Igen.
1: Szuper
2: igen.
1: Program.
2: Először mi az alapítók fogunk egy pici bemutatkozó előadást tartani, hogy ezzel azt akartuk jelezni, hogy mi is adjuk, amink van. Tehát, hogy mi nagyon szeretnék tanulni egymástól, az előadóktól, a jövőben csatlakozó, hozzánk csatlakozó tanároktól, de hogy természetesen mi is adjuk, amit tudunk adni, a saját témánkat, amiben nagyon otthon érezzük magunkat. Lesz improvizáció, Urbánosi jazz énekesnő fogja tartani, és lelki oldalról is közelítjük az éneklést, mert ugye az énekeseknek az egyik legnagyobb mumusa tud lenni a teljesítményszorongás, és Ariel Kája Wojtynowska, pszichológus pedig kifejezetten a zenei teljesítményszorongással foglalkozik, és annak feloldási lehetőségeiről, szóval én azt gondolom, ja, és a napnak a legvégén pedig egy amerikai vocal coach, Sophie Jules fog online, de valós idejű kurzust tartani, akitől lehet majd kérdezni. Ő abszolút ez az amerikai éneklési stílus és technikát fogja bemutatni, és hát szerintem ez olyan nagy dolog, hogy kérdezhetünk tőle.
1: Hogyne, meg hát szuper program van végig.
2: Köszönjük.
1: Tehát az egész
2: szépen.
1: Nap, úgyhogy kedves hallgatóink, tényleg meg jó helyen van, Budapest Jazz Clubban, nem is tudtatok, van a jobb helyszínt.
2: Hát nagyon-nagyon örültünk, hogy befogadtak minket, úgyhogy hálásak vagyunk.
1: Na de közben azért mondjuk el, hogy azért a te életed működik.
2: Persze.
1: Ugyanúgy előadóként igen, is, mert igen, most igen. is, majd ha befejezzük az interjút, mész
2: felépni. Igen. Megyek dúózni Olá Krisztiánnal.
1: Húzós egyébként a mostani időszak?
2: A nyár az húzós, már hogy voltak koncertek, elég sok koncert volt, hál' Istennek, de hogy ugye akkor kevesebbet tanítottam. Most azért így együtt, most azért egy kicsit húzós, főleg így a szólal együtt, mindenféle háttérmunkálatokat végzünk, és ugye hárman csinálunk mindent, tehát igen. hogy a social médiát elkezdve a videóvágásokon keresztül a szervezés, az előkészületek, tehát mindent hárman csinálunk, szóval így most nagyon-nagyon húzós. A férjem mondta, hogy nincs felesége jelen pillanatban. Na, de majd visszatérek.
1: Visszatér. Igen. De hát miért nem tart veled? Ott lesz egyébként?
2: Persze.
1: Na, hát
2: persze.
1: Akkor látja, hogy...
2: Ott lesz, meg már mondtam neki, hogy videóznia kell. Ez Na. lesz a feladata.
1: Azért én pontosan tudom, hogy egy ilyen workshop megszervezés azért macerra. Uh-huh. Tehát nagyon nagy munka.
2: Hát igen, az egyeztetés, hogy mindenkinek jó legyen hát, a dátum.
1: Ilyen program tényleg összejön, igen, azért igen. ez nem...
2: Nagyon nagy melónk van benne, ez tény. De szívvel, lélekkel csináljuk. Nagyon szeretnénk, hogyha ez összejön, nagyon szeretnénk, ha ez egy sorozat lenne, szeretnénk, hogyha ez egy közösség lenne, amiben tanárok tudnak egymástól kérdezni, közösség, amiben a tanulók tudnak egymástól és tőlünk is kérdezni, szóval, hogy van egy ilyen mottónk, hogy, nem, hogy a tudás az igazából mindenki olyan szempontból, hogy aki tőlem szeretne tanulni, én a legjobb tudásom szerint fogom, függetlenül attól, hogy ő ki és honnan jött, a legjobb tudásom szerint fogom tanítani, és ő nyugodtan vigye, amit tőlem tanult, nyugodtan adja tovább. Szóval, hogy kicsit ez az ilyen, hogy attól én nem leszek kevesebb, hogyha mást, sőt,

0: fiatal
1: hát olyan szabon, ez azért nagyon nehéz, mert ha most végig gondolok a tanítványaimon, férfiak, nők, fiúk, lányok, szóval, hogy igazából nem tudom sem korosztályban, biztos tudnék egy átlagot vonni, de hogy igazából a, most végig gondolom, 15-től 50 valamennyi éves tanítvány. Tehát, hogy e között mozog, szóval, hogy azért ez eléggé széles skála, és ebből van, aki nagyon komolyan gondolja, van, aki csak szeretne egyszerűen jobban érezni magát attól, hogy jobban énekel. Szóval, hogy így nehéz ez belőni. Azt mondjuk, hogy tényleg az van, hogy éneket tanulókat és énektanárokat várunk leginkább, de hát nem akarjuk azt mondani, hogy valaki, aki vágyik arra, hogy énekeljen, az ne jöjjön el, hát jöjjön persze. Uh-huh.
0: Nem akarok nagy szavakat használni, de hát te tudod a legjobban, aki benne vagy, hogy azért a zene az tényleg gyógyít.
1: Igen.
0: Feltölt energiát, ott kapaszkodót lehet belőle sok mindenre elvinni, tehát ez akár még olyan szempontból is egy, tehát ugye vannak mindenfajta hobbi edzések, amire eljár az ember, tehát miért ne lehetne ez egy ilyen?
1: Igen.
0: Bármilyen élethelyzetből.
1: Igen, és vannak, akik ezért járnak énekelni, és van, akinek egyszerűen csak az, hogy oda jön heti egyszer, és kiengedi a gőzt, és volt olyan nem is egyszer, hogy valami nagy probléma ott oldódott meg órán, mert azáltal, hogy jött ki a feszültség az éneklésre, ki tudta mondani, hogy mi a baja. Szóval, hogy nagyon-nagyon gyógyító ereje tud lenni, és ha valaki csak azért csinálja, mert hetente egyszer szeretne felszabadulni, akkor csinálja azért.
0: Ráadásul ugye azt szerintem azt is mondjuk el, hogy nem kell világmegváltó álmokat szövegetni hozzá.
1: Szerintem nekem, mint tanár az a feladatom, hogy azért ezt úgy próbáljam reálisan felmérni, aha, és egy olyan, szóval annyira bátorítani, és afele bátorítani, ami a meglátásom szerint valós.
0: Meg reális,
1: de igen.
0: Nem az van, hogy itt most azt ígéritek, hogy mindenkiből szupersztár lesz.
1: Azt nem lehet, igen. Egyszerűen aztán a mai világban nincs erre, tehát erre nincsen.
0: De közben recept. Meg egyébként minden lehetne, ott van mindenkinek a zsebében a lehetőség.
1: Na ez az, hogy ezért nagyon-nagyon veszélyes azt mondani bárkinek, hogy belőled nem lehet semmi, tehát ez soha nem hagyná el a számot, mert nem egy olyan világban élünk, ami, igen. Tehát hogy bárkiből lehet bármi. Mindeközben nem tudjuk kiszámolni, hogy kiből lesz. Szóval, hogy nyilván egy olyan fajta realitás talajon kell tartani őket, hogy a saját technikájukkal és a képességeikkel és az adottságaikkal legyenek tisztában, és hogy meddig lehet azzal eljutni, azt úgy is fogja ő is érezni egy idő után. De azért hiszek abba, hogy sok gyakorlással egy bizonyos szintig mindenki el tud jutni.
0: Uh-huh. Na, hát jussanak is a segítségetekkel.
1: Köszönjük.
0: Még egyszer, szeptember 26-a, Budapest Jazz Club. Hát Soul a neve, mondd el még egyszer. Akkor.
1: Soul, S mint singing, O mint okay. Originality, U mint understanding, és L mint liberty.
0: Oké, okay. Milyen jó, ez mozaik szólnak hívják az ilyet?
1: Igen, abszolút.
0: Zseniális. A többiek, Panna Rita, hogy mi van most lelkiállapotilag?
1: Hát most mi nagyon felfokozott, korábban. Állapotban vagyunk, mert hogy hát azért mindegyikünk úgy próbált eddig is jelen lenni a social médiában, meg nem tudom, de hát most így a csapatér meg azért, hogy ez most jó legyen, ezért most így elővettük minden, igen, szereplési készségünket, és akkor próbálunk így tartalmat gyártani, de közben próbáljuk azt is, hogy azért az önazonos legyen, szóval aha, most így zsizsegünk, vagy nem tudom, hogy ez jó szó.
0: Jó, helyes,
1: rá.
0: Helyes.
1: Meg hát nagyon várjuk, nagyon izgatottak vagyunk, már minden, tehát hogy már igazából mindegy, hogy mennyien leszünk, mindegy, hogy lesz, már az, hogy ez most megvalósul, nekünk az már egy akkora érték, és tudjuk, hogy jó dolgokhoz idő kell, meg fel kell épülnie a közönségünknek is, meg azoknak a tanároknak, meg tanulóknak, akik csatlakozni szeretnének, de bízunk benne, hogy a jó dolgok, meg az ilyen őszinte összefogást váró, vágyó dolgok, azok egy idő után beérnek.
0: Ugye mindenkinek lesz egy blokkja legalább.
1: Igen.
0: Ezen a napon. De hogy képzeljük, hogy bevisztek saját dalokat is, és azokat elemzitek is akár?
1: Nem, most ilyesmi nem lesz, uh-huh, hanem lesznek például a mi előadásainkon uh-huh, lesznek részletek, tanítási részletek, tehát uh-huh, hogy lesz tanítvány a színpadon, akivel dolgozunk, és azt meg lehet kívülről nézni. Ezeket ilyen mesterkurzusnak hívják, hogy uh-huh, az ember nézi az

0: órát, és rengeteget lehet belőle tanulni, mikor egy másik emberen végzik azt a gyakorlatot. Az én előadásomban közösen fogunk majd gyakorlatokat végezni. Lesz olyan, ami ilyen kivetített előadás lesz, mondjuk videók a GG-ről, hogy néz ki, hogy működnek a hangszalagok. Szóval, hogy nagyon változatos lesz, meg nagyon interaktív.
1: Jó, és hogy elmondtad, mert ez nem egy öncélú valami, hogy csillogtassátok azt a tehetséget, nem, amit a színpadon is
0: megnézhetnek. Mi igazából tényleg csak annyit akartunk szerepelni az elején amennyit, amit úgy, hogy ne legyen az, hogy mi nem adunk. Tehát, világos. Hogy mi is akartunk adni, de hogy azt nem szerettük volna, hogy itt most mi előadunk egész nap, és akkor gyertek, mert nem ez a lényeg. Nekünk az a lényeg, mi már igazából azt várjuk, hogy a többi előadó mit fog mondani, meg persze nyilván készülünk a sajátunkra, mert szeretnénk jó előadást tartani, de hogy ezen így sokat beszéltünk, hogy tudjuk azt megcsinálni, hogy azért legyen időnk, tehát ne az legyen, hogy 10 perc alatt össze kell valamit foglalni, mert azt nem lehet, de közben nem akartunk ugyanannyi időt sem, mint egy meghívott előadónak.
1: Világos.
0: Úgyhogy így lett ez a fél óra, és az összes többi előadónak
1: jó, szuper,
0: több ideje van.
1: Szuper az egész. Tehát most már mondom el többször, de szeptember 26, Budapest Jazz Club. Hol tudnak egyébként, hogyha most felkeltettük bárki érdeklődését, utána keresni?
0: A Soulvox, tehát a soulvox, simavével.hu oldalon, az a weboldalunk, okay. Ott mindent meg lehet találni, de egyébként minden social media felületen ott vagyunk, és a jegyeket is a szokásos jegyvás, de egyébként a soulvox.hu weboldalon
1: ott is meg tudják.
0: Ott is, igen, ott a workshop okay. Fülön, ott van a jegyvásárlás.
1: Szuper, lehetőség. Én kívánom, hogy sokan legyetek, nagyon és köszönjük. Legyen is ebből akkor egy sorozat. No, még az utolsó részében azért mondd el, hogy mennyire látjátok most előre a Pankasztik életét, mennyire jártok előttünk tervezésben?
0: A tervezésben olyan, hát most ugye nagyon kevés időm van szegény Pankasztik zenekarra, mindig találok valamit, amivel nagyon lefoglalom magam, de már az biztos, hogy lesz lemezünk, új lemezünk, és már két dal készen is van belőle, mármint, hogy meg van írva. Uh-huh. Akivel szoktunk együtt dolgozni, Kálmán Tamás, már ő is írt dalokat, úgyhogy már nagyon izgatottak vagyunk, szerintem ez azért úgy évvége fele fog megtörténni. Na, maga a felvétel.
1: Alkotási folyamat legalább elindul.
0: Igen, alkotási folyamat, meg most majd lesznek ilyen adventi koncertek, szóval, hogy még fogunk játszani is idén, és aztán nagyon-nagyon szeretném, de nem, a vágyaimat inkább nem mondom el, mert nehogy aztán ne
1: teljesüljenek. Én azt kívánom neked. Nagyon örültem, és jó volt, hogy itt voltál, legyetek tényleg sokan, és várlak vissza az újabb jó hírekkel. Kedves hallgatóink, még egyszer a weboldal cím.
0: soulvox.hu.
1: Ott mindent megtalálnak. Serei Pálmai Pannával beszélgettem. Vigyázz magadra.
0: Köszönöm.
1: Meg a többiekre is majd, akik elmennek erre a zseniális workshopra, kedves hallgatóink. Na, és Pannától most elköszönök önöktől, még nem itt folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy búcsú erejéig még vissza fogok térni.
2: Ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak, hogy képesek hatással lenni a kulturális életünkre. Schrott Pétert köszöntöm nagy szeretettel, akivel még nem találkoztunk sem az életben, sem az éterben most ez egyszerre megtörténik. Örülök neked.
3: Így van, sziasztok, hello,
1: hogy itt vagy. És már csak azért is, mert hoztál valami nagyon nemes témát. Számomra ez a téma, amivel érkeztél, az egy uh-huh. ilyen nemes ügy.
3: Örülök, hogy neked az.
1: Hát remélem, hogy a másoknak is az lesz.
3: Igen, bár kaptunk olyan válaszokat egyes médiumoktól, amik azt jelezték, hogy ez nekik egy kicsit érzékeny téma, és hogy nem feltétlenül szerkesztenék be műsorba. De szerintem egy nagyon nemes téma egyébként tényleg, mivel tegnap megjelent egy dalom.
1: A Megérdemled.
3: Megérdemled címmel, így van. És hát talán a címéből sejthető, hogy tulajdonképpen miről is szólhat. A gyermekbántalmazás, illetve a korrupció a fő vezérfonala.
1: Hát de én inkább egyébként a gyerekek sérelmére elkövetett.
3: Így van, igen.
1: Mit tudom én, bűnöket emelném ki, de onnan is inkább azt a részét, ezért is mondtam, hogy nemes, mert kiállsz mellettük. Erre felhívod a figyelmet. Most ez, ebben nyilván van premenció, megel minden, minden, amit csak tulajdonképpen a megelőzésért tenni lehet.
3: Így van, így van. Így
1: mert az, hogy vannak kényes témák az életben, sok is, amiről vagy beszélünk, vagy nem, de ez egy elegáns módon próbálja felhívni a figyelmet. Jó, vagyis, hogy te elegáns módon próbálod felhívni a figyelmet. Egyébként honnan jutott eszed, vagy miért pont ez a téma?
3: Tulajdonképpen ez a Megérdemled, ez egy olyan albumnak a része, ahol én nem saját szövegeket éneklek, hanem zeneszerző társakat, illetve inkább szövegírókat, illetve költőket kértem fel arra, hogy írjanak dalokat. Nekem februárban volt egy olyan posztom, egy ilyen videós posztom, ami egyébként egészen, sőt, nagyon nagyot ment ahhoz képest, hogy a többi posztom mekkorát megy. Szóval ilyen több százezer nézettsége lett, és rengetegen osztották, és ajánlottak kortársköltőket, dalszövegírókat, és ennek az volt a lényege, hogy ez a 10 számos album, ez egy olyan album lesz, hogy az ő szövegeiket én eléneklem. Ha esetleg van zenei alapjuk rá, vagy inspirációjuk, esetleg, mert ők sokat nyúlnak ilyen dologhoz, hogy az AI által generált zene, akkor azt is vállalom, hogy akkor abból építkezünk, és azt hát egy kicsit azért.
1: De hogy ez egy komplett album, amit most akár meg is találok?
3: Nem, ez az albumnak az 5. dala, tehát egyesével jövünk ki vele.
1: Értem, oké. Okay.
3: Egyesével jövünk ki vele, és a végén majd egy ilyen csokorba gyűjtve újra disztribútálom albumként.
1: Aha.
3: Tehát így,
1: no,
3: így
1: azért ez egy izgalmas folyamat.
3: Igen, nagyon, nagyon, és megkértem talonként őket, kijönni. Hogy küldjenek nekem dalokat, dalszövegeket, és hát, több száz jött. 400-500, nem is tudom, nem számoltam.
1: Az szép.
3: Rengeteg, és a mai napig küldik.
1: De és, jó. És vannak köztük gyöngyszemek?
3: Abszolút, hogyne. Hát alig bírtam 20-at összeválogatni, már vérzett a szívem egyik másik miatt, hogy akkor most melyiket, melyiket hagyjam ki, melyiket nem, mert tényleg nagyon-nagyon jók vannak. Nyilván vannak olyanok is, akik hát önjelölt költő vagyok, és hogy én most nagyon nagy művészke, de jó, hát
1: nem
3: persze.
1: Baj, nekik is elnézik.
3: Nagy a szórás,
1: Hát igen, meg legalább igen. Próbálkoznak.
3: Így van, mindenki. És ez a lényeg szerintem.
1: Megikletett egyébként, ez szerintem az óriási dolog, amit, és azért is gondolom ezt egy közösségépítő nagyon fontos dolognak, vagy lépésnek a te életedben is, mert a mai világban, ahol pontosan tudod, hogy minden online történik, már a barátságokat is lassan ott tartjuk. Igen. Azért kellenek az ilyen összekovácsoló, közösségépítő kezdeményezések.
3: Hát, kvázi posztok.
1: Okay,
3: az a vicces, hogy ez is online.
1: Oké, na de kihozva látod,
3: egyikükkel hogy... Egyikükkel se találkoztam, de egyáltalán.
1: Majd lehet.
3: Lehet csinálok majd egy album bemutató valamit, happeninget, és akkor oda elhívok minden szövegírót, akik ezt
1: na de itt ez vállalták. A nagy dolog benne, hogy egy közösségi nagy szövegíró cunamit el tudsz indítani ezzel.
3: Igen, ennek nagyon örülök.
1: Azt mondja, ennek persze melyik része AI, vagy melyik nem, meg hogy ezt ki lehet-e szűrni teljesen, ez nagy kérdés.
3: Nem, és nem is akartam nagyon kiszűrni, mert igazából nekik sok lehetőségük nincsen. Tehát, hogyha megkeresnek egy zenekart azzal, hogy tessék, itt van egy szöveg, játsszátok el. A zenekar szereti a saját dolgait csinálni, vagy éppen nem tetszik neki, vagy tehát ennek nagyon sok buktatója van, és ott van a stúdió munka, ott van egy, tehát ki állja, hogy állja, övé a szöveg, tehát, hogy ez macerás, és most már ott tartunk, hogy egy mondattal körülírja, hogy mit szeretne hallani, itt a szöveg, csináld.
1: Igen.
3: És
1: igen.
3: Az ötödikre jó lesz. Tehát,
1: abszolút,
3: hogy
1: abszolút.
3: Legalábbis hallgatható.
1: Nekem nagyon tetszik az, hogy egyfajta társadalmi reflexnek szánjátok ezt a dalt, a Megérdemledet. Ott hozzá is van téve, hogy nem akartok politizálni, mi sem abszolút. Politizálunk ebben a műsorban természetesen, de fontos témákról.
3: Nem is értek hozzá.
1: Én sem, de fontos témákról meg kell beszélni. És azt gondolom, hogy a zene erejével azért jobban el lehet juttatni az üzenetet, mert az a bőröd alá kúszik, hogyha olyan a zene. Az képes arra, hogy megmaradjon és elgondolkodtasson. Ez a cél?
3: Abszolút ez a cél. Én amikor először meghallottam, mert ezt zenei ötlettel együtt küldte el Schissler Zsolt, a szerzőtársam, és mondom, hát ezt meghallgatva először is, abban a formában is már nagyon ütött, és akkor hát föltruningoltuk, egy csomó mindent újra játszottam, egy csomó dolgot azért megkevertünk, megváltoztattunk, és fú, hát igen, ütős lett a végeredmény, úgyhogy abszolút hatása van a dalnak is, én azt gondolom, és a szöveg meg mellé nagyon-nagyon illik. Végtelenül egyszerű harmóniák egyébként, de ezek úgy vannak kombinálva, hogy nagyon-nagyon
1: hatásos legyen.
3: Szépen hatásos. Így
1: találkozol a közönséggel viszonylag gyakran? Fellépéseken?
3: Igen, bár ezt a dalt...
1: Még nem adtad elő?
3: Még nem adtam elő, ez október 9-én debütál, ahogy a zenekarom is. Tehát én már nagyon-nagyon régóta szerettem volna egy szóló projektet. Aha. És egyébként ezt egy éve körülbelül elkezdtem kiadogatni régi dalokat, ilyen fiókban heverős, poros, leporolandó dalokat, és plusz jött hozzá ez az ötlet is, úgyhogy most eléggé nagy az esgés, rengeteg követőm lett azóta, meg tök szépen alakul a dolog, és most végre eljutottunk oda, hogy összegyűlt egy jó csokorral ezekből a dalokból, és régi munkásságommal is megyünk, és október 9-én a Barba Negra Red színpadán az Élet a legjobb méreg életmentő koncerten Tankcsapda, Leander Kills, Moby Dick, Pokolgép, Alkohol társaságában, Matfield társaságában én is ott fogok zenélni a saját zenémet a saját zenekarral. Szóval, hogy zsesgés van, tök
1: az
3: jó.
1: Egy fontos, hát főleg most, hogy miután régen vágytál, azt mondod arra, hogy legyen egy szóló projekt, tehát akkor ez majd egyfajta mérföldkő ott a Barba Negrában? Az indulás tekintetében?
3: Ez azt hiszem, hogy ilyen debüt koncertről azért sokan álmodnának.
1: Én is azt gondolom.
3: Szóval én abszolút el vagyok varázsolva, igen, így nagyon-nagyon készülünk rá.
1: Mennyit kell próbálni?
3: Hát amennyit csak lehet. Bár a lehetőségek nem túl bővek, mivel mindenki csinál mindent mellette, nyilván dolgozik, családozik, meg minden. Aha. Úgyhogy amennyit össze tudunk hozni, de egy 4-5 próba biztos, hogy lesz.
1: De van külön próbatermetek?
3: Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy ahol lakom, ott van egy kis stúdióm, és ott próbálunk, ott is próbálunk, és ott dolgozok tulajdonképpen minden nap.
1: Hogyan válogattad össze a zenekart?
3: Ó, nagyon egyszerű volt. Van egy Continuum nevezető formációm.
1: Igen?
3: Na, azt átemeltem egy-egybe. Plusz az unokaöcsém jön még gitározni. Úgyhogy ilyen szempontból egészen egyszerű volt, és ráadásul tök jól meg tudjuk oldani, hogy keddenként próba, és akkor előtte egy másik próba, tehát, hogy nem is kell külön napon, külön helyre, külön, tehát, hogy kicsit kompakt a dolog, de annyira szeretem ezeket a zenészeket, és annyira régóta játszunk együtt már, hogy ez abszolút adta magát.
1: Te én nézem régóta, követem figyelemmel messziről a te pályafutásodat. Tehát
3: tényleg?
1: Egyébként millió formáció van, de pont ezen gondolkodtam, hogy a szóló projekt az most azon túl, hogy személyesebb az egész, meg nyilván saját gyermeknek tekinthető, de mivel másabb ezen túl? Mert azért a zenekarokban is azért csak te voltál mindig a frontember, meg a zenei agy is, ahogy én követtem, tehát, hogy csak ott, mit tudom én, az ember jobban alkalmazkodik a többiekhez, zeneileg is? Hogy képzeljük ezt el? Mitől lesz igazán személyes és egyedi egy, vagy önálló egy produkció?
3: Nagyon jó a kérdés. A szóló projekt az általában egy zenésznek egy olyan kivetülése, ahol mindenféle zenei dolgot ő csinál. A többiek meg inkább csak lekísérik. Tehát, hogy egy szóló előadónál lehet, hogy nem feltétlenül ő írja a számait saját magának. De mégis ő van tulajdonképpen előtérbe helyezve. Egyébként én ezt nem feltétlenül igénylem. Tehát nekem nagyon jó volt a Tűzmadár zenekar is 20 évig, nagyon jó az Omega Testamentum zenekar, meg ez a Continuum, akikkel ilyen retropop zenéket csinálunk meg metába, és ha már itt tartunk, akkor elmondhatnám-e, hogy szombaton az A38 hajó tetőteraszán Csak azért is nyár van címmel a Continuum zenekarommal fogunk egy őrültet zúzni. Hát itt a Szomorú Szamuráj, meg a Titkos Üzenet, meg a Dübörög a ház metában nagyon nagyot tud szólni, és
1: Komolyan ezeket?
3: Szoktak. Aha, igen, igen. Jó, ezek van. Már ötödik, hatodik ilyen buli.
1: És... Az én nézegettem, ilyen mondom, ez komoly?
3: Ja, abszolút.
1: Szeretik?
3: Határos, igen. Ja, hát ez olyan, mintha egy sulibuliba elmennél, vagy visszamennél a 90-es évekbe, egy sulibuliba, csak egy kicsit fel van turbózva.
1: Hát oké, csak az a durva, hogy én ezeket figyelem külföldön is, és sokszor sokkal jobban szólnak egyébként rokkosan.
3: Igen,
1: mint
3: vannak,
1: eredetileg. Uh-huh. Tehát kifejezetten élvezett
3: abszolút,
1: hallgatni.
3: Abszolút. Hát itt is próbálunk úgy rámenni, hogy ne megerőszakoljuk a dalokat, hanem, hanem adjunk hozzá.
1: Uh-huh. Hát, bevetted teljesen Budapestet, azt láttam. Koncerthelyszíneket is. Most a Trabant Presszó az megvan még?
3: Megvan, igen. Szépen pöfög.
1: Aminek te köszönöm. Társtulajdonosa vagy, ugye?
3: Egyedüli.
1: Ja, már egyedüli? Jó, igen, igen. Akkor ráadásul egyedüli. Én ezt mindig nézem, de hát évek óta, ez nagyon régóta van.
3: 13-ban indult, így van.
1: Na, hát szépből gratulálok akkor a kitartáshoz. Ez a Zuglónak az egyik égköve.
3: Most már abszolút, igen, igen, tökre egy kis kult hely lett, és nagyon szeretik a belvárosból, sokan jönnek ki hozzánk, hogy megnézzék, és megkóstolják, és megízleljék.
1: Én pont ezért mondtam, és örültem neked, amikor tudtam, hogy itt találkozunk, mert hát mondom, a közösségépítés, amit csinálsz. Hát
3: ja,
1: régen egy jó kocsma volt, ugye mindennek az alapja.
3: Ja, igen.
1: Abból indult ki minden, és nem az ivászatról szól ez természetesen, hanem a találkozásokról.
3: Ja, nem, én mindig mondom, hogy én közösségi teret építek, az, hogy ott lehet kapni alkoholt, az már az egyéni döntésükön múlik, hogy ki mit, hogyan tesz magába. Aha. A lehetőség adott, de alapvetően a közösség a lényeg.
1: De azt egyébként tudják, hogy te vagy ott a tulajdonos? Tehát meg, hogy
3: sokan,
1: kifejezetten persze. Azért is mennek, hogy találkozhassanak veled?
3: Igen, bár sokan hoppon maradnak, mert sajnos nagyon keveset tudok bent lenni, aha, mert sok a koncert, sok a család, mind a kettő nagyon jó, hogy van, és aha, nagyon jó, hogy sok,
1: hát az
3: de ez kicsit háttéremberré váltam az utóbbi években, uh-huh, de van 2-3 nagyon-nagyon szuper alkalmazottam, akik mindent megcsinálnak, úgyhogy, de azért ott vagyok.
1: No, és azt is látom, hogy már annyi helyen van, meg volt is koncert, hogy ha jössz-mész itt a fővárosban, akkor hol, melyik koncerthelyszín közelében dobban meg inkább a szíved? Hol szeretsz igazán játszani?
3: Hát a Hajót például nagyon szeretem, uh-huh, az mindig nagyon jól szól, és tök jó a körítés mellé. Uh-huh. A Barba Negrát is kedvelem egyébként, és nagyon máshol Pesten nem is szoktunk lenni igazából. Ha lehet, akkor ide.
1: Aha, de egy hajón is tényleg jól tud szólni a hangosítás?
3: Az A38-ra gondolok.
1: Igen.
3: Csak arra. Igen. Hát ott konkrétan hangmérnök képzés van.
1: Azt nem is tudtam.
3: Ja. És nagyon-nagyon profi emberek gurulnak ki onnan.
1: Mert már annyiszor mesélték, hogy így a Zeneakadémia, úgy a MÜPA, meg stb. Uh-huh. És mindig kérdezgettem a zenészeket, hogy ez tényleg számít-e. És akkor kérdezlek téged is.
3: Minden bizonnyal, persze.
1: Hogy az nem mindegy, gondolom, hogy mit hallasz te is vissza.
3: Ja, meg persze, hogy nem. Ez abszolút így van. Bár mi saját mindennel megyünk, tehát mi keverőt viszünk, saját füles monitor mindenkinek, szóval nagyon kompakt az egész tudsz, úgyhogy ezt szeretik ott, hogy adunk egy bal és egy jobb oldalt, és meg van keverve tulajdonképpen.
1: Na, vissza az eredeti témához, okay, bocsánat, mert az fontos, Megérdemlett címmel, kedves hallgatóink, itt van az új videóklip, de ugye most gondolom a szombaton a hajón, meg ott még nem lesz, de október 9-e?
3: Október 9 az lesz
1: a Barban Negrában, ott már előadott.
3: Debütáló okay. Koncert is, és a dalnak a debütálása is.
1: Hát kedves hallgatóink, ugye itt ebben a műsorban nincsen zene nálunk, itt próza van, mi beszélgetünk, de ha elköszöntünk Péterrel, akkor az összes platformon, ami zenéről szól, YouTube-on, link, vagy Spotify-on meg tudják hallgatni.
3: Szombaton jelenik meg Spotify-on.
1: Úgyhogy igen. Várjanak egy picit vele. És...
3: YouTube-on már nézhető, hallgatható, úgyhogy azt javaslom.
1: Szuper, ja. Oké. No, ami még fontos, hogy természetesen nem tagadod meg a múltadat, meg nem tagadod meg az eddigi formációkat sem.
3: Soha nem tenném.
1: És nem is kevered egyébként ezeket.
3: Keverni?
1: Vagy október 9-én mit fognak?
3: Ott nem fognak.
1: Ott
3: nem játszunk retro pop slágereket. Okay.
1: De Omega se lesz.
3: Képzeld el, hogy konkrétan Omega nem lesz, de Omega Testamentum lesz.
1: Aha.
3: Ugye ez arról szól ez a zenekar, hogy ha egy picit el tudunk kanyarodni ebbe az irányba is, hogy Debreceni Ferenc, ugye, aki az Omegába dobolt hát 50 évet.
1: Innen csókoltatjuk, volt itt nálam.
3: Átadom. Az előbb hívott egyébként, vissza kell hívnom. Bocs, hogy nem vettem föl. És ő ugye a dobos, ő szervezette egy új zenekart maga köré, ez az Omega Testamentum. Omegát játszunk csak. Viszont szeretett volna saját dalokat. És ha már egy Omegát játszó zenekar vagyunk, akkor miről szóljon a saját szám? Hát az Omegáról, uh-huh. illetve a zenekar Ars Poetikájáról. Uh-huh. És két olyan saját dal van összesen a zenekarnak, nem is hiszem, hogy lesz több, ami tulajdonképpen ebbe a kategóriába belesorolható, és az a kettő dal el fog hangzani a koncerten.
1: Na, szuper, viszed a jó hírét.
3: Abszolút, igen.
1: A zenekarnak szerintem pont akkor volt itt a ciki is, amikor az első dal készült, tehát még valami videoklip is.
3: Na, tök jó. Igen, őrizzük a lángot.
1: Az így abszolút, őriztél. Hát azóta is őrzitek így van, egyébként így van. A lángot. Értékeli ezt
3: Jövő hét szombaton a Stengben elvileg.
1: Na, hát 26-án. Nincs olyan hét, hogy
3: igen, ez most sűrű.
1: Valahol itt Pesten, bírod egyébként a tempót?
3: Persze. Ennél azért sokkal durvábbak is vannak. Ez még nem is olyan nagyon megterhelő.
1: Kérdeztem tőled, amíg nem értek a mikrofonok, és bejöttél a stúdióba, hogy melyik részét szereted igazán a mindannak, ami a zenével jár. Melyik a legjobb rész? A közönséggel való találkozás, vagy a stúdióban az alkotási folyamat?
3: De az is, igen, a stúdiózás az talán másodlagos, de én azt szeretem a legjobban, amikor ott állok a színpadon, mert akkor nincs semmi baj. Uh-huh. Olyankor eltűnik minden más, nem fáj a hátam, nincsen semmi bajom olyankor. Uh-huh. Még hogyha úgy megyek is föl, hogy úristen, mindjárt meghalok, ott egyszerűen ilyen új élet. Arra kis időre legalább így nagyon semmi bajom nincsen. Múltkor a Zselenc Lászlóval, a Zsöcivel beszélgettem, ugye a...
1: Hát a legendás Edda.
3: Mindenhol játszó ember.
1: Dinamit mindenhol.
3: És ő is mondta, hát most már 76. 77. évében
1: van a szülő is. Volt itt ő is egyébként.
3: És mondta, hogy Petikém, akkor semmi bajom nincs, amikor a színpadon állok, és lebeg a nadrágom a basszustól.
1: De jó. Na, hát ezért érdemes.
3: Abszolút.
1: Ezért érdemes. És a hallgatóknak is ezért érdemes hallgatni a dalokat. Hát képzeld el, Péter, hogy a végén vagyunk a beszélgetésnek.
3: Gyorsan elment.
1: Gyorsan elment, de örülök, hogy találkoztunk, és örülök, hogy tudtunk beszélgetni.
3: Úgy szintén.
1: Fontos dolgokról, mert valamit elvisznek ebből a hallgatók.
3: Úgy legyen.
1: És az meg fontos. Megérdemled, már a YouTube-on elérhető.
3: Abszolút, ezt beírják, hogy megérdemled, ki fogja adni, mert más ilyen című dal nincsen. Nem értem miért, de...
1: Na, hát most már van.
3: Úgy tűnik.
1: Úgyhogy gondolkodni érdemes az ott elhangzott.
3: Abszolút, igen.
1: Vigyázz magadra, kedves hallgatóink. Srot Pétert ahol csak lehet, kövessék azt az energiát, amit imádott hivatásába beletesz, azt a figyelmükkel viszonozzák. És Pétertől most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak.
1: Pálmai Pannának és Schrott Péternek.
0: Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Adatszolgáltatásra kötelezte a fővárosi önkormányzatot a Bicskei Gyermekotthon ügyében a vizsgálóbizottság. Kedden újra nyit a terrorháza. Hétfőtől forgalomkorlátozás kezdődik az Erzsébet híd budai lehajtóin. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Adatszolgáltatásra kötelezte a fővárosi önkormányzatot a kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló parlamenti bizottság, miután a 10 napos önkéntes határidőre nem érkezett válasz az iratbekérésre, mondta Schumer Orsolya elnök. A testület szeptember 28-áig várja a Bicskei Gyermekotthon 2011-2012 körüli bejelentéseit, panaszait, a belső vizsgálatok és fenntartói ellenőrzések iratait, továbbá az intézményvezetői kinevezési, fegyelmi és értékelési dokumentumokat. Bekérték a később pedofil bűncselekményekért elítélt igazgató Vásárhelyi János 2015-ös kitüntetésének és felterjesztésének iratait is. A bizottság célja az ügy felelőseinek teljes körű feltárása. Kedden újra kinyit a Terrorháza Múzeum, és egy hétig ingyenesen látogatható lesz, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A Facebookon közzétett posztjában Tar Zoltán kiemelte, az elnyomó diktatúrák bűneit bemutató intézmény legfőbb feladata, hogy a magyar nemzethez méltó, szakmailag hiteles képet adjon újkori történelmünk legsötétebb korszakairól. Hozzátette, megkezdték a kiállítás szakmai felülvizsgálatát, amelyet az ELTE-HTK Történettudományi Kutatóintézet munkatársai és független szakértők végeznek el. A tárcavezető tájékoztatása szerint a Terrorháza kiállítása a szeptember 22-i újranyitástól a vizsgálat lezártáig jelenlegi állapotában látogatható. Jövő héten hétfőn 10 órától jelentős forgalmi változások lépnek életbe az Erzsébet híd budai lehajtóin, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A híd két lehajtóján ugyanis dilatációs szerkezeteket cserélnek, ezért az egyik ágat teljesen lezárják, a másikon pedig csak egy sávon haladhat a forgalom. A Rudas gyógyfürdő felé vezető lehajtót teljes szélességében lezárják, ezért a Szent Gellért tér irányába kerülni kell. Az autósok és az érintett buszok az Attila út felé vezető lehajtón hagyhatják el a hidat. Az Attila út felé vezető ág egy sávon marad nyitva, de október 5-éről 6-ára virradó éjszaka teljesen lezárják, ekkor ideiglenesen megnyitják a Rudas felé vezető ágat. A buszok is terelve járnak, a munkálatok várhatóan november 15-ig tartanak. Iványi Gábor meglátogatta a letartóztatásban lévő Őrsi Gergelyt, Budapest második kerületének polgármesterét, derül ki a politikus oldalán közzétett videóból, amit az adminisztrátorok tettek közzé. A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség lelkésze azt mondta, hogy a polgármester nem foglalkozhat semmilyen értelmes dologgal, ezért cellatársaitól lovári és cseh nyelven is tanul. Hozzátette, csak üvegfalon keresztül beszélhetek, nem kaphat korlátlanul könyvet, és a letartóztatotti státusz miatt nem végezhet érdemi tevékenység. Szemben az elítélt rabokkal, akik a börtönkönyvtárát is használhatják. Őrsi Gergelyt az óbudai korrupciós ügy miatt tartóztatták le. A bíróság döntése szerint október 4-ig biztosan letartóztatásban marad. Vasárnap avatják fel azt az emlékhelyet, amit a tavaly áprilisban elhunyt Garami József labdarúgó mesteredző tiszteletére állítottak az Új Hidegkúti Nándor stadionban. Az ünnepélyes esemény 13 óra 15 perckor kezdődik a létesítmény Hungária körút felüli oldalán a kettes kapunál. A tavaly 85 éves korában elhunyt Garami József 1987-ben 5 mérkőzés erejéig volt a válogatott szövetségi kapitánya. Az élvonalban pedig magyar csúcsnak számító 797 meccsen ült a kispadon edzőként. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Amikor nem mentem oviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkmanem csak előre tudott tekerni. A Dini szerelmes éveim.
2: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Október elején teljes terheléssel tesztelik a Budapest-Belgrád vasútvonalat. Baka András a honvédelmi miniszterrel egyeztetett, és megmentenék a kecskeméti Kerényi házat. 15 óra van, köszöntöm Önöket! A Sláger FM friss hírei Csuposágitól hallják. Október 3-án és 4-én teljes terhelést modellező próbát tartanak a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán. A vonatok utasok nélkül, de már a nappali csúcsidős menetrend szerint órákon át 160 km-es óránkénti sebességgel közlekednek majd. A személyforgalom megindításáról csak a teszt lezárása és az eredmények értékelése után születhet végleges döntés. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint az eddigi vizsgálatok során kisebb hibákat ezek többségét kijavították, a vonat befolyásoló rendszerben pedig nem merült fel biztonság kritikus probléma. Baka András köztársasági elnök munkamegbeszélésen fogadta Ruszin Szendi Romulus honvédelmi minisztert. A Sándor Palota közlése szerint az államfő, aki a Magyar Honvédség főparancsnoka is, a honvédelmi tárca jelenlegi helyzetéről és jövőbeni terveiről egyeztetett a miniszterrel. Baka András a találkozón köszönetét és elismerését fejezte ki a magyar katonák itthon és külföldön végzett szolgálataiért. Külön kiemelte a természeti csapások következményeinek elhárításában végzett munkájukat. A megbeszélés további részleteiről nem közöltek információt. Megőrizni a kecskeméti Kodály Intézethez tartozó Kerényi házat a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, írta a BAON. A Kerényi József által tervezett 1982-ben átadott épület statikailag rossz állapotban van, ezért a korábban ott működő könyvtárat már kiköltöztették. Az egyetem mintegy 800 millió forint korábban elnyert forrást fordítana a korszerűsítésre, ehhez azonban még pénzügyminisztériumi jóváhagyásra várnak. Felmerült az is, hogy a könyvtárat az épület alsóbb szintjén alakítsák ki. A szomszédos Kada Technikum átalakítása egyelőre nincs napirenden, mert ahhoz legalább 34 milliárd forintra lenne szükség. Szeptember 22-ig lehet regisztrálni az idei Teszed országos hulladékgyűjtő akcióra. A programot október 12-e és 18-a között rendezik meg. A résztvevők koordinátorként saját találkozási pontot is regisztrálhatnak, vagy önkéntesként csatlakozhatnak egy már meglévő helyszínhez. Az akció során elsősorban kézzel, biztonságosan felszedhető háztartási jellegű hulladék gyűjthető. Építési törmeléket, festéket, gyógyszert, akkumulátort, elektronikai hulladékot, gumiabroncsot és zöld hulladékot viszont nem lehet elszállítani. Az ilyen hulladékot a hulladék radar alkalmazáson keresztül lehet bejelenteni. Emléktáblát állít Fenyő Miklós tiszteletére a 13. kerületi önkormányzat és a család, írta az ittlakunk.hu. Az avatást október 1-én délelőtt 11 órakor tartják, a Pozsonyi út 40 szám előtt. Az énekes az utolsó 15 évében a szomszédos, 38-as számú házban élt, ezért eredetileg oda tervezték az emléktáblát, ehhez azonban a lakóközösség nem járult hozzá, írták. Fenyő Miklós 2010 előtt a Pozsonyi út 40 szám alatt lakott, ezért végül ezen az épületen helyezik el a tiszteletére készülő táblát. Továbbra is ragyogóan napsütéses az idő, így indul a délutáni csúcsforgalom, az autósokat mindenhol száraz utak fogadják. Az élénk délies szél kitart, a hőmérséklet pedig egészen kora estig stabilan 24-26 fok körül alakul, utána elindul a süllyedés. Csapadékra a nap hátra lévő részében már nem kell számítani.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: remény.
1: Csak a legnagyobb sztárok. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

180-nal hajnalban, hazafelé mi.

0: reklámajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, szeptember 30-án szerda este 18:30-tól a Magyar Zeneháza előadó termében, igen, ott a Városliget szívében egy rendkívül izgalmas program veszi kezdetét, körkép a flamenkóról. Beyer Balázsal is élő zenével, ez a Világfalu Zenei Szabad Egyetem következő epizódja. A flamenco az úgynevezett andalusz háromszög, Sevilla, Cádiz, és tudják, hogy mi a harmadik nagyon fontos része, annak a szegény negyedeiben született, ahol a cigányság énekelte ki a fájdalmát ezen a mór zsidó-spanyol szálakból szőtt zenén keresztül. Veszteség, méltóság, büszkeség egyszerre, egy hangban. Az erre használt szó a duende a belülről feltörő szinte transzcendens erő, amit nem lehet mímelni, csak átélni. Sok félreértés övezi a flamenkót, ezeket a félreértéseket pedig próbáljuk értéssé változtatni. Ennek az estének a végére, szeptember 30-án. Miről énekelnek? Mit kiabál közben a közönség? Miért tapsolják végig? Mi a szerepe a táncnak? Hogyan vált gitáros virtuózitás terepévé? Mi volt a Franco diktatúra szerepe a műfaj nemzetközi diatalútjában? Nos, az mostani vendég és az aktuális vendég Alex Torres, perui gitáros, flamenco zenész lesz, aki persze már Budapesten él, perui születésű, mint mondtam. A szenvedély a flamenco latin-amerikai és kortárs zenei hatásokkal ötvözi méghozzá ezt a műfajt. A legendás perui zenész Pepe Torres fia jazz tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen végezte, flamencót pedig a spanyolországi Sevillában tanult. A magyar zenei élet aktív szereplőjeként fellépett többek között már a Műpában, az Erkel Színházban és a Sziget Fesztivál színpadain is. Éppen ezért itt az ideje, hogy szeptember 30-án bevegye a Magyar Zeneházát is.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Fokozott közúti ellenőrzés zajlik a héten hazánk útjain. Szeptember 22-ig lehet regisztrálni az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra. Több mint 80 helyszínnel érkezik a Budapest Café Week. Köszöntöm Önöket, Ortótai Dóra vagyok. Szeptember 16-a és 22-e között fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség Magyarország útjain. Kiemelten nézik a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszerek, valamint a bukósisakok használatát, derül ki a Magyar Rendőrség Facebook bejegyzéséből. Az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata kampányhoz kapcsolódó akció célja ezúttal is a balesetek megelőzése és a sérülések súlyosságának mérséklése. Az egyhetes ellenőrzés alatt a járőrök célzottan vizsgálják a passzív biztonsági eszközök szabályszerű használatát, tehát a gépjárművekben, a motorokon és a bicikliken is. Szeptember 22-ig várják a jelentkezéseket az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. Az ország legnagyobb szemétszedési programját október 12-e és 18-a között tartják. A cél az illegális hulladék elhelyezés megelőzése, az önkéntesség ösztönzése és a környezettudatosság erősítése, több környezeti nevelési programot is szerveznek és támogatnak. A Teszed akcióban minden olyan hulladék gyűjthető, amely kézzel, kesztyűben biztonságosan felszedhető. Veszélyes és speciális hulladékokat azonban nem lehet elszállítani. Ezeket a hulladékradar alkalmazásban kell bejelenteni. A hulladék elszállításáról a minisztérium támogatásával a Nemzeti Eszközkezelő ZRT által megbízott hulladékgazdálkodó gondoskodik. A regisztráció a szelektálok.hu oldalon érhető el. Várhatóan idén több mint 700 ezer diákot ér el az idén negyedik alkalommal elstartolt nagy diákbank tudós teszt. A hiánypótló edukációs verseny célja, hogy gyakorlatias tudással és biztos iránytűvel vértezze fel a fiatalokat a digitális pénzügyek és a kiberbiztonság egyre összetettebb világában egy élményszerű játék segítségével, amelyben a legjobbakat értékes nyereményekkel jutalmazzák. A nagy diákbank tudós teszt 3 fordulóból áll, amelyek teljes egészében online zajlanak, így bár honnan kényelmesen elérhetők. Az első forduló számítógépen és okostelefonon december 4-ig tölthető le. További információ a due.hu oldalon található. Szeptember 21-e és 27-e között rendezik a Budapest Café Week-et, amelyen több mint 80 kávézó vesz részt város szerte. A speciális helyek exkluzív italokkal, workshopokkal, kedvezményekkel és kóstolókkal várják a látogatókat. A résztvevő kávézók saját kifejezetten erre a hétre megálmodott italokkal készülnek, miközben különböző pontokon kóstolók, cuppingok, workshopok, szakmai beszélgetések és kötetlenebb közösségi programok várják a kávérajongókat. A Café Week visszatérő közönség kedvence a kávé útlevél, amiből idén 8000 példány kerül a résztvevő helyszínekre. A látogatók a különböző kávézók felkeresésével pecséteket gyűjthetnek, miközben új helyeket és ízeket fedeznek fel. A kihívás teljesítők értékes kávés nyereményekért is játékba szállhatnak. A fesztivál ingyenes, a részletes lista a bpcafeweek.hu oldalon érhető el. Nemzetközi elismerésben részesült a Planet Budapest. A Magyar Fejlesztésű Élménypark első helyezést ért el az idei Unicorn Awards fő kategóriájában. A döntőbe 24 országból 105 projekt jutott be. A zsűri külön kiemelte a Planet Budapest módszertanát, amely élményszerűen és közérthetően mutatja be a fenntarthatóság összetett témáit. A február 25-e és március 29-e között működő élményparkba több mint 50 ezer látogató érkezett, idén köztük 18 ezer diák. A projektben több mint 1000 hazai szakember dolgozott. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, szeptember 20-áig látható a Műcsarnokban az újabb találkozásaink, Hemző és Hemző díjasok című kiállítás, amely 1976 és a 2026 közötti időszakot foglalja össze. Mert hogy a 70-es években történt valami. Sorra kapták a kiállítási lehetőségeket a fotográfusok a Műcsarnokban, többek között Féner Tamás, Kornis Péter, Horling Robert, Ács Irén, Molnár Edith és Hemző Károly. Tárlatukkal, vagyis a mostani tárlattal, Hemző éppen 50 éve, 1976-ban megírt Találkozásaim című legendás kiállítását idézik meg, és párbeszédbe állítják a 21. századi fiatal alkotók a Hemző Károlyról elnevezett díj nyerteseinek és finalistáinak képilátásával. Hemző Károly legendás sportfotósból legendás fotóriporter és szerkesztő lett. Aztán legendás könyvsorozattal a sok millió példányban megjelent iskolát teremtő szakácskönyvekkel vált népszerűvé társával és alkotótársával Lajos Marival együtt. Bepillanthatnak az 1976-os kiállítás merész, újszerű alkotói és prezentációs stratégiáiba. Kutatnak, rekonstruálnak, felfedeznek. De fölvillantják a minden szempontból gazdag és változatos életmű egyéb szegmenseit is, zömmel a szerző főként saját kezűleg nagyított vintage képeit bemutatva, bár Hemző sehol nem tanította a fotográfiát, mégis hatással volt a következő nemzedékekre. Az egykori munkatárs és barát Bánkuti András, illetve a Bánkutit követő generáció képviseletében Bácsi Robert László műveikkel és a Hemző-díj kuratóriumában végzett munkájukkal összekötik a 70-es éveket a mai fiatalok a Hemző-díjasok világával. A kurátora a kiállításnak Szarka Klára, szívből ajánljuk mindenkinek, tehát szeptember 20-áig a Műcsarnokban Hemző és a Hemző-díjasok.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Ingyenes tüdőrákszűrésre várja az 50 feletti aktív dohányosokat az Országos Pulmonológiai Intézet. Több mint 400 új mobiponttal bővült a fővárosi bubi hálózat. A hétvégén országszerte megrendezik a Kulturális Örökség napja programjait. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Leállítja a budavári palota újjáépítését a kormány, és új közbeszerzést ír ki a munkálatokra, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium a Világgazdasággal. A tárca emlékeztetett, hogy június végén rendelték el a Nemzeti Hausmann program és a Palota negyed teljes körű felülvizsgálatát, amely a folyamatban lévő fejlesztésekre, szerződésekre és a jövőbeni hasznosításra is kiterjed. A palota a szárnyának kivitelezése nem folytatódik. Az AIV építőipari ZRT két hét alatt vonul le. A folytatás új közbeszerzéssel és az országgyűlés előtt lévő új intézményi modellben valósul meg, a cél pedig a budai vár történeti értékeinek megőrzése és a közérdek minél jobb szolgálata. Ingyenes tüdőrák szűrésre várja az 50 és 74 év közötti legalább 15 éve dohányzókat az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. A jelentkező korszerű, alacsony dózisú CT vizsgálaton, légzésfunkciós teszten, dohányzási kockázat felmérésen és személyre szabott tanácsadáson vehetnek részt.